0: Elindul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

Rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszámrekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak, és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csak nem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

0: Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódás nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungarómet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

0: Búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyelintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos

Különleges helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A zsidi közösségi ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt zsidi közösségi ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.

0: Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.
1: Élni, tudni kell!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.

Gyógyszerható anyagokat is kiszűr a Kis-Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis-Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyagcsoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerhatóanyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerhatóanyagok több mint fele a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.

0: egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: 800 hektáros természetvédelmi élőhely hálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tó vízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhely hálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van.

új kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.

0: Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a Vétech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéin nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: Balaton Rádió.

0: utcák és közterek.
1: Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgy-hegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgy-hegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balaton felvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgy-hegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgy-hegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál. A Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb

0: legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A BalatonHelp használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új BalatonHelp letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A BalatonHelp egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.
1: Ez az FM 88.7
2: Balatonrádió.

nem. Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány-völgyi víz torkolatát. Újabb fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány-völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány-völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves réteg számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrő.

eszközként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogányvölgyi víztorkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A Pogányvölgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.

0: mellettem.
1: Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas músz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas músz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizlikeringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
3: Érezd a hullámokat!
2: Balaton Rádió.

0: még meg is.
1: Új erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvező mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balaton felvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdő részlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

0: indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: A szárazság a burgonyának sem kedvezett kezd helyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek Keszthely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A Keszthelyi Televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonyatermesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban ezért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talajvíz megtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: csak egy kaland voltam.
1: Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezítláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.

riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek.

tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.

Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főutat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosította kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról.

forintból újul meg a Balatonfűz Fői Csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűz főönkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadó

látóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóság sisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifid-köd, a Laguna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

embereket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a 4 milliárd eurós forrásokból a kormány. Vladimir Putyin készen áll Donald Trump-al való újabb találkozójára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 24. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter 2 éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trump-al való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról, ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani.
0: Időjárás.
1: Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolás. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A Keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.

Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

0: Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gombavilágát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gombaközösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: A Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balaton Fűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi kisfaludi strand így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a 4 milliárd eurós forrásokból a kormány. Vladimir Putyin készen áll Donald Trumppal való újabb találkozójára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő európai tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 24. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter 2 éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljából videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trump-al való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. Ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb

0: délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
1: A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Jachtklub versenyzője Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajó osztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajó osztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a 8. helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

0: 9. Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: 10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű útifilmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély Keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag program kínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A Keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is Keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a 4 milliárd eurós forrásokból a kormány. Vlagyimir Putyin készen áll Donald Trump-al való újabb találkozójára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vétételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 24. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter két éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljából videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trumppal való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról, ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult, végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani.
1: Időjárás.
2: Hajnalban északkeleten kötfolt kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECAK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.

egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem rül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: Kocsmában. Úgy-balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

0: Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhely foltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes puffer területek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a 4 milliárd eurós forrásokból a kormány. Vlagyimir Putyin készen áll Donald Trumppal való újabb találkozójára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vétételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 24. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter két éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljából videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trump-al való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról, ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani.
1: Időjárás.
2: Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már át északias szelet élénk lökések kísérik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-20

0: olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így állóholdfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az állóholdfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthordták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőgy túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének növelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

leváltak a szigorítások Balaton lellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balaton lelle az éjszakai buli turizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buli turizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozóhelyek miatt rendszeresen nagyobb tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni, vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.
0: Balaton rádió.
3: Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvízháztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.

0: Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Nyomoz a rendőrség Orbán János Dénes közel félmilliárdos jogdíj ügyében. Hatalmas mezőny érkezik a Budapest Maratonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán közölte, hogy az elmúlt napokban két katona is életét vesztette szolgálat teljesítés közben. A tájékoztatás szerint a halálesetek körülményeinek tisztázása érdekében a vizsgálatok már megkezdődtek, hogy pontosan feltárják a történtek hátterét. Az egyik tragédia egy 20 éves fiatal katonát érintett, aki szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének. A másik esetben egy 41 éves honvéd kiképzés közben lett rosszul, akit kórházba szállítottak, ám az orvosi ellátás ellenére másnap elhunyt. Elrendelte a nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintos jogdíjügyben. A rendőrség szerint feljelentés alapján rendeltek el nyomozást hűtlenkezelés gyanúja miatt, az eljárás jelenleg is folyamatban van. Amennyiben a bíróság megállapítja a bűncselekmény elkövetését, a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó minősítésért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az adatok szerint Orbán János Dénes 2017 óta közel 497 millió forintot kapott a szervezettől honoráriumként és jogdíjként, ebből nagyjából 492 millió tavaly március óta. A kifizetések aránytalanságát jelzi, hogy a szervezet az írón kívül az elmúlt 7 évben összesen 46 millió forintot költött jogdíjakra. 14 versenyszámmal várja a mozogni vágyókat október 10-11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A kétnapos program, melyen az útvonal érinti a főváros világörökségi helyszíneit, az ország legnagyobb szabadidősport ünnepe és Európa egyik legkedveltebb futóturisztikai célpontja, áll a rendező Budapest Sport iroda közleményében. A résztvevők a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól az 5 és 10 kilométeres távokon át egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig válogathatnak a lehetőségek között. A 14 kilométeres futam és a félmaraton rajtlistája már hetekkel ezelőtt betelt. A király kategória egyéniben, valamint a kétfős Powerade páros maratonban és a négyfős Tolmini trapista maraton stafétában még nyitva áll a jelentkezés. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több száz millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10 fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását.
1: Időjárás.
2: Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Svédasztalos rendszerben működik a Balaton-Boglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balaton-Boglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyös. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerre országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak.
3: A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svéd asztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.

10.000-re núzták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11.000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidős sportrendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10.000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel. A harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250.000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11.000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

0: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknikcsomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
1: Balaton Rádió.

0: Az alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hír Balaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A Kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a Panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A Kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a Kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a Panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a Panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki. A piacot, a Kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A Kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a Kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A Kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a Kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Nyomoz a rendőrség Orbán János Dénes közel 500 milliárdos jogdíjügyében. Hatalmas mezőny érkezik a Budapest Maratonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán közölte, hogy az elmúlt napokban két katona is életét vesztette szolgálatteljesítés közben. A tájékoztatás szerint a halálesetek körülményeinek tisztázása érdekében a vizsgálatok már megkezdődtek, hogy pontosan feltárják a történtek hátterét. Az egyik tragédia egy 20 éves fiatal katonát érintett, aki szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének. A másik esetben egy 41 éves honvéd kiképzés közben lett rosszul, akit kórházba szállítottak, ám az orvosi ellátás ellenére másnap elhunyt. Elrendelte a nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintos jogdíjügyben. A rendőrség szerint feljelentés alapján rendeltek el nyomozást hűtlen kezelés gyanúja miatt, az eljárás jelenleg is folyamatban van. Amennyiben a bíróság megállapítja a bűncselekmény elkövetését, a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó minősítésért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az adatok szerint Orbán János Dénes 2017 óta közel 497 millió forintot kapott a szervezet, 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az adatok szerint Orbán János Dénes 2017 óta közel 497 millió forintot kapott a szervezettől honoráriumként és jogdíjként.

0: színeit. Az ország legnagyobb szabadidősport ünnepe és Európa egyik legkedveltebb futóturisztikai célpontja áll a rendező Budapest Sport iroda közleményében. A résztvevők a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól az 5 és 10 kilométeres távokon át egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig válogathatnak a lehetőségek között. A 14 kilométeres futam és a félmaraton rajtlistája már hetekkel ezelőtt betelt. A király kategória egyéniben, valamint a két fős Powerade páros maratonban és a négy fős Tolmini trapista maraton stafétában még nyitva áll a jelentkezés. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sokévi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10 fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását.
1: Időjárás.
0: Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk időszakosan erős széllökések is kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
2: Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a Balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day éjszettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg,

0: amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
2: A legjobbakkal.

természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: Balatonos vagy? Balaton
1: Rádió. Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: Rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen María Pérez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balaton kör teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Nyomoz a rendőrség Orbán János Dénes közel félmilliárdos jogdíjügyében. Hatalmas mezőny érkezik a Budapest Maratonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán közölte, hogy az elmúlt napokban két katona is életét vesztette szolgálatteljesítés közben. A tájékoztatás szerint a halálesetek körülményeinek tisztázása érdekében a vizsgálatok már megkezdődtek, hogy pontosan feltárják a történtek hátterét. Az egyik tragédia egy 20 éves fiatal katonát érintett, aki szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének. A másik esetben egy 41 éves honvédség gyerekét kiképzés közben lett rosszul, akit kórházba szállítottak, ám az orvosi ellátás ellenére másnap elhunyt. Elrendelte a nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintos jogdíjügyben. A rendőrség szerint feljelentés alapján rendeltek el nyomozást hűtlenkezelés gyanúja miatt, az eljárás jelenleg is folyamatban van. Amennyiben a bíróság megállapítja a bűncselekmény elkövetését, a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó minősítésért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az adatok szerint Orbán János Dénes 2017 óta közel 497 millió forintot kapott a szervezettől honoráriumként és jogdíjként, ebből nagyjából 492 millió tavaly március óta. A kifizetések aránytalanságát jelzi, hogy a szervezet az írón kívül az elmúlt 7 évben összesen 46 millió forintot költött jogdíjakra. 14 versenyszámmal várja a mozogni vágyókat október 10-11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A kétnapos program, melyen az útvonal érinti a főváros világörökségi helyszíneit, az ország legnagyobb szabadidősport ünnepe és Európa egyik legkedveltebb futóturisztikai célpontja, áll a rendező Budapest Sport iroda közleményében. A résztvevők a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól az 5 és 10 kilométeres távokon át egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig válogathatnak a lehetőségek között. A 14 kilométeres futam és a félmaraton rajtlistája már hetekkel ezelőtt betelt. A király kategória egyéniben, valamint a kétfős Powerade páros maratonban és a négyfős Tolmini trapista maraton stafétában még nyitva áll a jelentkezés. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10 fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását.
1: Időjárás.
2: Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk időszakosan erős széllökések is kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.

0: Ilyen nap a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül is a Pszichoaktívban. Műsorvezető társam is itt van már mellettem, Erdős Robi.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: Első témánk a párválasztás rejtett titkai lesz, és leginkább a tudattalan mechanizmusokról lesz szó. Szerinted mennyire érinthet ez bennünket a mai világunkban?
1: Ez nagyon aktuális, és mindenki életében hatalmas nagy szerepet játszik. Ez mindenki életében egyszer, vagy többször is valószínű, bár jobb esetben egyszer előfordul. Sok-sok kihívással jár, és sok-sok önismereti kérdést fog felvetni egyébként, amikor elkezdünk ezzel foglalkozni, úgyhogy érdemes odafigyelnünk.
0: A HVG Extra Pszichológia magazin szerint többféle pszichológiai elképzelés létezik arról, milyen késztetés irányítja a párválasztásunkat, kit tartunk hozzánk illő férfinak, nőnek. Egyben azonban egyetértenek a kutatók, maga a választási folyamat szinte minden esetben tudattalan. A projekció, a tudattalan kivetítés erős mechanizmusa segít nekünk felismerni, ki a megfelelő pár számunkra. Kivetítjük azt a tudattalan tartalmat, amit nem is tudunk magunkról, amivel addigi életünkben nem néztünk még szembe. Gyakran azt, amit hiányként élünk meg, így kezdetben lenyűgözve látjuk meg a csodát egy másik emberben. Hiszen mindent megtalálunk benne, amire csak vágytunk, ami belőlünk eddig hiányzott. Így megteremtjük a reményt, hogy mindketten együtt teljessé válhatunk, amit talán magzati korunkban éreztünk utoljára. Tudatosan soha nem vagyunk tisztában azzal, miért is abba leszünk szerelmesek, akibe, ám fel tudjuk sorolni a vonzó jellemzőit. Nem tudjuk biztosan, mert a kivetítés sokféle és tudattalan. Vannak, akik tudattalanul az azonos, vagy éppen az ellenkező nemű szülőjükre hasonlító, vagy azzal éppen ellentétes vonásokkal jellemezhető társhoz vonzódnak. A precíz, rendszerető, teljesítménykényszeres szülő gyereke kiválóan teljesítő rendmániáshoz, vagy épp az ellenkezőjéhez, laza életművészhez, akinek az életében semmi sem biztos, semmi nem kiszámítható. Mások a kiszemelt partnerükben látják meg saját hiányzó tulajdonságaikat. A zsarnok férfiak például legtöbbször alárendelődő nőket választanak. A teátrális feltűnő jelenségnek nevezett nőkhöz például csendes, visszahúzódó férfiak vonzódnak. És fordítva. A választás motivációja mindezek mellett lehet egy gyermekkori, be nem teljesült vágy kompenzálása is. Ha például gyermekkorunkban a szüleinktől nem kaptunk elég elfogadást és szeretetet, akkor gyakori, hogy a párunktól várjuk, hogy feltétel nélkül fogadjon el és szeressen bennünket, amit persze csak a szerelem magasabb hormon szintjén képes megtenni, később már nem. Sőt, többféle tudattalan választási motiváció is működhet, működik egyszerre. Gyakran látjuk, de leginkább kívülről látják mások, hogy a társválasztás a szülői tulajdonságok mentén, vagy éppen azokkal ellentétesen történik. Azaz, a férfi vagy a nő tudattalanul olyan társba lesz szerelmes, akiben az ellenkező vagy az azonos nemű szülőjét látja, vagy akinek éppen azzal ellentétesek a tulajdonságai. A választás motivációja természetesen gyakran sokáig rejtve marad a tudat elől. Csak évek múlva döbbenünk meg, hogy a választottunk mennyire hasonlít az édesapánkra, édesanyánkra, vagy éppen az ő teljes ellentétük. Az alkoholfüggő apa felnőtt lánya szerelmes lesz az abstinens, ám munkaalkoholista férfiba, aki mellett a mindennapjaiban ugyanúgy jelen lesz a függőség, mint gyermekkorában, és ugyanúgy magányos lesz. Ha a szülői minta szerint választunk, akkor a kapcsolatok mindig előhozzák korábbi lelki sérüléseinket, a tudattalan szülői azonosulásokat. Ha gyermekként valamelyik szülőnk mindig hibáztatott, korholt bennünket, akkor párkapcsolatunkban gyakran előfordul, hogy társunk ártalmatlan panaszkodását is sértő provokációnak, méltatlan dorgálásnak érezzük, és erőteljes indulatokkal reagálunk rá. Vagy mi magunk is, mint a szüleink annak idején, mindenért a másikat okoljuk. A saját hibáinkkal igazán nem tudunk szembenézni, nem is viseljük el, ha társunk erre figyelmeztet bennünket. A párkapcsolatok tehát az elterjedt nézet ellenére gyakran nem okozzák, csupán előhozzák lelki sérüléseinket, amit fájdalmunkban adott szituációban sajnos nemigen látunk be. Robi, te hogy látod, Hát itt ugye arról szól ez a történet, hogy a tudattalan mechanizmusoknak köszönhetően gyakran vagy a szüleinkhez hasonló partnert választunk, vagy éppen ellenkezőleg, ugye ellenazonosulás történik, pont más miatt. Szerinted mennyire lehet ebben ezzel tisztában lenni, hogy látod te ennek a jelentőségét a párválasztás során?
1: Tudatosnak nem feltétlenül mondanám, hogy tudatos tud lenni az, hogy mindenképpen a szülői mintát kövessük, vagyis hát igen, szülői mintát kell követni, de hogy tudatosan nem biztos, hogy pont olyat fogsz keresni, amit látsz otthon. Tehát azért leginkább az, hogy felállítasz saját magadnak egy olyan képet, hogy te milyen embert látnál magad mellett legszívesebben. És akkor kialakul egy olyan összkép, amit azt mondod, hogy igen, én nekem ezek meg ezek a terveim és ezek a céljaim, és ahhoz, hogy ezeket a célokat megvalósítsam, én magam mellé ilyen meg ilyen tulajdonságokkal külső-belső felvértezett párt szeretnék találni. És akkor ebből már utána könnyebben fakad az, hogy a párkapcsolatomat inkább azt mondom, hogy én saját magam élem úgy, próbálom úgy élni, ahogy a szüleim. Tehát gondolok én akár arra, hogy ha azt látod, hogy azért vannak viták, vannak összezőrrenések egy házasságban, egy párkapcsolatban, de nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy akkor egy-két vita, egy-két összezőrrenés azonnal kenyértörésre jusson, hanem az, hogy igen, ezek egy természetes részei, elemei egy kapcsolatnak, és igen, ha utána ki tudunk békülni, és utána éljük tovább a hétköznapjainkat, akkor nem kell itt rögtön a végét látni mindennek. Tehát ez egy példa volt arra, hogy ha ezt látom a szüleimtől, akkor igen, így lehet élni a saját kapcsolatomban is. Tehát én inkább azt mondanám, hogy az, hogy kimondottan olyan párkapcsolatot keresek, mint a szüleimé, az nem biztos, hogy minden esetben működik és releváns, és tudatos tud lenni. Inkább az, hogy ha már benne vagyok a kapcsolatban, akkor próbáljam meg úgy élni én is az életemet, hogyha az jó volt, azt jónak látom, mintának, akkor próbáljak meg én is úgy rugalmas lenni a saját párkapcsolatomban. És akkor itt azért vannak negatív részei is a dolognak, tehát hogyha mondjuk azt látom, hogy a szüleim elváltak, és elválnak, és onnantól kezdve azért megint lesz az apának, az elvált apának, elvált anyának új társa, tehát én látok majd egy mostoha apát, látok egy mostoha anyát, és akkor ott is látok egyfajta mintát. De lehet, hogy nem az elválás része kell majd, hogy megmaradjon, hanem inkább az, hogy ott esetleg lehet, hogy jobban fog működni a mostoha szülőknél a kapcsolati rész. Tehát, hogy én nem megelőlegezve látnám azt, hogy olyan mintákat vegyünk fel, ami a szülőknél van, hanem inkább azt mondom, hogy ha már benne vagyok, a saját képemre úgymond alakítom ki a párkapcsolatot, saját igényeim szerint, és onnantól kezdve már az, hogy az hogyan megy tovább, az lehet esetleg egy szülői minta. Tehát kell szerintem, nagyon kell az önállóság mindenkinél, az, hogy önállóan alakítsuk ki azt, hogy nekem ilyen meg ilyen párra van szükségem, aki nem tudom, szeret utazni, szeret elmenni, szeret színházba, moziba eljárni néha, mert hogy nekem arra lenne igényem, de az milyen már, hogy nem tudom, ott a párom, és akkor ő nem szeret moziba járni, akkor azt mondom, hogy én egyedül elmegyek, és 5 év után is még ott járunk, hogy egyedül járunk moziba, vagy egyedül jár az egyik fél moziba. Tehát, hogy legyenek közös pontok. Tehát kellenek azok a közös pontok, amik építik a kapcsolatot, és ezek a pontok fognak abban igazából megerősíteni majd, hogy valóban a kapcsolatot utána úgy próbáld meg formálni, ahogy a szülők házassága, vagy a szülőknek a kapcsolata volt. És akkor el lehet fordulni még egy irányban, ha nem is a szülők, hanem hogy mit látunk a környezetünkben, tehát lehet hasonlítani más ismerősökhöz is, más kapcsolati szálakhoz is, tehát nem feltétlenül lehet, hogy valakinél nem volt olyan megalapozott a gyerekkor, hogy szeretne a szüleit, vagy hogy a szüleit tekinti elsődleges példának, hanem
0: úgy érted, hogy nem őt akarja tekinteni elsődleges
1: példának? Igen, tehát hogy nem feltétlenül nem volt meg az a baráti szülői kapcsolat, aminek meg kellene lennie, hanem, vagy az a szoros szülő-gyerek kapcsolat, és akkor pont ezért nem feltétlenül ragaszkodik, nem a szülőt, lehet, hogy a nagyszülőt, vagy egy nagynénit fog, nagybácsit fog nézni mintának a gyerek. Úgyhogy ilyen is van. Nagyon sokféle metodikája van ennek az egésznek, lehetne még róla sokat beszélni, de szerintem hamarosan egy jó zene fog érkezni, és akkor lépjünk is tovább.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Itt a pszichológiai tematikus magazin műsorunkban, a Pszichoaktívban. Munka pszichológiai témánk keretében az életközépi válságról lesz szó. Élete során az ember különböző fejlődési szakaszokon megy keresztül, kihívásokkal teli életszakaszként kezelhetjük a 37 és az 50 éves kor közötti időszakot. Akkora már jellemzően valamit letettünk az asztalra, karrierünk előre haladt, a gyerekeink már nem feltétlenül igénylik minden percben a gondoskodást, illetve természetesen az is előfordulhat, hogy az előbb említettekből nem sokat értünk el, és éppen ezért állunk válaszút előtt. A szubjektív jóléttel kapcsolatos több kutatás is megerősítette, hogy a nagyobb bevételeket élvező nyugati kultúrában tetten érhető az az érdekes jelenség, hogy ebben az időszakban a boldogság érzetünk mélypontra kerül. Ez egy olyan U-görbével jellemezhető, amely késő tizenéves korunkban kezd lefelé ereszkedni, egészen a 40-es éveinkig, majd az 50-es éveinkben ismét emelkedik, és úgy a 60-as éveinkben ismét magasabb pontra jut. Az a meggyőződés lehet, hogy a közeljövőben inkább nőni fog azoknak a száma, akik életközepi válságban találják majd magukat, pusztán azért, mert jó ideje értékválságban lehet a nyugat embere. Már nincsenek meg az olyan határozott válaszok, iránymutatások, minták, amilyenek évszázadokig működhettek. A válság fogalmában benne rejlik a lehetőség is, hiszen ha valakit elbocsátanak, pár év után akár úgy is megélheti, hogy milyen jó dolog történt vele, hiszen az új munkahelyén még jobban érzi magát, mint előtte. Winston Churchill egykori brit miniszterelnök szerint a pesszimista a nehézséget látja meg a lehetőségben, míg az optimista a nehézségben a lehetőséget veszi észre. Hogy az ilyen folyamatból tényleg válság lesz-e, jelentős mértékben múlik a környezeten is. Ezen az úton az egyik legfontosabb segítő, vagy éppen gátló tényezőt is az egyént körülvevő személyek jelentik. Amikor a szekér mondjuk úgy döcög, vagy még nem is feltétlenül halad, fontosabbak ők, mint bármikor. Veszélyes helyzetet teremthet, amikor a kihívásainkat, kérdéseinket nem feltétlenül tudatosan, de mégis parkolópályára tesszük, és ott maradunk a két szintünk közötti lépcsőfordulóban, olyan tevékenységbe fogva, amely feletteti velünk a halandóságunkat, de nem ad választ az alapkérdéseinkre. Vannak és lehetnek is zsákutcák, viszont az életközepi válság akkor lesz hosszú távon probléma, ha nem keressük eléggé azt, ami a miénk, ami felé fordulni akarunk. Az a jó, ha elindulunk a válasz irányába, amely csak is a miénk, sokan sokfelé húznának, mindig vannak megmondó emberek, de végül úgyis magunknak kell megtalálnunk a válaszainkat. Rajtunk áll, hogy mit teszünk, hogy hagyjuk-e magunkat, vagy a küzdelmünk és a keresésünk után rátalálunk a válaszainkra, akkor is, ha kemény, ha nem könnyű az odavezető út, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Életközepi válság 37 és 50 év között általában. Szerinted, Robi, milyen lehetőségeket tartalmazhat egy életközepi válság, vagy rejthet magában?
1: Ez attól függ egyébként, hogy mennyire voltunk, mondjuk oké, tegyük fel 20-30 év körüli korosztályban, mennyire köteleztük el magunkat akár az egyik munkahelyen, mennyire köteleztük el magunkat akár 10-15 éven keresztül is egy munkahelynek, mert utána jön egy változás, és igen, elhangzott az is, hogy akit elküldenek egy 10-15 éves munkaviszony után, felveszik egy új munkahelyre, és rádöbben arra, hogy ez sokkal jobb, mint ahol 10-15 évig voltam, és azt gondoltam, hogy ez biztos, hogy a legjobb hely, ahol lehetek, és egyszerűen nem lesz ennél jobb. Mert bár ugye szokták mondani, hogy hát sehol sem kolbászból fonják a kerítést, mindenhol meg lesznek azok a viszályok, azok a negatív dolgok, amelyek a jelenlegi helyen megvannak. Én egyébként azt tapasztaltam, hogy mindig úgy voltam vele, hogy ahol mondjuk pár évet voltam, ott az adott pozícióban, ott például azt mondtam, hogy hát ennél már csak rosszabb lehet, ennél biztos nem lesz jobb. És amikor jött egy lehetőség, adódott egy lehetőség, hogy válthatok, akkor átkerültem a jelenlegi helyemre, és azt mondtam, hogy igen, ez sokkal jobb, mint ami volt korábban mindenféle tekintetben. Szóval lehet, hogy még innen is van túl, és túl a sövényen, és meg lehet találni azokat az új dolgokat, amit eddig nem láttunk, és kicsit kinyílik a világ. És nem azt mondom, hogy pont ez a korosztály az egyébként, ez a 37 és 50 közötti, aki mondjuk igen, ledolgozott már 15-20 évet, és vagy egy munkahelyen, vagy több munkahelyen, de ha itt vált, és ez az érdekes, ha itt ebben a korszakban vált egy 40 év, 40-50 közötti időszakban, akkor igencsak el kell gondolkodni, hogy olyan helyen legyen, ahol már talán nehéz ezt így kimondani, meg előre jelezni, de hogy azért innen megyek majd nyugdíjba. Tehát azért már csak azért is, mert hogyha jól végig gondoljuk, ha egy 45-50 éves munkavállaló elhelyezkedik egy adott pozícióban, és azt mondja, hogy ő, mint ami a mai szokás és a mai trend, hogy folyamatosan váltunk, és 3-5 év azért az egészséges, és váltsunk. Na most egy 40 évesnél, vagy egy 50 évesnél, mondjuk egy 5 év, 6 év munkaviszony, az már azt jelenti, hogy 56 év. Na onnantól kezdve, ha ő ott szeretne váltani, és nincs meg az az ismeretségi kör, akkor ott igen nehéz már 56-58 évesen akár egy újabb munkát vállalni. Már csak azért is, mert úgy egy-két év után beleesik a védett korba. Én úgy tudom, hogy van még ilyen, és abban az esetben viszont már akkor is alkalmazniuk kell a cégeknek, hogyha nincsenek vele megelégedve, mert ugye beleesik abba a bizonyos védett korba. Persze, munkajogi szempontból biztos, hogy van ennek kiskapuja, de most összességében nagy általánosságban ezt lehet elmondani. És ugye inkább a kiteljesedés az, hogy amíg lehet, azért ismerjünk meg új dolgokat is. És van egy olyan érdekes aspektusa az egésznek, hogy a tapasztalat szerzés lehet, hogy annyira már ebben a korban nem lesz úgy. Egy olyan érdekes aspektusa az egésznek, hogy a tapasztalat szerzés lehet, hogy annyira már ebben a korban nem lesz újdonság, és kicsit úgy érezik, hogy

0: kiesik a korábbiakból, korábbi halmazból, de amit meg tudok ismerni, és igen, láttam arra is példát, hogy lehet, hogy valaki 45 évesen fogja elszállni magát, hogy akkor egy saját vállalkozásba fog fogni, és saját maga ura lesz, és akkor ő fogja vezetni a céget. Azt is csak úgy lehet, hogy tapasztalattal, vagy olyan szakmai segítséggel, ami esetleg nem fogja felőrölni az elmúlt 20 éves, hát nem azt mondom, hogy stresszmentes időszakot, mert olyan munkahely nincs, ahol nincsen stressz, de hogy mert azért lássuk be, hogy egy céget vezetni, egy céget sikeresen vezetni, az nem egy egyszerű dolog manapság. A rengeteg járulékok, a rengeteg olyan külső hatás, amihez alkalmazkodni kell, de ebben is van kihívás, tehát igazából önmegvalósításról szól ez az időszak, én úgy gondolom, meg lehet maradni, és igen, nagyon sokat láttunk a múltban arra is példát, én elég közelről is, a saját nagyszüleimen keresztül, akik elkezdtek dolgozni 18-19 évesen, és mind a nyugdíjba vonulásukig, ugyanazon egy munkahelyen, persze, különböző területeken, földrajzi helyezkedés tekintve, de hogy egy munkahelyen ledolgozták azt a szükséges időt, ami a nyugdíjba vonuláshoz kell. Tehát így is lehet, ez ugye régebben, korábban sokkal könnyebben ment, most azért, mert nem ez a trend, és azért látszik és látszólik az, hogy mindenki vágyik egy kicsit a megújulásra és a megújításra. Egy fontos dolog van, hogy mindent a saját maga idejében tegyünk, mert lehet, hogy már egy idő után ki fogunk csúszni belőle. Nem saját magunk miatt, hanem a külső hatások, a külvilág, a külső megítélések alapján kerülhetünk bele ebbe a nem éppen kellemes burokba. Úgyhogy én mindenkit arra biztatnék, hogy ha van lehetőség, akkor igen, ez a korosztály próbáljon meg kicsit úgy megújulni.
1: Az életközepi válságról volt szó, illetve a benne rejlő lehetőségekről. Az elmúlt percekben most pedig zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV_naih.hu

0: Ilyen nap a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában. A következőekben a depresszióról ejtünk pár szót. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a lelkiállapot, a hangulati élet és az érzelmi beállítódás mint pszichés funkciók összefüggenek a napi történésekkel, az évszakokkal, az egyes élethelyzetekkel, életciklusokkal. Kihatnak az egyén egyéb életfunkcióira, magatartására, munkavégző és koncentráló képességére, a külvilághoz és önmagához való viszonyulására. Egy sötétebb nap, a szeles, hideg időjárás természetesen befolyásolja ezeket a működéseket, sokakat visszahúzódóbbakká, kedvetlenebbekké tehet, ám fontos tudni, hogy egészséges esetben csak átmenetileg. Hogy az ember élénken reagáljon a külvilág ingereire, valójában azt jelenti, hogy a természet és a társadalom részeként védi önmagát a káros hatásoktól, érzékeli és feldolgozza a történéseket, hogy azokhoz alkalmazkodni tudjon. A hangulatunk is felfogható jelzőrendszerként, amely arról ad információt, mennyire vagyunk a komfortzónánkban, és lehetőséget ad arra, hogy ha érzékeljük a kibillenést, akkor tegyünk azért, hogy visszakerüljünk az alaphelyzetbe. Igen ám, de van, amikor a kibillenés már túl hosszú ideig tart, és a szokásos védelmi manőverek elégtelenek ahhoz, hogy ismét pozitív, de legalábbis ne negatív hangulati állapotban legyünk. Az emberek többnyire az alaphelyzethez képest is jobban szeretnének lenni, de sokan nem gondolnak arra, hogy a pozitív irányú kibillenéshez is impulzusok kellenek. Ezért lenne érdemes elfogadni, hogy valójában a probléma és konfliktusmentes lét, amikor semmi rossz nem történik, a szokásos napi lét maga a pozitív lelki állapot. Ilyenkor ugyanakkor megszülethet a lehetőség a jó és szép dolgok észrevételére, a nyugodt pillanatok tudatos megélésére. Jó lenne, ha a rossz kedv vagy hangulat ösztönzőleg hatna ránk, hogy tudatosan tegyünk azért, hogy visszakerüljünk az alapállapotunkba. Ilyenkor a pihenés, a különféle sportok, az állatokkal foglalkozás, a baráti csevely, esetleg egy kiruccanás fel tudja dobni az embert. Nem így azoknál, akiknél a hangulat zavara már tartóssá vált, és akkor is jelen van, amikor azt külső hatások nem indokolják. A tartós negatív lelki beállítódást és energiaszintet, amely indokolatlanul legalább két hete fennáll, depressziónak nevezzük. A hangulati élet addigi egyéni jellemzőinek tartós megváltozása az egyén számára kellemetlen diszfunkciókat okozhat, mint például csökken a munkavégző képesség, testi panaszok jelentkeznek, konfliktus helyzetek alakulhatnak ki az illető megváltozása miatt. Ha mindez az addigi életvitel jelentős felborulásával jár együtt, már pszichiátriai zavarként értékelendő. Ilyenkor a depressziós beteg és gyakran a környezete is szenved az állapot miatt. Szomorú tény, hogy hazai és nemzetközi epidemiológiai kutatások igazolják, a depresszió gyakorisága a világon mindenütt egyre növekszik. Jellemző, hogy a beteg először önmaga próbál kilábalni, vitaminokkal vagy különféle gyógynövényes készítmények fogyasztásával. Ennek oka legtöbbször az ismeretek hiánya, a gyakori téves információk, a szégyen vagy a félelem a stigmatizációtól. Ellentmondásnak tűnik, de tény, hogy ezek a betegek az átlag populációhoz képest gyakrabban veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, illetve a táppénz lehetőségét. Ezek a tények arra figyelmeztetnek, hogy a depresszióról időről időre érdemes beszélni, hiszen nem csupán egyéni és családi, hanem társadalmi károkat is okoz. A depresszió tehát nem azonos a múló rossz kedvel, a hátrányos társadalmi és szociális helyzet esetén tapasztalható rossz közérzettel, elkeseredéssel. Bármely társadalmi rétegben előfordulhat, sőt a betegek jelentős része az átlagnál jobb körülmények között él. A depresszió kialakulása komplex folyamat, amelynek fő faktorai a genetikai hajlam, a neurobiológiai háttér, a szociális és társadalmi környezeti tényezők. Jó hír, hogy a depresszió az egyik legsikeresebben kezelhető pszichiátriai betegség, A kezelés három pillére a pszichoedukáció, tehát az ismeretek átadása a beteg és családtagjai részére. Akkor a másik a pszichofarmakoterápia, tehát a modern hangulatjavítók és szorongásoldók alkalmazása. És a harmadik az egyénhez igazodó pszichoterápia. Sokak számára félelmetesnek tűnik a gyógyszerek szedése, ugyanakkor a súlyosabb korformák esetén a leggyorsabb és legsikeresebb eredményt ezekkel érhetjük el, szem előtt tartva, hogy a páciens életét megismerve hozzá kell őt segíteni ahhoz, hogy a későbbiekben sikeresebben küzdjön meg élete hullámvölgyeivel. Robi, a depresszió az egy komoly pszichiátriai betegség, ugye két hete fennálló, de és nyilván ott ez orvosi vagy pszichiátriai beavatkozást igényel, de azért van egy út, ami oda vezet. Ha valaki érzi már magán, hogy napok óta rossz kedve van, vagy már egy hete, akkor már esetleg megjelenhet ez a depresszió közeli állapot, hogy szerinted mi tud segíteni abban, hogy valaki minél inkább elkerülje ezt az állapotot az élete során?
1: Maga a megelőzés az nagyon fontos itt is, mint minden betegség esetén, mert ugye ez is egy betegség, egy lelki betegség, és nagyon fontos az, hogy felismerjük azt, hogyha baj van, és felismerjük azt, hogyha segítségre van szükségünk. Azt, hogy hogyan tudjuk ezt megelőzni, hát nagyon fontos az, hogy megtaláljuk a saját magunk számára kikapcsolódást nyújtó és okozó bizonyos tevékenységeket. Egy kicsit azt mondom, hogy szálljunk időt magunkra. Tehát nem minden esetben a hétköznapi rohanás és a pörgés legyen az életünknek a legfontosabb eseménye, hanem igenis legyenek körülöttünk barátok, legyenek körülöttünk emberek, legyenek olyanok, akikre tényleg az életünket is rá tudnánk bízni, és azért akikkel lehet, és akik nyitottak rá, azokkal próbáljuk meg megtalálni a közös hangot, és minél többet, mert minél több emberrel vagy körülvéve, annál kevésbé válsz depresszív hangulatba. Mégpedig azért, mert nem a figyelmed nem oda fog terelődni, hogy éppen melyik ujjadba harapjál, kvázi éppen melyik problémádon rágódj, hanem lehet, hogy a közösség, az a fajta közösségi élet, az segíteni fog abban, hogy lehet, hogy a 10 problémából, kvázi 10 újból egyet meg tudsz, kettőt oldani, már az is egy hatalmas nagy 20%-os sikerélmény, hogy a közösség hozzásegített ahhoz, hogy ki tudjál lábalni, akár egy, nem tudom, gondolok itt fizetési nehézségekből, vagy gondolok egy párkapcsolati probléma feldolgozásából. De hát ugye nem mindig kell a depresszív hangulathoz ez, hanem kell az, hogy hajlamos legyen valaki arra, hogy bele zuhanjon ebbe az állapotba. Amikor már úgy nagyjából is vannak, akik tudatosan élnek depresszív életet, tehát tudatosan azt akarják, és nem mondom azt, hogy mindenki, tehát itt tisztelet a kivételnek, de hogy vannak olyanok, akik úgy próbálják saját magukra felhívni a figyelmet, hogy így kimondom most őszintén, hogy saját magukat sajnáltatva, ugye azt tükrözik, hogy ők egy ilyen szerencsétlen, rossz, sanyarú életet élnek, és a sors, amit ő kapott, az minden csak nem jó, ő mindenből csak a negatívat látja, és ez borzasztó, és kész, és akkor hát majd őt sajnálják. Ilyen is van, ilyen személyiség, na most ezzel nem nagyon tud mit kezdeni ugye a közösség, meg az emberek. Minden esetre én azt gondolom, hogyha tudjuk azt, hogy mit szeretnénk elérni az életünkben, tudjuk azt, hogy milyen célokat fektetünk ki a saját életünkbe, amit hozzáteszek, olyan célokat, amit megvalósítunk, vagy megvalósítható. Mert ahhoz, hogy elkerüljük azt a depresszív hangulatot, kvázi ahhoz, hogy rosszul érezzük magunkat, mert sikertelennek, rossznak ítélünk meg mindent, ahhoz nem kell más, mint sikerélmény. Sikerélményeket pedig úgy tudunk szerezni, úgy tudunk gyűjteni, hogyha célokat állítunk magunk elé. És úgy tudjuk a célokat megvalósítani, hogyha olyan célokat adunk magunk elé, ami reális a saját életünkre nézve, viszont örömet okoz annak beteljesítése. Tehát kvázi igazából saját magunk tudunk eljutni egy depresszív állapotba, és saját magunk tudjuk elkerülni a depresszív állapotot is, ha olyan célokat tűzünk ki magunk elé, hogy igen, most ezt én meg fogom valósítani, megvalósult, és örülök, és nem fogok azon gondolkodni, hogy az én életem sanyarú.
0: A depresszióról beszéltünk, illetve a megelőzési lehetőségeiről itt a Pszichoaktívban, most pedig zenével folytatjuk adásunkat.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, benne pedig a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora hallható, és most pedig színes hír következik a pszichológia világából. Élet céllal könnyebb egészségesnek lenni. Míg egyeseknek folyamatos küzdelem az egészséges életmód, mások játszik könnyedséggel birkóznak meg vele. De mi lehet a titkuk? A Pennsylvániai Egyetem kutatói szerint a magyarázat a személyes életcéloknál keresendő. Elméletük szerint az egészséghez fűződő döntések akármilyen jelentéktelen helyzethez kapcsolódnak is, belső konfliktussal járnak. Ennek mértéke azonban eltérő lehet. Feltevésük szerint, akiknek stabil az életcéljuk, azoknál kisebb feszültséget okoz meghozni ezeket a hétköznapi döntéseket az egészségükért, míg elveszettebb társaiknak. A kísérletben túlsúlyos emberek vettek részt, akiket előbb az életükre ható főbb célokról kérdezték, majd mozgást, edzést hirdető, egészségtámogató üzeneteket mutattak nekik. Funkcionális mágneses rezonancia vizsgálattal követték nyomon, hogy az üzenetek mekkora aktivitást váltanak ki azokon az agyterületeken, amelyek a döntési bizonytalansághoz kapcsolódnak. A kutatók sejtését messze menőkig igazolták az eredmények, az erősebb életcéllal rendelkezők kisebb agyi aktivitás mellett inkább értettek egyet az egészség megőrző üzenetekkel, mint a céljaikban bizonytalanabb társaik. Az agyi aktivitásból ráadásul megbízhatóan lehetett következtetni az egyén egyetértésére vagy ellenállására is, írja a HVG Extra Pszichológia magazin.
1: Egy tudományos érdekesség volt hallható a pszichológia világából az elmúlt percekben, most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Osztrák óriás cég újíthatja fel a budapesti K-hidat, jogutód nélkül jogilag is megszűnt 14 kekva. Az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Strabag nyerte meg az óbudai K-híd felújítására kiírt pályázatot, miután nettó 1 milliárd 276 millió forintos ajánlatával, valamint szakmai szempontok alapján is megelőzte a Duna aszfaltot. A Budapest közút a döntés során a kedvező ár mellett a szakemberek hídépítési tapasztalatát és a vállalt plusz garanciát is figyelembe vette. A beruházás a tervek szerint már október közepén elindul, amelynek során teljesen átépítik a leromlott pályaszerkezetet, kiszélesítik az útpályát és felújítják az acélszerkezeteket is. A munkálatok első nagy szakasza 2027. júniusáig tart, míg a teljes projekt az északi járda és a korrózióvédelmi feladatok elkészültével az év végén zárul. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz KEKVA, köztük a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amelynek Áder János volt köztársasági elnök, és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amelynek Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus volt a kuratóriumi elnöke, tudatta a fővárosi törvényszék közleményben. Felidézik, hogy az alaptörvény június 15-én elfogadott 16. módosítás teszi lehetővé a KEKVA modell egyszerű kivezetését. A KEKVÁKRA vonatkozó törvény hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már nem működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján, továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánban tartott magánaudiencián személyesen hívta meg 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A nyílt és baráti hangvételű tárgyaláson a felek a magyarországi és európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia hatásait és a fiatalok elmagányosodását is érintették. A találkozót követően a miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza kormány átvilágítás után korrupciómentesen folytatja az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps program. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élve ezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten.
1: Időjárás.
2: Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, a pszichológiai tematikus magazin műsorunkban, és műsorvezető társam Erdős Robi is itt ül velem szemben.
1: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
0: Hogy vagy az elvárásokkal?
1: Hát van bőven az életemben is, meg saját magammal szemben is, meg külső elvárások is szerintem. Nagyon sokan mindenki elvár mindenkitől mindent, talán a saját magától kevésbé. Úgyhogy azért egy elég nehéz világban élünk ebből a szempontból, hogy meg kell felelni, vagy érezzük a megfelelési kényszert.
0: Hát arról is beszélni fogunk, hogy ez a megfelelési kényszer, ez hogyan hat az önértékelésünkre, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a mai adásunkban. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a kognitív torzítások tudományos meghatározása előtti korokban is tudott arról az emberiség, hogy saját logikai hibáink segítségével képezzük le az érzelmi világunkat, hiányosságainkat, kiábrándultságunkat. A környezet születésünk óta elvárásokkal vesz körül, mi pedig alkalmazkodunk. Szüleink, családunk, társas közegünk, iskolatársaink és munkahelyünk, barátaink és barátaink posztjai, kommentjei mind-mind diktálhatnak különböző elvárásokat. A 19. században sem volt tehát egyszerű a helyzet, ám napjainkban a szerep összevonódások miatt a szerepelvárások nyomása is megnő. Például vonzó nőnek, szuperanyának, konyhatündérnek, kiváló szakembernek lenni egyszerre, mondjuk csak ki, lehetetlen. Vagyis sokszor összeegyeztethetetlen külső elvárások csapdájában vergődik a 21. századi ember. Bonyolult és gyorsan változó világunk értelmezhetetlen, viszont nyomasztó mennyiségű elvárással vesz körül bennünket. Nem ugyanazért sértődik meg az anyós vagy a főnökasszony, a régi osztálytárs vagy az új szomszéd srác. Elvárások érkeznek a plakátokról, az edzőteremből, a munkai megbeszélésekről, a baráti találkozókról, sőt, saját magunktól is. Elvárások mentén formáljuk önértékelésünket, viszonyainkat, viselkedésünket, döntéseinket, cselekedeteinket, követelményekkel és igényekkel fordulunk párunk, gyermekeink felé is. Az elvárásoknak már az elképzelésüknek is óriási hatalmuk van a hozzáállásunk és így az életünk eseményei felett is. Az ilyen típusú feladatokkal sosem szoktam megbirkózni, gondolhatja magában az ember, és ezzel a gondolattal nyomban el is kezdi letekerni saját lelkesedését, hitét, motivációit. És hát persze ezek után nem is birkózik meg a feladattal, és így nem csak önbeteljesítő jóslatot, hanem ördögi kört is produkál. Legközelebb még bizonytalanabbul áll hozzá. Nem is beszélve a külső és a belső elvárások oly gyakran kibékíthetetlen ellentétéről. Lassan 50 éve annak, hogy Tori Higgins, amerikai pszichológus megfogalmazta elméletét a self-diszkrepanciáról, ami az a jelenség, amikor egy ember eredményes, sikeres és közben mégis rosszul érzi magát. Például azért, mert attól tart, hogy így sem felel meg az elvárásoknak, a vélteknek és a valósaknak sem. Belső ellentmondásainkat, szerepeinken belüli konfliktusainkat csökkenthetjük azonban, ha az elvárásokat szűrjük, megválogatjuk. Továbbá kompromisszumokkal és ha kell, akár távolodással vagy kilépéssel. Tehát mondjuk egy szakítással vagy munkahelyváltoztatással. Másfelől persze, ha nincsenek elvárások, akkor tájékozódási pontok, keretek és szabályok sincsenek, amelyek nélkül kaotikus helyzetben magunkra maradnánk. A megfelelő elvárásokra mindenkinek szüksége van. Ám ha az elvárások nem reálisak, vagy éppenséggel ellentmondóak, akkor kétségbe is eshetünk. Hiszen mindegy, mit csinálunk, úgysem tudunk megfelelni. Márpedig hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy ha nem felelünk meg az elvárásoknak, akkor majd megítélnek és nem fognak szeretni bennünket. Aki nem azonnal adja le a kiosztott munkát. Az ügyetlen, aki csak két fogással készül a születésnapi ebédre. A fantáziátlan, aki szintidő fölött teljesíti a túrát. Az eltunyult, aki két buliba is ugyanazt a ruhát veszi fel. Az igénytelen. Ha a vezető csalódik bennünk, mert nem bírjuk a terhelést, hiszen nem vállaljuk hétvégére az extra munkát, akkor mi is csalódhatunk magunkban. Holott nagy dicséretet érdemelnénk a határok megtartásáért, a munka-magánélet egyensúly oltalmazásáért. Mindez persze ott kezdődik, hogy az óvodában csálira sikerült ugye a homokvár, az iskolában a meg nem szerzett piros pont, a gimnáziumi szavaló versenyen ejtett hatalmas baki ellenére is szerethetők, elfogadhatók lehettünk volna. A kimondott vagy kimondatlan elvárásokat diktáló, sugalmazó szüleink, nagyszüleink, tanáraink részéről. Aki kisgyermekkorában megéli, hogy bíznak benne és támogatják, akkor is, ha hibát ejt, ha nem teljesít, az később is könnyebben birkózik meg a változó környezet által diktált elvárásokkal. Más szégyent és szorongást érez, ha úgy találják, hogy adott helyzetben nem tudott megfelelni, vádolja és emiatt akár el is utasítja önmagát. Márpedig ez tovább gyengítheti az önértékelést, és ezzel futunk neki a következő megfelelési helyzetnek, jó eséllyel akadályt gyártva belőle. Belső elvárás, amit saját magunk számára határozunk meg. Nem mindegy, hogy külső vagy belső elvárások kapcsán ugráltatjuk saját magunkat. Mint ahogy az sem, hogy mi az, amit szeretnénk, és valójában mire is számítunk. Bizonyára találkoztunk már olyan emberrel, talán közeli kapcsolatban is voltunk vele, akiről kiderült, hogy éppen azért támasztja a legképtelenebb elvárásokat velünk kapcsolatban, hogy azt gondoljuk magunkról, nem tudunk megfelelni. Ilyenkor sokat segít a népi bölcsesség, ami azt mondja, hogy ne szaladj olyan szekér után, ami nem vesz fel. Mivel világunk valóban bonyolult és egyre gyorsabban változó, borítékolható, hogy a legtöbb élethelyzetünkben találkozunk majd jó akarókkal, akik állítólagos javító szándéktól vezérelve felhívják majd figyelmünket hiányosságainkra, elmaradásainkra, mulasztásainkra. Nem elég beazonosítani, kezelni is kell őket, ettől leszünk erősebb kapcsolatban saját belső elvárásainkkal. Szóval vannak külső és belső elvárások, és hát sokszor ezek ugye nem túlzottan jó hatással vannak az önértékelésünkre, meg túlzottak, de azért azt is itt arról is szó volt, hogy valamilyen szinten elvárásokra meg szükségünk van. Szerinted hogy lehet megtalálni az ideális egyensúlyt, vagy mi az, ami segít eldönteni, hogy mi az, ami egy megfelelő elvárás, és mi az, ami meg már egy túlzó, nem építő jellegű. Te hogy látod ezt, Robi?
1: Az arany középút megtalálása az mindig nagyon nehéz mindenféle területen. Hát pont itt is azért jól esik az, hogyha van valamilyen szintű elvárás, mert akkor számítanak rád, akkor figyelnek rád, akár egy pár kapcsolatban is például. Tehát, hogy van egy elvárás, és akkor tudod teljesíteni. De persze nagyon fontos az, hogy nem a megfelelőségi kényszerig kell elmenni ebben az adott helyzetben. És igen, van elvárás egy adott munkahelyen is, és milyen jó az, amikor megdicsérnek és elismernek azzal, hogy igen, jól teljesítettél, elvárásoknak megfelelően. Talán ebből erednek azok a pozitív dolgok, amiket sikernek nevezünk végül is, hogy teljesítettük elvárásnak megfelelően az adott feladatot, az adott élethelyzetet, az adott szituációt, és igen, elismerik a munkámat, az életemet, azokat a bizonyos életszakaszaimat, amik számomra is fontosak. Ez az egészséges oldala az egésznek, tehát hogy kell, és jó, hogy vannak ezek a dolgok. Mert most gondoljunk bele, hogy nem lenne semmi, csak élnének az emberek úgy egymás mellett, hogy akár egy kapcsolatban, házasságban, vagy a munkahelyen, hogy úgy csinálja, amit akarsz. Tehát engem aztán végképp nem érdekel, hogy mit csinálsz, főleg azért ez egy párkapcsolat házasságban talán olyan idegen, olyan hideg, rideg dolog, hogy belőlem azt csinálsz, amit akarsz. Én nekem nincsenek feléd elvárásaim, én nem foglak megszólni semmiért, és az kicsit olyan érzés, lehet nagyon liberálisan hozzáállni ehhez a témához, hogy oké, okay, mert hogy ilyen jó a megértés, meg az együttműködés, meg minden, holott számomra inkább azt tükrözi, és nem elmen be a konzervatív részre, számomra inkább azt tükrözi, hogy igen, valóban talán nem jelentek annyit a társamnak, vagy nem jelentek annyit az én munkáltatómnak, hogy ő elvárja tőlem, vagy szabjon bizonyos korlátokat, hanem azt mondja, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Tehát kell, vagy ugyanazt a szülőknél is. Fiam, azt csinálsz, amit akarsz. Nem feltétlenül, tehát kell az, hogy be legyen szabályozva az ember egészséges módon. Mert ha a szülő azt mondja a gyereknek, a tini gyerekének, hogy te azt csinálsz, amit akarsz, kvázi ihatsz, dohányozhatsz, drogozhatsz, menjél elbulizni, hajnalban jössz haza majd, akkor mi lesz a gyerekből? Mi lesz a gyerek egészségével? Tehát kvázi azt tükrözi, hogy nincsenek elvárások, nincs szabály, tehát nem fontos a szülő számára a gyerek egészsége, jövője. Tehát kellenek, mindenképpen kell, hogy legyen ilyen egészséges, és tényleg ez normál keretek között kialakított elvárási rendszer, de semmiképpen sem szabad, hogy ettől bármi függjön. Tehát elvárom tőled, hogy nem kitűnő legyél, de mondjuk elvárom tőled, hogy 2-4-es legyen, a többi 5-ös a bizonyítványodban. De ha már 2-4-es helyett 3-4-es lesz, akkor már szobafogság, és nyáron nem mész sehová egy hónapig. Tehát nem ilyen szinten. Az elvárásokból egy kicsit ki lehet csúszni. Tehát ha gyere haza 10-re, de ha 10:30-re jön haza, nem lesz gond. Tehát egészséges módon várjunk el, és ebből lesz egyébként egy idő után megfelelősségi kényszer, hogyha ilyen kisebb csúszások miatt esetleg mi olyan szigorú szabályokat fogunk bevezetni bármilyen az élet bármilyen területén, ami hátrányos helyzetű lesz.
0: Az elvárásokról beszéltünk, illetve arról, hogy ez hogyan érintik az önértékelésünket. Most pedig zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetős...
0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egy...

kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. És a következőekben az evészavarokról beszélünk majd, illetve azon belül is olyan újfajta evészavarokat fogunk ismertetni, amelyek mostanában terjednek el. Jelentős szakmai versenynek lehetünk manapság szemtanúi a pszichológiában. Az evési magatartás befolyásoló szabályozók négy tengely mentén kategorizálhatók. Egy a mennyiség, hogy mennyit együnk, a kettő az a minőség, hogy mit együnk, a harmadik az időzítés, hogy mikor együnk, és a negyedik az evésmód, hogy hogyan szerezzük meg, készítsük el és fogyasszuk el az ételt. Bármely patológiás viselkedés a szokványoshoz képest szélsőséges. Az extremitás adódhat egyrészről a túlszabályozottságból, másrészt a szabályozatlanságból. Az evés bármelyik szabályozott tengelye lehet túlszabályozott, rigid, dogmatikus, fanatikus. Vagy lehet alulszabályozott, kaotikus, anarchikus. Az elhízás esetén mennyiségi és minőségi szempontból is szabályozatlan a rendszer. A táplálék túlfogyasztása a probléma magva. A kóros soványság esetén viszont mind a mennyiségi, mind a minőségi tengely túlszabályozott. A négy szabályozott tengely extrém végpontjainak mátrixa a legkülönfélébb potenciális evészavar konstellációkat adhatja. Ezzel a módszerrel a tünetek súlyosságát becslő kérdőív hozható létre, ennek alkalmazásával egyes szubkultúrákban összehasonlító epidemiológiai vizsgálatok végezhetők. Azonosíthatók lehetnek különféle kulturális, gazdasági és társadalmi feltételek, amelyek segítenék a jelenségek megjelenését és elterjedését. A ma még virtuális evészavarok megelőzésére, leküzdésére kommunikációs stratégia, terápiás irányelv dolgozható ki, mielőtt a zavarok ténylegesen meg is jelennének. De nézzük most meg azt a három evészavart, amely újonnan jelent meg. Az egyik az a komputorexia. Bizonyos személyek számítógépes játék közben vagy a közösségi médiába merülve olyan intenzív flow élményt élnek át, hogy nem érzékelik a testük fiziológiai igényeit és jelzéseit. Nem reagálnak az éhség vagy a szomjúság jelzéseire, nincs idejük alvásra. Vannak már olyan tragédiák délkelet-ázsiai történetekből, amikor a számítógép előtt ülve éhen haltak és kiszáradtak komputerfüggő fiatalok. Az evészavarok gyakori kibernetikai mechanizmusa a hiányzó feedback, azaz a visszacsatoló mechanizmus. A komputorexiában és az anorexiában a hiányzó éhségjelzés a probléma lényege, míg az elhízás során a jólakottság élettani jeleinek nem érzékelése a probléma. Egy másik evészavar a szkatorexia. Itt az intim viszonyrendszerben problémát jelenthetnek a székeléssel járó zajok és szagok. Az összeköltöző párok, kollégisták, albérlet és táborlakók, vagy éppen a kórházba kerülők táplálkozási problémája lehet a szkatorexia. Az egyén képtelen a saját szociális képébe integrálni a táplálkozás végtermékével kapcsolatos ingereket, ezért kerüli a székelést. A marketing kommunikáció a reklámok által olyan illetidegen mércét és elvárásokat ír elő, ami a biológiai létezéssel együtt járó folyamatokkal összeegyezthetetlen. A reklámban felvázolt ideális személy haja nem korpás, nem izzad, nincs szájszaga, és feltehetőleg a széklete is illatos. A szkatorexiának számos egészségügyi veszélye van, és számos járulékos evési szokással jár. Az étkezés minősége és időzítése megváltozik. Könnyen emészthető és a megfelelő időpontba időzíthető székelést lehetővé tévő ételeket fogyaszt, a táborban 5 napig nem székelő személy az utolsó napokon már nem is eszik. Van, aki napokig nem székel a nem megfelelő körülmények között, nem mer bemenni vagy kijönni a toalettből. Lényegében bujkál. Addig kell várnia, amíg minden életjel eltűnik a környezetből. A székelés időzítéséhez hashajtókat, valamint széntablettát egyaránt tart magánál. A téma tabu jellege miatt ez az elterjedt probléma a mai napig kibeszéletlen. És a harmadik evészavar, az a multirex.

0: anorexia, nagymértékű súly vagy izomgyarapodás, amelyet rövidesen nagymértékű zsír vagy izomvesztés követ, és amely változások egymás utánisága lassan körforgássá válik. Rövid idő alatt többféle evés és testkészzavar tünetei is diagnosztizálhatók. Az előző héten bulimiás tünetei voltak, aztán anorexiás, utána falás rohamai is vannak, elhízik és a ciklus kezdődik előről. A testi változásokat színuszgörbéhez hasonló hullámvonallal lehetne érzékeltetni. A multirexia napjainkban gyakorta megfigyelhető filmsztároknál. A szerep kedvéért hol sovány, hol kövér, hol pedig izmos. A híresség testi változásai okot adnak a sajtónak, hogy foglalkozzon a sztárral, a népszerűsített testsúlyváltozás pedig mintául szolgál a rajongók körében. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Te hogy látod, Robi, hogyan lehet elkerülni manapság a médiának, illetve a számítógépes környezetnek a evés zavarokra befolyásoló hatását?
1: Nagyon nehezen, mert hogy ugye a média és a minden, ami körülvesz minket, a gépek, azok elég nagy hatással vannak most már ránk. Tény és való, hogy azért változik a kultúra, tehát, illetve nem csak a kultúra, a technológia is. A kultúra az talán nem, mert hogy aki régen 10-20-30 évvel ezelőtt még újságot olvasott, papír alapú újságot, akár evés közben is volt egy ilyen rossz szokása, az most lehet, hogy átvált mobiltelefonra, és mobiltelefont fog olvasni. Tehát igazából nem változott semmi, csak a technika kvázi ugyanazt csinálja, csak más eszközzel. Nem merek belegondolni abba, hogy esetleg 20 év múlva a telefont mi fogja majd felváltani. De tény és való, hogy igen, a technika fejlődése az nyomon kíséri az életünket, és beavatkozik az életünk mindenféle tevékenységébe, szakaszába, úgy, ahogy akár a testi egészségünkre vonatkozóan is, azért nagyon sok olyan dolgot látunk, tapasztalunk, hogy addig, amíg korábban 10 évvel ezelőtt az emberek egy munka után kimentek sétálni, elmentek biciklizni, bármilyen másik tevékenységet választottak. Hozzáteszem, hogy nagyon szívesen elbeszélgetnék olyanokkal, akik mondjuk 30 éve vagy 40 éve voltak, 30-40 évesek, mondjuk ott vannak a saját szüleink, de hogy ők akkor hogyan élték, és nem az volt, hogy telefon, nem az volt, hogy mobilozzunk este, és ülünk a tévé előtt, és nassolunk, és ezt teszünk, meg azt teszünk, hanem kimentek sétálni, biciklizni, ott volt a kert, kerti munka, stb. Tehát átformálódott ez az egész egy picit, és ugye ez átformálja a táplálkozási szokásainkat is teljes mértékben, mert lehet, hogy elfeledkezünk arról, és nagyon sokszor szokták mondani, hogy amikor eszel, akkor egyél. Tehát, hogy nem tévéz, ne számítógépez, ne játsszál közben számítógépen, ne PlayStation, ez is sorolhatnám még sokáig, mert egyszerűen nem tudod, hogy mit eszel. És nagyon sokszor nem érzed az ízeket, habzsolsz, teljesen másra figyelsz. Egyszerűen jól lakni, jól laksz, de utána pedig jön egy olyan érzés, hogy hú, mit ettem? És egy-két óra múlva lehet, hogy éhes leszel. Ez az egyik része, a másik része az, amikor nem oda koncentrálsz, és ilyenkor jönnek az evészavarok, evészavarhoz vezető problémák. Amikor már nem a kajára és az étkezésre figyelsz, hogy jól megrágd az adott ételt, hanem jóformán darabokat eszel, és úgy nyeled le, tehát nem lesz semmi problémád belőle, mert a szervezet nem azonnal fog reagálni rá. Hanem most gondoljunk bele, hogy egy megrágott ételt a gyomor mennyivel könnyebben fel tud dolgozni és meg tud emészteni, és mennyivel kevesebb energiát kell beleölnie, hogy megemésztődjön az adott étel, mint olyan darabokat eszel, és sokkal több energiára lesz szükség a szervezetnek, sokkal jobban megerőlteted a gyomrodat, és ezáltal egy-egy idő után legyengül, mint minden gépezet, mint minden motor, lesznek problémák, mert túl lett erőltetve. Úgyhogy mindenképpen figyeljünk oda arra, hogy hogyan étkezünk, miként étkezünk, aki kapcsolatban van és van társa, vagy ott vannak a család, vagy bárki, próbáljunk meg, vagy barátok, próbáljunk meg közösen összehozni egy ebédet, egy vacsorát, egy bármit, és akkor társaságban eltölteni azt az ételt, mert talán kicsit jobban oda tudunk figyelni.
0: Arról beszéltünk, hogy a mai körülmények milyen új evészavarokat hoztak létre, illetve mire érdemes figyelni ahhoz, hogy a lehető legjobban elkerüljük ezt a saját esetünkben. Most zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves pszichoaktív hallgatónak. Itt a pszichológiai magazin műsorunkban és a mindfulness élettani hatásairól fogunk most beszélni. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint ma a mindfulness az orvostudomány egyik legintenzívebben kutatott témája. Egyre több a tudományos bizonyíték, amely alátámasztja azt a több ezer éves tapasztalatot, hogy a meditáció jót tesz testnek, léleknek és igen alkalmas a mindfulness gyakorlására. A mindfulness, azaz a tudatos jelenlét a civilizációs betegségek ellenszéruma. Mielőtt azonban az alvási problémákkal, magas vérnyomással, depresszióval vagy allergiákkal küzdő hallgató lerohanna a patikába egy doboz mindfulnessért, az igazsághoz hozzátartozik, hogy a mindfulness nem lehet bevenni, csak gyakorolva lehet alkalmazni. Viszont így legalább mindig kéznél van és nem fogy el soha, na meg olcsó is. Igaz, az elején érdemes lehet esetleg tanfolyamra járni, de utána már megy magától is, mintha egy doboznyi fájdalomcsillapító tabletta megtanítaná, hogyan tudjuk saját magunk csökkenteni a fájdalmunkat. A tudatos jelenlét egyik legjobb alkalmazási módja a meditáció, amelyben a figyelem és a gyakorlás a kombinált hatóanyag. Ha mindkettő jelen van, sokat javulhatnak testi működéseink, azonban ha csak az egyik, akkor ne várjunk csodát. Ha megvizsgáljuk, mi a hatásmechanizmusuk ezeknek a hatóanyagoknak, könnyen megérthetjük, hogyan változtatja meg szervezetünk működését a mindfulness gyakorlása. A meditáció egyik kulcsa a figyelem fókuszálása és figyelmünk megfigyelése. Tehát amikor meditálunk, elkezdünk egy valamire odafigyelni, mondjuk a légzésünkre, mert az kéznél van, valamint elég jól érezhető. Elkezdünk figyelni, aztán pár pillanat múlva észrevesszük, hogy már nem a légzésünkre figyelünk, hanem elmerengünk, esetleg szorongunk valamilyen múltbéli vagy jövőbeli eseményen. Meditációkor tehát edzük a figyelmünket és a figyelmünket figyelő figyelmünket, aminek az lesz a következménye, hogy egyre jobban tudunk majd koncentrálni arra, amire szeretnénk. És egyre kevesebbszer fogunk elkalandozni. A meditáció tehát tulajdonképpen mentális edzés, és mint minden edzésnek ennek is számos pozitív hatása lesz. Egy Harvard-i kutatócsoport képalkotó eljárások segítségével azt találta, hogy agyunk figyelemért és magatartásunkért felelős területein jelentősen megnőtt a szürkállomány denzitása, azaz sűrűsége. A mindfulness, illetve a meditáció másik hatótényezője az úgynevezett nyitott vagy megengedő figyelem. Miközben meditálunk, nem csak a figyelmünk összpontosítása fontos, hanem az is, ahogyan figyelünk. Hétköznapi életünkben mindig el akarunk érni, vagy meg akarunk csinálni valamit. Mindig van valamilyen elvárásunk, célunk. Meditálás közben cselekvő üzemmódból átváltunk létező üzemmódba. Úgy figyelünk, hogy nem akarunk elérni semmit, csupán figyeljük kíváncsi, megengedő, elfogadó attitűddel, hogy mit is tapasztalunk a testünkben. Hogy milyen érzések, érzetek, gondolatok vannak bennünk, és anélkül, hogy meg akarnánk változtatni, szemrevételezzük őket. Ha a figyelmünket hosszabb ideig egy valamire összpontosítjuk, szervezetünk a stresszelő, úgynevezett szimpatikus tónusú üzemmódból átkapcsol a feltöltődő, regeneráló, paraszimpatikus tónusú üzemmódba. Mivel a jelen pillanatra koncentrálunk, nem stresszelünk semmin, szervezetünkben csökken a stresszhormonok szintje, aminek következtében csökken a vérnyomásunk, a szívfrekvenciánk és a különböző gyulladásos molekulák szintje. Mivel a szívünk elkezd lassabban verni, csökken a szívizom oxigén felhasználása, és a hosszabb diasztólis szakasznak köszönhetően több tápanyaghoz és oxigénhez jutnak szívizom sejtjeink. Ha éppen meditálunk, meglehetősen alacsony a valószínűsége, hogy infarktust kapjunk. A légzésünk is egyre lassul és mélyebbé válik. Amellett, hogy ez jót tesz a szövetek oxigén ellátottságának, van egy másik nagyon fontos hatása is, csökkenti a gyulladásos cikotinek termelődését. A gyulladás immunrendszerünk első számú védelmi vonala, amely a stresszválasz során automatikusan bekapcsol. Immunrendszerünk azonban csak szűk tartományban működik optimálisan. Mind a túlműködés, mind az alulműködés problémákhoz vezet. A rendszeres meditációval immunrendszerünk működése ebben a hatékonyságban tartható. Így okkal remélhetjük, hogy rendszeres gyakorlással sokkal ellenállóbbak leszünk a betegségekkel szemben. Fontos azonban szem előtt tartanunk, hogy a mindfulness és a meditáció nem csodaszerek. A tudatos jelenlét kizárólag akkor foghatni az életünkben, ha rendszeresen gyakoroljuk. Viszont akkor egészen biztosan hatni fog. Paradox módon csak akkor, ha nem várjuk el, hogy hasson, hanem csak megengedően, elfogadóan, kíváncsian megfigyeljük saját testünk jelzéseit. Csak annyi a dolgunk, hogy időt adjunk a szervezetünknek, hogy mindent rendbe tegyen. Szóval itt ugye most előzőleg arról beszéltem, hogy a meditáció az milyen sok jótékony hatással van a tudatos jelenlétünkre, illetve az egészségünkre, meg a hangulatunkra, de szerinted még ezen kívül mondjuk milyen olyan hozzáállás, napi aktivitás, akár gyakorlás segíthet a hétköznapi életünkben abban, hogy mondjuk lecsillapodjunk, a figyelmünk az ne a múlton és ne a jövőn legyen, hanem minél inkább a jelenben lenne. Szerinted mi tud ebben segíteni még?
1: Pozitív hozzáállás mindenképpen, és ahhoz, hogy pozitívan tudjunk hozzáállni, ahhoz pedig értékelnünk kell azt, amit elérünk, azt, amit kitűztünk magunk elé, célokat megvalósítani. Úgy tudjuk elérni azt, hogy a mában éljünk, hogyha tudjuk értékelni az apró dolgokat. Tudjuk értékelni azt, amikor valaki hozzánk szól egy kedves szót. Egyszerűen tudjuk értékelni azt, amikor valaki megkérdezi tőlünk, hogy hogy vagy. Értékeljük azt, amikor valaki ránk ír reggel, hogy jó reggelt, szép napot. Tehát apró dolgokban kell meglátni azt, hogy van azért pozitív dolog is, és vannak pozitív dolgok is az életben, és arra kell rájönni, és rádöbbenni, és ez nagyon nem egyszerű nagyon sokak számára, főleg azok számára sem, akik hosszabb távra szeretnének tervezni, hogy egy picit élni kell a mában is. Mert ha folyamatosan a jövőben élünk, folyamatosan abban élünk, hogy mi lesz majd jövő héten, mi lesz az követő héten, akkor egyszerűen azt, amit most élek, azt egyszerűen elfelejtem, és nem élem meg. Nem élem meg azokat a pillanatokat, ami éppen ma történik. Nem fogok tudni, mire emlékezni, hanem mindig csak várok valamit, valami jövőbeli dolgot, és nem tudom azt, hogy igen, de mi történt tegnap? Tehát nem fogok tudni emlékeket gyűjteni, és nem élem meg igazán azt, ami az adott napon történik. Ez nem egyszerű, ez nagyon nehéz úgy kezelni, és úgy alkalmazni, hogy ezt valóban így élje meg az ember. Egy picit, ha nem is 100%-ig, de most mondok egy számot, 70%-ban, ha ez sikerül, akkor már az nagy siker. De ha 50-50-ben, akkor azt mondom, hogy az is. Tehát egyszerűen az élmények gyűjtése. Már csak azért is, mert ugye sokkal felpörgetettebb a világ, és számos olyan veszély leselkedik ránk, ahol mi nem tudhatjuk, hogy éppen mi lesz holnap. Nem tudjuk, hogy mi lesz egy hét múlva. És akkor ne éljük meg a mai napot, hogyha ennyire bizonytalan a jövő.
0: Tehát, és szerinted hogyan tudjuk megélni a mai napot a lehetőleg jobban?
1: Hát csak úgy, hogy örülünk annak, ami az adott napon történik, és abból próbáljuk kihozni a maximumot. Tehát csináljunk olyan programokat, olyan dolgokat, amik igenis örömteliek, és azt tudod mondani a nap végén, hogy hú, ez nagyon jó volt ez a nap, köszönöm. Ez tényleg nagyon jól sikerült, és ebben úgy benne volt minden, ami kellett. És igen, hál' Istennek én sem mondhatom, hogy vannak olyan napok, amikor én is azt mondom nap végén, hogy hű, ez nagyon jó volt. Ez jó, ha a múltba kell egy picit élni, akkor nagyon jó a múltból az emlékeket visszaszedni, mert akkor egy kicsit újraéled azokat a pozitív dolgokat. Tehát, és a múltban lehet élni, de csak annyira, hogy az adott jelent a napot, megszínesíted azzal, hogy egy kicsit újraéled azt, ami történt. Egy utazást, egy ebédet, egy beszélgetést, egy baráti összejövetelt. Tehát az, hogy előkerül egy-egy kép, és akkor megéled a jelent azzal, hogy így elkönyveled és megnyugszol, hogy de jó, hogy volt ilyen. Így lehet élni a múltban, de másképp nem.
0: Arról beszéltünk, hogy a mindfulnessnek milyen élettani hatásai vannak, illetve azon belül is a meditációnak, valamint, hogy milyen hozzáállás segített abban, hogy a tudatos jelenlétet a mindennapjainkban meg tudjuk élni, illetve figyelmünkkel a jelenre tudjunk koncentrálni. Most pedig zene következik itt a Pszichológiai Magazin műsorunkban, a Pszichoaktívban.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Osztrák óriás cég újíthatja fel a budapesti K-hidat, jogutód nélkül jogilag is megszűnt 14 kekva. Az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Strabag nyerte meg az óbudai K-híd felújítására kiírt pályázatot, miután nettó 1 milliárd 276 millió forintos ajánlatával, valamint szakmai szempontok alapján is megelőzte a Duna aszfaltot. A Budapest közút a döntés során a kedvező ár mellett a szakemberek hídépítési tapasztalatát és a vállalt plusz garanciát is figyelembe vette. A beruházás a tervek szerint már október közepén elindul, amelynek során teljesen átépítik a leromlott pályaszerkezetet, kiszélesítik az útpályát és felújítják az acélszerkezeteket is. A munkálatok első nagy szakasza 2027. júniusáig tart, míg a teljes projekt az északi járda és a korrózióvédelmi feladatok elkészültével az év végén zárul. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz KEKVA, köztük a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amelynek Áder János volt köztársasági elnök, és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amelynek Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus volt a kuratóriumi elnöke, tudatta a fővárosi törvényszék közleményben. Felidézik, hogy az alaptörvény június 15-én elfogadott 16. módosítás teszi lehetővé a KEKVA modell egyszerű kivezetését. A KEKVÁKRA vonatkozó törvény hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már nem működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján, továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánban tartott magánaudiencián személyesen hívta meg 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A nyílt és baráti hangvételű tárgyaláson a felek a magyarországi és európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia hatásait és a fiatalok elmagányosodását is érintették. A találkozót követően a miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza kormány átvilágítás után korrupciómentesen folytatja az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps program. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élve ezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten.
2: Időjárás.
3: Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esett feladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balatonátúszás, a Balatonszand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programra. Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS,

Jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak! A hatékony tanulás módszertanának néztem utána. A Mindset pszichológiai magazinban talált anyagot használtam fel ehhez. A tanulás, illetve a hatékony tanulás kérdéseivel kapcsolatban számos elmélet, elképzelés és technika született az elmúlt években. Anders Ericsson, a floridai egyetem professzora úgy véli, hogy egy készséget, bizonyos képességet körülbelül 10 000 óra gyakorlás után sajátíthatunk el teljes mértékben. Ez a 10 000 órás szabály, habár azért fontos megjegyeznünk, hogy Ericsson főként élsportolókat, zenezseniket, sakkmesterekkel kapcsolatosan végezte vizsgálatait, aminek a végén erre a következtetésre jutott. Tehát Ericsson 10 000 órás szabálya főként arra vonatkozik, hogy egy adott készséget szinte világszínvonalúan sajátítsunk el. Felvetődik a kérdés, hogy akkor mennyi időbe telik, hogy valamiben jók legyünk, és hogy képesek legyünk egy bizonyos készség megtanulására. Josh Kaufman író azt állítja, hogy egy készséget magunkénak tudhassunk, igaz, nem világszínvonalúan, ahhoz véleménye szerint elég 20 óra gyakorlás. Gabriel Weiner író szerint például az idegen nyelvek tanulásának tekintetében sokkal könnyebben tanuljuk meg azokat a szavakat, melyeket interakciókhoz, élményekhez tudjuk kötni. A memorizálással kapcsolatos módszereknek közös alapja van. Megpróbálják az elraktározandó információkat más egyéb, egyénibb információval összekötni annak érdekében, hogy az elraktározandó információk között különbséget tudjon tenni az agyunk, így téve könnyebbé a visszakeresést és a tanulást. A hatékony tanulás alapfeltétele a megfelelő tanulási metódus kiválasztása mellett az, hogy hatékonyan osszuk be a tanulásra szánt időt. Manapság egyik legdivatosabb tanulási stratégia a Pomodoro technika, mely Francesco Cirillo nevéhez fűződik. A módszer végrehajtásához egy kis órát alkalmaznak, mely 25 plusz 5 perces blokkokra, pomodórókra tagolja a tanulást. A technika része az is, hogy az egyén az aktív, fókuszált munkavégzéssel vagy tanulással töltött 25 percben igyekszik a külső zavaró tényezőket minimalizálni, és csak az adott feladatnak szenteli a figyelmét ebben a 25 percben. Ezt követi egy 5 perces szünet, melynek folyamán az egyén az adott feladaton kívül bármire fordíthatja a figyelmét. Ez a fél óra tesz ki egy pomodórót. A technikához tartozik még, hogy 4 teljesített pomodoró után az egyén tarthat egy fél órás szünetet. Ezt a folyamatot pedig egészen addig ajánlatos folytatni, míg nem végzünk az adott feladattal, tanulnivalóval. Az előbbi technikák közül bármelyiket javaslom nektek gyakorlatban történő használatra, mi pedig most vissza fogunk menni oda, ahol a legjobb slágerek laknak.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Balaton Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Osztrák óriás cég újíthatja fel a budapesti K-hídat, jogutód nélkül jogilag is megszűnt 14 kekva. Az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Strabag nyerte meg az Óbudai K-híd felújítására kiért pályázatot, miután nettó 1.276.000.000 forintos ajánlatával, valamint szakmai szempontok alapján is megelőzte a Duna aszfaltot. A Budapest közút a döntés során a kedvező ár mellett a szakemberek hídépítési tapasztalatát és a vállalt plusz garanciát is figyelembe vette. A beruházás a tervek szerint már október közepén elindul, amelynek során teljesen átépítik a leromlott pályaszerkezetet, kiszélesítik az útpályát és felújítják az acélszerkezeteket is. A munkálatok első nagy szakasza 2027 júniusáig tart, míg a teljes projekt az északi járda és a korrózióvédelmi feladatok elkészültével az év végén zárul. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz KEKVA, köztük a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amelynek Áder János volt köztársasági elnök, és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amelynek Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus volt a kuratóriumi elnöke, tudatta a fővárosi törvényszék közleményben. Felidézik, hogy az alaptörvény június 15-én elfogadott 16. módosítás teszi lehetővé a KEKVA modell egyszerű kivezetését. A KEKVÁKRA vonatkozó törvény hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már nem működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján, továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánban tartott magánaudiencián személyesen hívta meg 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A nyílt és baráti hangvételű tárgyaláson a felek a magyarországi és európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia hatásait és a fiatalok elmagányosodását is érintették. A találkozót követően a miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza kormány átvilágítás után korrupciómentesen folytatja az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps programot. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élve ezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten.
1: Időjárás.
2: Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

A Balaton Rádióban a televíziózás hatásaival megyünk tovább. A Mindset magazin cikkét hoztam el, illetve dolgozom fel nektek. A tévénézés mára már olyannyira részévé vált a mindennapjainknak, hogy szinte észre sem vesszük, és akár naponta 6-7 órán keresztül is be van kapcsolva a készülék. Azt fogom most megnézni, hogy milyen hatással van gyermekünk fejlődésére és személyiségére a tévénézés. Minden esetben káros, vagy lehetnek előnyös oldalai is. A tévénézés alapvető jótékony hatása abban rejlik, amiben a veszélye is. A gyerekek utánozzák, amit a képernyőn látnak. Ha ez tartalmilag és formailag is olyan műsor, amely fejlesztő hatással van rájuk, akkor profitálhatnak is belőle. A gyerekek azonosulnak a filmekben látott szereplőkkel, így ha azok követendő példát mutatnak, akkor akár nevelő hatással is lehetnek rájuk. A tévénézés kisgyerekkori hatásaival kapcsolatban az egyik aggodalomra okot adó tény, hogy a gyerekek könnyen összetévesztik a látszatot a valósággal, mivel észlelési és gondolkodási képességeik még fejlődésben vannak. Nem tesznek különbséget a tárgyak megjelenése és valódi lényegek között. A gyerekek a csecsemőkor végén még biztosan nem képesek különbséget tenni a látszat és a valóság között. A 7 évesnél fiatalabb gyerekek sokszor nehezen értették meg a kutatásokban, hogy amikor a filmben lelövik a szereplőt, akkor a színész valójában nem hal meg. A gyerekek még kevés tudással rendelkeznek a világról, ezért nekik sokkal nehezebb összemérni a tévében látottakat a valósággal. Egy következő problémákat felvető terület a tévében látott műsorok tartalma. Ehhez kapcsolódóan két igazán jelentős tényező van, amelyek káros hatással lehetnek a gyermeki fejlődésre. Az egyik a sztereotipizálás, a másik a túlzott erőszak. A férfiakat a munkahelyükön, a kapcsolataikban és nagyjából minden más területen is irányító szerepben festik le. Míg a nők inkább passzívak, alárendelődőek, központi értékük pedig a külső vonzerő. Ezek a sztereotípiák a legújabb műsorokban már kezdenek fellazulni, mégis vannak, amelyekben még tartják magukat. A televízióban megjelenő erőszak mértéke mindenképpen aggodalomra adhat okot emellett. Számos bűnögi sorozat fut abban az idősávban, amikor könnyen lehet, hogy fiatalok is ülnek a tévé előtt. Ezek a képek pedig azt sugallhatják a fiatalok számára, hogy az erőszak a nézeteltérések megoldásának egy elfogadott módja. A televízióban látott erőszakot vizsgáló kutatások eredményei mégis ellentmondásosak. Egyrészt igazolt, hogy agresszív jelenetek megtekintése után a gyerekek erőszakosabban viselkednek a kísérleti játszószobában, mint szelíd filmek vetítése után. Másrészt olyan eredmények is születtek, amelyek szerint azok a gyerekek választanak inkább erőszakos műsorokat, akik viselkedése eredetileg is impulzívabb. A televízió lehetséges negatív hatásaival kapcsolatos eredmények arra hívják fel a figyelmünket, hogy a szülőknek fontos szerepe van a gyerekek televíziós tapasztalatainak felügyeletében. Ez vonatkozik a tévé előtt töltött időre és a műsorok tartalmára is. Egy további fontos szempont lehet, hogyha a szülők együtt nézik a tévét a gyerekekkel, akkor beszélgethetnek velük arról, amit látnak, így a gyerekek jobban megérthetik a látottakat. Tisztázódhatnak az esetleges félreértések és a felmerülő erkölcsi kérdéseket is megvitathatják. Ilyen formában pedig tanulási és tapasztalatszerzési lehetőséget is magában rejthet a tévézés. Forduljunk most a tévéről a rádió irányába, hiszen ez is egy elég népszerű médium, és bizony, ha rádió, akkor zene.

Ez a Balaton Rádió az FM 88.7-es megaherces frekvencián, és ismét a balatoni híreké a főszerep. A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerül. Kerüljön a Balatonhoz.

hallottátok zaját, valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal, ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A maratoni, balatoni zenefolyamot hallhatjátok itt a Balaton Rádióban. Olyan dolgokat veszünk, amikre nincs szükségünk. Abból a pénzből, ami nem a miénk. Hogy lenyűgözzünk embereket, akiket még csak nem is szeretünk. Hangzik el a Harcosok klubja című kultikus filmben. A kissé negatív hangvételű idézet tökéletesen példázza a mai fogyasztói társadalom felszínességét. Azonban csak rajtunk múlik, hogy megmaradunk-e e sekélyes álvalóságban, vagy tárgyak gyűjtése és a kifelé fordulás helyett magunkban teszünk rendet és mélyebbre ásunk. A Mindset Pszichológia cikke alapján Joshua Becker az amerikai Forbes hasábjain írta le történetét. 10 évvel azelőtt szakított addigi szokásaival, és a minimalizmus felé vette az irányt. Úgy fogalmaz, hogy túl sok időt pazarolt el az életéből arra, hogy a pénzt hajhássza, majd pedig olyan tárgyakra költse, amik igazán nem hozták el számára a boldogságot. Ez a folyamatos hajsza pedig csak még távolabb lökte attól, hogy megtalálja, mi jelenti számára a valódi örömöt. Számos érvet fel lehetne sorakoztatni, hogy miért érdemes a minimalista életmód felé fordulni, és kevesebb tárgyat birtokolni. Ezekből szedtünk össze most néhányat. Egyrészt jobban átláthatod, mi az, ami igazán számít. Az életünk véges. Miért pazarolnánk olyan dolgokra, amik igazából nem értékesek? A fizikai tárgyak elromlanak, elkopnak, elfelejtődnek. Az élmények, az emlékek, a szeretet, a szenvedély örökké valók. A másik ilyen pont, hogy sokkal több pénzt takaríthatsz meg. Ahogy az életünk, úgy sajnos az időnk, energiánk, pénzünk, sőt még a figyelmünk is véges. Még a kapcsolataink és a mentális kapacitásunk is. Fizikai értelemben is csak bizonyos korlátok között vagyunk képesek cselekedni. Még egy ilyen pont, hogy visszanyerheted a kontrollt a saját életed felett. Óriás plakátokról, villogó reklámokról, tévéműsorokból és különböző emberek szájából hangzik el folyamatosan, hogyan kellene élni, mit kellene megvenni, hogyan kellene kinézni, mit kellene enni, vagy miben kellene hinni. Azzal a döntéssel, hogy sokkal kevesebb tárgyat vásárolunk meg, bizonyos szempontból visszanyerjük az irányítást a saját életünk felett. Ahogy már az előzőekben is említettem, az énről átkerülhet a fókusz a mire. Bizonyos tárgyak megvásárlása a legtöbb esetben önös érdekektől vezérelt, leszámítva, amikor valakinek ajándékot vásárolunk. És utolsó előtti pontként rugalmasabban kezeli azok a változásokat, akik kevesebb tárgyat birtokolnak. Utolsó pontként pedig megemlíthetjük, hogy inspirációt nyújthatsz másoknak. A fogyasztói társadalom felemészti önmagát a folytonos pénz és tárgyak utáni hajszában. A végeredményt pedig sokan érezzük a saját bőrünkön. Arról nem is beszélve, hogy a nyugat kielégíthetetlen étvágya milyen pusztításokat művel a harmadik világban. Minél több emberre lenne szükség, aki szakít a konzumerizmussal és inspirációként szolgálhat másoknak. Tehát, hogyha a legközelebb megvásárolnád a 20. pár cipődet, 30. pólódat, vagy a 40. bögréd, akkor felteheted magadnak a kérdést, valóban szükséged van arra az árucikre, vagy van benned valami űr, hiány, amit a termékekkel szeretnél betölteni.

0: Ilyet még nem hallottál.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: Balaton Rádió.
2: Én úgy tudom,

0: Jöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Folytatja a kormánya a Hungary Helps programot. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen tárgyal. 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy félórás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket, erősítette meg Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen. A külügyminiszter megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi álláspontját, miszerint a Tisza kormány idején nem létesül Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és kőolajtermék tároló kapacitás Magyarországon, hiába írt alá korábban egy ezt előkészítő szándéknyilatkozatot a MOL és a Naftogáz. Az orosz kapcsolatokról szólva miniszter egyértelművé tette, hogy a diplomáciai viszony továbbra is él, és egyelőre nem érkezett válasz Moszkva részéről a kiutasított orosz diplomaták ügyében. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. Az oltás legintenzívebb napjain több mint 560 ember, 170 jármű, egy tűzoltóhajó és számos munkagép dolgozott a helyszínen. A tűz megfékezésében az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül külföldi egységek is részt vettek. Románia, Németország és Magyarország szárazföldi tűzoltó csapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia helikoptereket küldött. Oroszország egy IL-76-os tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást. Magyarország 12 hivatásos tűzoltót és 4 speciális járművet küldött Szerbiába. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A cég tájékoztatása szerint a műszerek adatait a levegőtisztaság.gd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben. A szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között.
1: Időjárás.
2: A hétvégére visszatér az indián nyár, egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül,
1: reklám nélkül.
3: Balaton Rádió, éjjel-nappal a

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Napsütésben gazdag szép napot kívánok! A következő percekben a kiváló zenei slágerek után tudományos információ következik. Az Origo információja alapján meghosszabbíthatja az élettartamot a whisky. Amikor a pubban kocintásra emeljük a poharunkat, nem véletlenül mondjuk, hogy egészségünkre. Egy új tudományos kutatás ugyanis bebizonyította, hogy a whisky fogyasztása nem csak hosszabb és egészségesebb életet ígérhet, hanem a kreativitásunkat is növelheti. Árpa, élesztő tőzeg és forrásvíz, no és némi tűz és tiszta levegő. Nem véletlenül ezek számítanak egy jóféle whisky alapvető alapanyagai közé. Az Amerikai Társaság a Tudományos Fejlődésért Szervezet most publikált kutatási eredményei szerint a whisky mérsékelt fogyasztása szorosan összekapcsolódhat a még hosszabb élettartammal. Claudia Kevesz, a Kaliforniai Egyetem neurológusa és csapata azoknak az embereknek az életmódját és szokásait tanulmányozta, akik már betöltötték a 90. életévüket. A szakember már 15 éve figyeli a korcsoport mindennapjait és életvitelét. Úgy találták, hogy azok az emberek, akik naponta minimális mennyiségű alkoholt fogyasztottak, kevesebb valószínűséggel hunytak el ideje korán. Egyelőre nincs logikus magyarázata a jelenségre, mondta Claudia Kövesz. A vizsgálataink alapján abban viszont határozottan hiszek, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás meghosszabbíthatja az élettartamot, említette meg a kutató. Ráadásul a whisky egy sárgás színű, íztelen és szagtalan kristályos port, ellak savat is tartalmaz. Ez az erős antioxidáns képes a káros, rákos szabadgyökök eltávolítására a szervezetben. Dél-koreai kutatók azt is kimutatták, hogy az ellaksav védi a bőrt az UVB sugárzás ellen, de jelenleg szintén kutatják a mellrák elleni hasznosíthatóságát. A whisky még a vörösbornál is hatékonyabb antioxidáns és antimutagén, tette hozzá a kutató. Ami a szívegészségét illeti, a mérsékelt whiskyfogyasztás 50%-kal csökkenteti a stroke vagy a szívinfarktus kockázatát. Hasonlóképpen azoknál, akik a whiskyt kis mennyiségben hetente 1 és 6 adag közötti mértékben fogyasztották, felére csökkent a felnőttkori demencia esélye. A whisky emellett bizonyítottan segít megelőzni a szív-koszorúér betegségeket is. Ha azonban a kreativitásról van szó, a whisky fogyasztás ezen a területen is jól teljesít. Az ital jótékony hatásáról még folynak a viták a kutatók között. A kreativitás növekedésének talán az lehet az oka, hogy a kutatás szerint a whisky határozottan javítja az erőt és magabiztosságot, amit az alkohol biztosít. Az Illinois Egyetem munkatársai összesen 40 férfi ivási szokásait tanulmányozták, és azt találták, hogy azok az alanyok bizonyultak kreatívabbnak, akiknek a véralkohol szintje körülbelül 0,75 ezrelék volt. Az Amerikai Rákkutató Társaság mindazonáltal felhívta rá a figyelmet, hogy szerintük a biztonságos alkoholfogyasztás egyszerűen nem létezik. Hát, ezek után azt gondolom, hogy érdemes lehet végig gondolni, hogy milyen italt választ az ember akkor, ha egy jó baráti társaságban egy jó beszélgetés mellé stresszoldóként választja, de mindazonáltal a legjobb és legegészségesebb slágerek azok a zenék, és ezek jönnek most itt az éterbe. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyors, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban.

ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. Mindezek után csak annyit mondhatok, hogy biztonságra fel, illetve jönnek a legjobb slágerek itt a Balaton Rádióban.

keressek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

0: Egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban, benne pedig a maratoni-balatoni zenefolyam hallható, ami a jó zenék mellett azért tudományos érdekességeket is ad számotokra. A konfliktus kezelés, a konfliktusok napjainkban való szerepéről lesz szó a következő percekben. Ha megkérdezünk néhány embert, elég széles repertoárját kapjuk azoknak a válaszoknak, ami a konfliktus szóról jut nekik eszükbe. Néhány ember pozitívan tekint a konfliktusokra, de többnyire nem ez a jellemző. Egy munkai konfliktusokkal foglalkozó tanulmány szerint a dolgozó emberek átlagosan 2 órát foglalkoznak hetente munkahelyi konfliktusokkal. Az USA-ban ez a szám jóval magasabb, ott körülbelül 3 órát tesz ki a hétből, mely a vállalatok életéből is komoly bevételkiesést, többletköltséget jelent. A legtöbb konfliktus a non-profit szektorban tapasztalható. A kutatás szerint a dolgozók közel 48%-a jelzett valamilyen típusú munkahelyi konfliktust. A dolgozók közötti feszültségek gyakran eredményeznek személyes támadásokat, sértegetéseket, sokszor a munkahelyről való hiányzás egyik okaként is szerepelnek. A dolgozók így motiválatlanná, dühössé, frusztráltá és stresszessé válnak. Konfliktusmenedzsmenttel, konfliktus csökkentéssel és a többi megoldásra irányuló kifejezéssel mindaz a probléma, hogy a konfliktusokat állítják be ellenségként. Ezek a megközelítések azt az elképzelést erősítik meg bennünk, hogyha meg tudunk szabadulni egy-egy konfliktustól, onnantól kezdve minden rendben lesz. Holott a konfliktus csupán az a rés, mely az általunk vágyott és a jelenleg általunk tapasztalt dolgok között található. Se nem jó, se nem rossz, azonban mindenképpen energiát, erőt képvisel. Ha azzal a szemlélettel közelítünk egy konfliktushoz, hogy csökkenteni, megoldani szeretnénk, az egyúttal a benne rejlő energiát is elemészti, holott felhasználható lenne egy produktív megoldás kitalálásához és kivitelezéséhez. Ha el tudjuk bírni, tisztelni tudjuk a konfliktusokban rejlő energiát, azok konstruktív, új szintet képviselő előrelépéseket is eredményezhetnek. Érdemes tehát végig gondolni, hogyan vélekedünk a konfliktusokról. Milyen korábbi asszociációink kapcsolódnak a konfliktus kifejezéshez. A mi szemünkben rosszat, negatívumot képviselnek a konfliktusok. Hol érezzük magunkban ennek a résnek, különbségnek az energiáját? Hogyan hasznosítjuk, hogyan vezetjük el ezt az energiát? Mi lenne másként, ha a konfliktusokról az alább elhangzott szemléletben, tehát ott vágyott és a jelenlegi dolgok különbségeként gondolkoznánk? A konfliktus feszültsége tehát nem csak a hátráltatónk lehet, de a magunk oldalára is fordíthatjuk megjelenésüket, ha képesek vagyunk a szemléletváltásra, akár a kreativitásunkat is fokozhatja egy-egy ilyen szituáció. Minden konfliktus lehetőség a pozitív változásra. Ezt az anyagot a mindsetpszichologia.hu oldalon találtam, a következőekben viszont a jó slágereket a kiadók biztosítják számotokra, úgyhogy ezekből fogok egy nagyon jót pörgetni a következő percekben.

0: a lejárt lemezeket. Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolod?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Folytatja a kormánya a Hungary Helps programot. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen tárgyal. 4000 hektárnyi természetvédelmi terület éget le Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket, erősítette meg Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen. A külügyminiszter megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi álláspontját, miszerint a Tisza kormány idején nem létesül Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és kőolajtermék tároló kapacitás Magyarországon, hiába írt alá korábban egy ezt előkészítő szándéknyilatkozatot a MOL és a Naftogáz. Az orosz kapcsolatokról szólva miniszter egyértelművé tette, hogy a diplomáciai viszony továbbra is él, és egyelőre nem érkezett válasz Moszkva részéről a kiutasított orosz diplomaták ügyében. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. Az oltás legintenzívebb napjain több mint 560 ember, 170 jármű, egy tűzoltóhajó és számos munkagép dolgozott a helyszínen. A tűz megfékezésében az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül külföldi egységek is részt vettek. Románia, Németország és Magyarország szárazföldi tűzoltó csapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia helikoptereket küldött. Oroszország egy Il-76-os tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást. Magyarország 12 hivatásos tűzoltót és 4 speciális járművet küldött Szerbiába. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A cég tájékoztatása szerint a műszerek adatait a levegő tisztaság göd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben. A szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a Paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között.
1: Időjárás.
2: A hétvégére visszatér az indián nyár, egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
1: Balaton Rádió, éjjel-nappal, a legjobbakkal.

0: Ilyet még nem hallottál.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez Európa leghosszabb zenei válogatás.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Sok szülőt foglalkoztat a kérdés, vajon mennyire kreatív a gyermeke? Lengyel kutatók ezúttal azt vizsgálták, hogy melyek azok a magatartásformák és személyiség jellemzők a szülők részéről, amik a gyermeki kreativitás kibontakoztatását támogatják. Alaptételnek számít, hogy a gén versus környezet vita partalan abban az értelemben, hogy nem lehet egyik javára dönteni a másikkal szemben, és nincs ez máshogyan a kreativitás témája kapcsán sem. Nyilvánvaló, hogy a kreativitás öröklés kérdése is, ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezet öleli körül azt a gyermeket, akiben ott lapul az alkotó szellem csírája. Lengyel kutatók ezzel az állítással egyetértve arra voltak kíváncsiak, vajon milyen kapcsolat áll fenn az édesanyák személyiség jellemzői és a között, hogy mennyire hajlamosak a gyermekük számára egy kreativitásukat kibontakoztató légkört teremteni. Erről a kutatásról a mindsetpszichologia.hu oldal számolt be. A kutatócsoport több mint 3000 édesanyát kérdezett meg szerte Lengyelországból, akik többségében egy vagy két gyermeket neveltek. Azért esett a választás az anyukákra az apukákkal szemben, mert Lengyelországban inkább az édesanyák töltik be az elsődleges gondozó szerepét. És hát jöjjön a lényeg! Az édesanyák személyiség jellemzői több különböző úton is elvezethetnek egy kreatív klímához. Azok a szülők, akik inkább extrovertáltak és érzelmileg stabilak voltak, hajlamosabbak voltak bátorítani az eredeti gondolkodást, az improvizációt és a konvencionálistól eltérő megközelítéseket a gyermeküknél. Ugyanezek az anyák hasonlóan azokhoz a társaikhoz, akik a barátságos-barátságtalan dimenzió előbbi végpontjához közelítettek, gyakrabban biztosították gyermekük számára a kreatív légkört, ahogyan fokozottabban biztatták is őket a kitartásra és arra, hogy a hibáikra tanulságként tekintsenek. A nyitottság skálán magas pontszámot elérők voltak azok, akik a legkreatívabb közeget teremtettek mind közül. Ők voltak azok, akik egyidejűleg támogatták az újító ötleteket és a kitartást, valamint non-konformizmusra és fantáziálásra biztatták a kicsiket. Nem meglepő módon tehát a nyitottság skála volt a legerősebb kapcsolatban a kreativitással. Meglepő eredmény, hogy a lelkiismeretesség skála magas pontszáma a nonkonformizmussal szemben elbátortalanítást is magával hozta, legalábbis a számosság szintjén ez jelent meg. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a gyermekek tényleges képessége, kreativitása nem került felmérésre ebben a kutatásban. A kép ezért sem lehet teljes. Ugyanakkor arra mindenképp jó volt ez a kutatás, hogy némi irányt mutasson a szülőknek abban, hogy miként járulhatnak hozzá ők maguk a gyermekükben szunnyadó kreatív megnyilatkozások felszínre hozatalához. Most pedig egy újabb zenés láger lesz hallható itt a Balaton Rádióban, a 88.7-es frekvencián.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédettől indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett páradús régiókban.

aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam, benne pedig a kellemes zenei slágerek mellett érdekes, hasznos, tudományos információk is hallhatóak. Álláskeresés, karrierépítés, magasabb pozíció elérése, netán több fizetés. Akármi is legyen a célunk, el kell fogadnunk, hogy a magas intelligencia szint még nem jelent garantált sikert. A vonás alapú érzelmi intelligencia modell szerint az EQ a következő összetevőkből áll. Egyrészt az érzelmek érzékelése, kifejezése, szabályozása, érzelmi alkalmazkodás, a társas tudatosság kompetenciája. A téma szempontjából fontos kutatási eredmény, hogy ezek az összetevők komoly szerepet játszanak a munkahelyen nyújtott teljesítményben, de a társas közegben való megnyilvánulások, illetve a vezetői képességek is nagyban múlnak az EQ-n. Bár több szakértő megkérdőjelezi a személyiségtesztek eredménye alapján történő döntést a kiválasztásban, sok cég szívesen alkalmazza ezeket a teszteket, amikor új munkatársat keres. Az önkitöltős kérdőíveknél gyakran felmerül, hogy vajon őszinték-e a válaszok. Ha a kitöltő tudja, hogy azokon akár egy új munka lehetősége áll vagy bukik. Többen is kutatták már a kérdést, és az eredményeik összecsengenek. Minél jobban vágyik valaki az adott pozícióra, illetve minél nagyobb súlya van a személyiségteszt eredményének, annál inkább csalnak a válaszokkal. A csalás ebben a helyzetben azt jelenti, hogy olyan választ adnak, amelyet szerintük a másik oldal látni szeretne, elfedve ezzel a valóságot. Ugyan hazudni a teszteken majdnem mindenki tud, úgy hazudni viszont, hogy az a megfelelő eredményeket hozza már nehezített teret. Utóbbihoz arra van szükség, hogy képesek legyünk felismerni a társas jelzéseket, előre tudjuk vetíteni a válaszaink által kiváltott reakciókat. Összességében szociális kompetenciák egész tárházával kell rendelkeznünk. Mindez pedig azon áll vagy bukik, hogy mennyire vagyunk intelligensek érzelmi fronton. A kutatások arra mutatnak rá, hogy a mentális képességek önmagukban még nem jelentik azt, hogy képesek leszünk a számunkra leginkább megfelelő bért kialkudni magunknak. A tárgyalás akkor alakulhat a legkedvezőbben, ha képesek vagyunk úgy kommunikálni saját elképzelésünket, hogy közben nem veszítjük szem elől a másik fél jelzéseit, és a reakciói alapján alakítani a beszélgetést. Ma már nem kérdés, hogy a munka világában az EQ szerepe legalább akkora, mint az IQ-jé. Ahhoz, hogy előrelépjünk és elérjük a vágyott sikereket, gyakran komplex helyzeteket kell megoldanunk, amelyben nem ritkán más emberek és így akarva akaratlanul az érzelmeik is bevonódnak. A magas EQ előnye nem csupán az, hogy a segítségével könnyedén átlátunk a szitán egy felvételi interjún. Még csak az sem, hogy képessé tehet minket a magasabb fizetés kialkudására. Az érzelmi intelligencia mankót ad ahhoz, hogy döntéseinket és így sikereinket ne csak a klasszikus értelemben vett racionális tényezőkre alapozzuk, hanem figyelembe vegyük az emberi faktort, az egyébként minden folyamatra ható összetevőt. Az előbbiekben elhangzott anyaghoz a forrásunkat a Mindset Pszichológia magazinból szereztem, most pedig a zenei szerkesztőnk által biztosított források következnek, azaz a zenék.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Folytatja a kormánya a Hungary Helps programot. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen tárgyal. 4000 hektárnyi természetvédelmi terület éget le Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy félórás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket, erősítette meg Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen. A külügyminiszter megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi álláspontját, miszerint a Tisza kormány idején nem létesül Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és kőolajtermék tároló kapacitás Magyarországon, hiába írt alá korábban egy ezt előkészítő szándéknyilatkozatot a MOL és a Naftogáz. Az orosz kapcsolatokról szólva miniszter egyértelművé tette, hogy a diplomáciai viszony továbbra is él, és egyelőre nem érkezett válasz Moszkva részéről a kiutasított orosz diplomaták ügyében. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. Az oltás legintenzívebb napjain több mint 560 ember, 170 jármű, egy tűzoltóhajó és számos munkagép dolgozott a helyszínen. A tűz megfékezésében az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül külföldi egységek is részt vettek. Románia, Németország és Magyarország szárazföldi tűzoltó csapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia helikoptereket küldött. Oroszország egy IL-76-os tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást. Magyarország 12 hivatásos tűzoltót és 4 speciális járművet küldött Szerbiába. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A cég tájékoztatása szerint a műszerek adatait a levegőtisztaság.göd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben, a szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a Paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között.
1: Időjárás.
2: A hétvégére visszatér az indián nyár, egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül,
0: reklám nélkül.
1: Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számol?

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A következőekben a féltékenységről hozok hasznos információkat. A Mindset pszichológiai szaklap alapján féltékenység és féltékenység között nagy lehet a különbség. Fontos leszögezni, hogy maga a féltékenység járhat hasznos, illetve pusztító következményekkel is. Például ez az érzés segíthette az ősembert a szorongató fajfenntartási probléma megoldásában, hiszen a féltékeny férfiak nagyobb valószínűséggel maradtak kizárólagosan elkötelezettek saját utódaik iránt. Nem fordítottak energiát vetélytársaik gyermekeire. Olyan ősöktől származunk, akik számára ez volt az adaptív. Ha több kígyót sejtettek a fűben, mint amennyi létezett, ugyanis tévedéseik lehetséges következménye merőben különböző volt. Evolúciós szempontból a természetes szelekció azokat támogatja, akik a legkisebb figyelmeztető jelre is éberen reagálnak. A paranoiás féltékenység elnevezésére használjuk az Otello-szindróma kifejezést, mely William Shakespeare Otello című művének velencei főhőséről kapta a nevét, aki túlzottan féltékenykedett egyébként hűséges feleségére. A felmérések szerint közel minden nő és férfi élete során megtapasztalt már legalább egy féltékenységtől túlfűtött helyzetet. A kórosan féltékeny személyek minden apró dologból arra következtetnek, hogy párjuk megcsalja őket. Gyakran előfordulhatnak náluk vizuális és esetenként auditoros hallucinációk, amelyben a féltett társat éppen más személy karjai közt látják. Patológiás esetben a féltékenység annyira elhatalmasodhat az illetőn, hogy akár tetlegességig is fajulhat. A valóságban a legtöbb ebben a kórképben szenvedő páciens férfi, és képesek pokollá tenni az általuk szeretett személy életét örökös kételkedésükkel. Ennek oka talán abban rejlik, hogy a kultúránkban a nők számára megszokott, ha megcsalja őket férjük, de a férfiakat nagy szégyen éri, ha megcsalják őket, ezért a nők hűtlenségét akár erőszakkal is viszonozhatják. A kiváltó okok lehetnek az alkoholizmus, hiszen egyrésztről az alkohol oldja a gátlásokat, szabadjára engedi az elfojtott indulatokat, másrészt az alkohol gyanakvást szülhet a semmiből, azáltal, hogy eltorzítja az észlelést. Egy másik ilyen kiváltó ok lehet a vonzerő különbség. Gyakran számos probléma forrása, hogy különböző vonzerővel rendelkező emberek találnak egymásra. Nem feltétlenül igaz az a szóbeszéd, hogy mindig a csúnyácska felek féltékenykednek, a vonzóbbak sosem. Hiszen a féltékenységet nem önmagában a külső adottságok váltják ki, hanem egy pár tagjainak vonzereje közti különbség. Azaz a 10-es feleséggel élő 8-as férfi szignifikánsan nagyobb eséllyel lesz féltékeny, mint az a 6-os nő, akinek a férje is 6-os. Akik abban a hitben élnek, hogy társuknál értékesebbek, könnyebben bonyolódnak alkalmi kapcsolatokba. A vonzó fél kisebb valószínűséggel lesz féltékeny, hiszen tudja, hogy könnyen talál új partnert magának. Ellenben a kevésbé vonzó fél sokkal szerencsésebbnek tartja magát ebben a párkapcsolatban, amiért ilyen vonzó partnere van. Viszont hamarabb is érzi magát veszélyben, emiatt féltékenységi reakciói gyakran erőteljesebbek. Sok elmélet szerint, ha a féltékenység mentes a végletektől, nem mániás, akkor a kapcsolat mélységére és elkötelezettségére utalhat. Viszont a patológiás féltékenység rendkívül romboló lehet, mellyel érdemes szakemberhez fordulni. A reális önértékelés, önbecsülés és az önmagunk iránti tisztelet lehet a megoldás kulcsa.

0: amo uvidzete, ciao. Buonanotte.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.

éjjel-nappal a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban. Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Alay és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörög független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Bonyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton. Balaton rádió.

Kellemes napsütötte napot kívánok mindenkinek, na meg természetesen azt, hogy a lehető legjobban érezzétek magatokat. Egy olyan témával megyünk most tovább, amely pszichológia is, meg egy kicsit öltözködés is. Azt fogjuk megnézni, hogy milyen hatással van ránk az öltözködésünk. Számtalan modern kutatás támasztja alá, hogy amit viselünk, nem csak arra van befolyással, mások hogyan látnak bennünket, milyen első benyomást formálnak rólunk, hanem arra is, ahogy érezzük magunkat és ahogy gondolkodunk. Az utóbbi időben egyre több kutatás foglalkozik a divat, öltözködés pszichológiájának megértésével. A témát megközelíthetjük az észlelés felől, de az érzelmek és gondolkodás felől is. Napjainkra már régen túlléptünk azon az időszakon, amikor a ruhák csupán praktikus célokat szolgáltak. Már a társadalmi és evolúciós szempontok vezérlik, mit, mikor és hogyan viselünk. Az amerikai Northwestern University kutatásában azzal kísérleteztek, hogy a résztvevőkre az orvosokéhoz hasonló fehér köppenyt adtak, akik ilyen ruhában voltak, gyorsabban és kevesebb hibával hoztak döntéseket, azonban ez nem volt érvényes akkor, ha azt mondták nekik, a fehér köppeny egy festői. Egy másik kutatásban azt figyelték meg, hogy azok a nők, akiknek fürdőruhában kellett matematikai feladványokat megoldaniuk, lényegesen rosszabbul teljesítettek, mint azok, akik melegítőt viseltek. Karen Pine, az angol Hertfordshire-i egyetem professzora kutatásában Superman emblémával ellátott pólóba öltöztette vizsgálata résztvevőit, és azt találta, hogy így felsőbbrendűnek és fizikailag erősebbnek tartották magukat a többi egyszerű pólóba öltözött diákhoz képest. Szintén ő volt az, aki kimutatta, hogy a nők kétszer olyan gyakran vesznek fel farmert, amikor lehangoltak, mint amikor boldognak érzik magukat. Boldogság esetén nagyobb eséllyel választják ugyanis a kedvenc ruhájukat. Az evolúciós pszichológiai kutatások szerint a nők kihívóbban öltözködnek a menstruációs ciklus ovulációs szakaszában. Ezt az eredményt az indokolja, hogy ilyenkor a legnagyobb a teherbeesés esélye, ezért tudattalanul is igyekeznek a nők az öltözködésükkel növelni esélyeiket. Roberts és munkatársai a színek hatását vizsgálták, és találtak egyet, ami kiemelkedett a többi közül, ez pedig a piros szín volt. A férfiak sokkal vonzóbbnak ítélték meg azokat a nőket, akik pirosat viseltek, de ez nem érvényesült a nők egymás iránti megítélésében. Pont ide tartozik egy másik kutatás is. Itt azt mutatták ki, hogy azok a pincérnők, akik piros színű felsőben szolgálnak fel, több borravalót kapnak, mint akik bármilyen más színben. Munkahelyi környezetben kompetensebbnek ítélik meg azokat a nőket, akik visszafogottabban öltözködnek, mint akik kihívóan, illetve egy állásinterjúnál nagyobb eséllyel választják azt a női jelöltet, aki kicsit maszkulinabb ruhákban van, mint aki nagyon hangsúlyozza a nőiességét. Ezt már Karen Pine állapította meg Mind What You Wear című könyvében. Ugyanebben a könyvben megemlíti azt a kutatási eredményt is, hogy az emberek megbízhatóbbnak találják és szívesebben adnak kölcsönpénzt annak, aki hozzájuk hasonlóan öltözködik. Sőt, aki a munkahelyén a főnökhöz hasonló ruhákat visel, hamarabb kaphat előléptetést és komolyabb feladatokat bíznak rá. Írja a mindset.co.hu weboldal. A ruhapszichológia után azt gondolom, most már csak az alkalmazáson van a hangsúly, úgyhogy aki kedvet kapott ezen kutatási eredmények alapján, nyugodtan bevetheti őket munkahelyen vagy akár szabadidejében. Mi most pedig más jellegű bevetésre indulunk, jöjjenek a slágerek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál!
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: A magyar gazdaság növekedésnek indult, mondta Kapitány István Brüsszelben. Rüffertőzést észleltek egy fővárosi kórházban. 40 éve mutatták be a macskafogót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A kórház közlése szerint a fertőzést szeptember 11-én egy szociális otthonból érkezett beteg hurcolta be. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az érintetteket elkülönítették, kezelték, az osztály helyiségei, textíliáit és használati tárgyait pedig fertőtlenítették. Az intézmény szerint a szükséges intézkedések eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rüffertőzés. A kórházban. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kis B. Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kis B. Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóörstől Zsámbékig több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 30-áig a Visit Hungary felhívására. Veszprémben városfelfedező sétán kelnek életre a városi legendák, míg Tihanyban kincskereső játék várja a látogatókat. Bükkfürdőn a gyógyvíz múltja interaktív és természetközeli séta során elevenedik meg, míg Szombathelyen az óriás társas kalandjáték hív az ókorig visszanyúló történelmi kalandra. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én tartják a turizmus világnapját. Október 2-án a Macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet, áll a szervezők közleményében. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a Macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztráció kötött.
3: Időjárás.
4: A hétvégére visszatér az indián nyár. Egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az emlékeket szerintem az aktuális érzése az embernek nagyon átfesti, hogy hogy emlékszünk.
2: Tehát ha például mondjuk egy gyerekkori emlékről beszélünk most kiragadva egy példát, az gyerekként teljesen máshogy láttam, mint 20 évesen, mint 30 évesen, mint 35 évesen.
1: Jobban emlékszem illatokra, hangokra, érzésekre, mint konkrét képekre. Tehát sokkal jobban emlékszem mondjuk édesanyám illatára gyerekkoromból, mint arra, hogy hogy nézett ki.
3: Maga a téma, ez az emlékezés, ez nálam egy viszonylag érzékeny pont, mert én a feleségem szerint főleg nagyon-nagyon feledékeny vagyok.
4: Varga Miklós, előadó művész.
3: Sok dolgot el tudok úgy felejteni, és egyébként ez tényleg így van, olykor egészen közeli dolgok, de olyan, hogy 2 perccel ezelőtt beszéltünk valamiről, és már kiürült a fejemből, és akkor hát a feleségem rám, hát nem emlékszem, most beszéltük meg. Ja, mondom, tényleg.
5: De akkor már emlékszel, vagy még akkor csak már ne, emlékszem? Akkor már,
3: ne, ritkán az is előfordult, amikor nem ugrott be, de azért a leggyakrabban azért beugrik.
1: Érdekes, mert hogy nekem nagyon-nagyon jó a szám memóriám, tehát hogy
5: számok.
1: Egy időben az összes telefonszámot tudtam a telefonomban.
4: Vastag Tamás, előadó.
1: Amikor először lett telefonom, akkor volt az, hogy tudtál így 3 másodpercezni, ja, meg mindig lemerül a telefonom, mert sose teszem töltőre. És ugye amiatt, hogy mindig valakinek kölcsön kértem a telefonját, hogy meg annyiszor írtam be telefonszámokat, hogy egyébként rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb megidézni őket. Ez megmaradt a mai napra úgy, hogy nem írom be senkinek a telefonszámát, viszont most már csak az első 3 karaktert jegyzem meg, és utána az SMS-ekből derítem ki, hogy ki az, akivel beszélek. Tehát, hogy nem írom be a neveket. Tehát ennyi megmaradt belőle. De hogy vagy az van, hogy sokkal több a probléma, ami mostanában felemész, vagy pedig a butulás útjára léptem, de hogy van olyan, amikor el kell gondolkoznom, hogy mi is ez a telefonszám, mondom, hát ezt nem hiszem, most ezek szerint már 10 év múlva semmire nem fogok emlékezni. Szóval ez egy rossz érzéssel tölt el manapság. A számokra, azokra emlékszem. Amit olvastam, arra mindenre emlékszem.
5: Nagyon. Tehát, részletesen.
1: Hogy, ez valószínűleg ebben az is benne van, hogy a rossz szemem miatt nagyon sokszor kell visszatérnem, mert nem látom, amikor a sor végére érek, ahogy és sokszoros sort kezdek el, illetve nagyon értelmezően próbálok olvasni, tehát van olyan, hogy többször is elolvasom ugyanazt, hogy rögzüljön.
5: Így viszont egy életre megjegyzed, amit olvastál.
1: Így van.
0: Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van olyan, amikor a fiatalabb énünk mondjuk okosabb, mint a mostani, és akkor abból érdemes visszahozni és merítkezni.
2: Vastag Tamás, előadó.
1: Azt hiszem, hogy talán egyébként ezért egy tök jó dolog az, hogyha az ember naplót vezet.
3: Napló? De ez olyanképpen például emlékkönyv, ti csináltatok olyat?
1: Mondanám, hogy nem emlékszem. Lehet, hogy csináltunk, lehet, hogy nem. A gyerekeinknek van emlékkönyve, tehát hogy milyen volt az első, amikor
3: De nem olyan fajta emlékkönyv, amit odaadtunk akár egy-egy hétre is valakinek, hogy rajzoljon bele. Családtagnak, barátnak.
1: Nem csináltunk ilyet, és nagyon érdekes, hogy volt egy osztálytársam, aki viszont igen.
3: És te rajzoltál bele?
1: Nem, hanem igazából nem odaadta nekünk, hanem amikor mondtunk valami olyat, ami neki fontos volt, akkor azt ő felírta. Aha, és a négy év közös négy év a középiskolában, amit töltöttünk, abból szerintem két vagy három évvel keresztül biztos, hogy írta azokat azok, meg hogy ki volt az osztályban, aki mondta, ami fontos volt. Inkább az a furcsa, hogy vannak olyan dolgok, amikre nagyon szeretnék emlékezni, és nem tudok. Szóval, hogy például az első gyermekemnek a megszületése, arra nem emlékszem, ott voltam bent, és...
3: Lehet, hogy sokkot kaptál azért.
1: Valószínűleg igen. Arra emlékszem, hogy mondta az orvos, hogy fogjam meg, és mondtam, hogy nem, köszönöm, én majd fogom úgyis eleket, úgyhogy csak én voltam. Szóval, hogy erre emlékszem, de hogy próbál, hogy fogjam.
3: Tamás, jöjjön inkább le.
1: Hogy fogjam meg, és mondtam, hogy nem, köszönöm, én majd fogom úgyis eleket, úgyhogy csak én voltam. Szóval, hogy erre emlékszem, de hogy próbálom felidézni.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Én például nagyon sokszor, ma már nem, de régebben, nagyon sokszor álmodtam arról, hogy az autót letettem valahova, aztán bementem valamit elintézni, és utána nem találtam.
2: Varga Miklós, előadó művész.
1: És fogalmam nem volt, hogy hol van az autó.
3: Parkoltál le. Emlékszem, hogy nekem is volt egy ilyen időszak, amikor azon gondolkoztam, hogy el ne felejtsem, hogy hol parkoltam le, mert az ember tud annyira szórakozott lenni, hogy teljesen elfelejted.
1: Bizony.
3: Semmi esélyet megtalálni utána az autót, ha csak nem nyomogatod a gombot, hogy vajon hol nyílik.
1: Nagyon ritkán, de ilyen is előfordult.
3: Lehet, hogy egy kicsit szórakozottságra val talán ez, nem is tudom.
1: Biztosan. Igen.
3: Hát, hogy a lényeges dolgokra figyelsz, ami lehet, hogy például sokkal fontosabb egy belső dallam, vagy egy szöveg, vagy egy gondolat, arra figyelsz.
1: Hogyne, sőt, most már, mert én nem vagyok egy nagy és termékeny zeneszerző, én annak idején megírtam az Európa dalomat, és mostanában elkezdtem pályázni, mert lehet pályázni, daloknak az írására, és mostanában újra elkezdtem írni dalokat. Na most ezt fogalmam sincs, hogy ezt miért kezdtem el mondani. Ez is már nem az emlékezet. Rövid távú képzése.
3: Milyen jó példa. Látod, csodálatos. Nem baj, de tulajdonképpen az is szabad elfelejteni minden, sőt a végén előbb-utóbb mindent elfelejtünk. Sőt, végül minket is elfelejtenek. Minden a feledésben.
1: Hát igen, ez
3: nem ide akartam kiukadni, de most már.
1: De sokszor eszembe jött az, amikor egy-egy közeli hozzátartozó elmegy, vagy nem is kell közeli, hozzátartozó, hanem amikor valakire az ember odafigyel, hogy ő most meghalt, és ő most mától nincsen. És akkor kinézek az ablakon, és látom, hogy a madarak ugyanúgy fütyülnek, ugyanúgy megcsörren a telefon, a televízióban ugyanúgy mondják a híreket, de azért mégiscsak valaki meghalt, tehát valakinek az élete véget ért. És ez úgy a szélesen vett nagyvilágot semennyire nem érdekli.
3: Igen.
1: A közvetlen hozzátartozókon kívül, hát itt vagyunk néhány milliárdan a Földön, naponta több, de nem tudom, hogy mennyi a jó szám, millió vagy 10 millió ember hal meg, és ugyanakkor születik is, de úgy mennek el, hogy a világ másik pontján, hát azt se tudták, hogy létezik.
3: És ugyanúgy fütyül a madár tovább, egyébként ebben már én is belegondoltam, így egészen hasonló módon, tulajdonképpen ugyanúgy lesz reggel utána is.
1: Igen, és amikor ugye egy közeli hozzátartozó megy el, olykor fájdalmas dolog, de eltelik egy bizonyos idő, és amikor eszembe jut, hogy hoppá, hát látod, hogy elfelejtetted, hogy még egy hónapja, két hónapja itt volt köztünk. És a mindennapoknak a forgatagába már nem fog eszedbe jutni. Olykor ugye attól függ, ahogy az idő telik el, ugye ez is egyre halványabbá válik, és egyre ritkábban fordul elő.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: A magyar gazdaság növekedésnek indult, mondta Kapitány István Brüsszelben. Rüffertőzést észleltek egy fővárosi kórházban. 40 éve mutatták be a macskafogót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház egyik belgyógyászati osztályán. A kórház közlése szerint a fertőzést szeptember 11-én egy szociális otthonból érkezett beteg hurcolta be. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az érintetteket elkülönítették, kezelték, az osztály helyiségei, textíliáit és használati tárgyait pedig fertőtlenítették. Az intézmény szerint a szükséges intézkedések eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rüffertőzés a kórházban. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kisbé Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kisbé Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóörstől Zsámbékig több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 30-áig a Visit Hungary felhívására. Veszprémben városfelfedező sétán kelnek életre a városi legendák, míg Tihanyban kincskereső játék várja a látogatókat. Bükkfürdőn a gyógyvíz múltja interaktív és természetközeli séta során elevenedik meg, míg Szombathelyen az óriás társas kalandjáték hív az ókorig visszanyúló történelmi kalandra. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én tartják a turizmus világnapját. Október 2-án a Macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet, áll a szervezők közleményében. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a Macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztráció kötött.
5: Időjárás.
6: A hétvégére visszatér az indián nyár. Egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.

0: Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Te döntöd el, hogy mire emlékszel?
2: Hát globálisan azt gondolom, hogy minden emberre az igaz, hogy te döntöd el, hogy mire emlékszel.
3: Vastag Tamás, előadó.
2: Tehát, hogyha én nagyon szeretnék erre most emlékezni, és az, hogy nagyon sokáig mondjuk azt a melletted lévő virágot nézzem, hogy emlékezzek rá, akkor biztos jobban emlékszem rá, mint hogyha egyébként nem. Viszont a hétköznapokban azt hiszem, hogy az emlékezés képessége az motorikusan megy. Tehát, hogy van egy beépített szűrő a fejben, ami a szocializálódás egyrésztről biztos hozott genetikai tulajdonságok is, meg másrésztről az, hogy nevelkedtünk annak a függvénye. Tehát, hogy szerintem arra kevesebb időt fordítunk, hogy tudatosan akarjunk valamire jobban emlékezni. Amikor meg olyan élethelyzetben vagy, amire nagyon akarsz emlékezni, akkor pedig azért nem erre figyelsz, mert akkor azt átéled.
4: Ezek az emlékek is olyanok, hogy ahogy távolodsz tőle, egyre...
1: Átváltozik
4: szerintem, igen. Vagy már nem olyan hatással van rád. Vagy már máshogy tudod látni más nézőpontból, és szerintem ez tök izgalmas amúgy.
3: Csemer Boglárka, Bogi, énekesnő, előadó művész.
4: Mindig attól is függ, hogy kinek mesélem. Lehet, hogy van, akinek részletesebben elmerem mesélni. Lehet, hogy valakinek csak úgy az eszenciáját adom át.
1: Lehet, hogy valaki belekérdez, és hirtelen megvilágít neked is valami mást is, amit eddig nem is vettél észre, és egyszer csak elkezded azt is látni, és már utána azzal kiegészülve meséled. De tulajdonképpen ez alapján akkor átíródhat a saját múltunk. Mit szólsz ehhez a gondolathoz?
4: Átíródhat.
1: Nem, mert lényegében valahogyan emlékezünk most rá, valahogyan emlékeztünk 10 évvel ezelőtt rá, és még előveszünk további képeket, és színeződik. Még
4: tudod, mi az, ami nem változik? Mert lehet, hogy így az adatok változnak, mert már nem úgy emlékszel, máshogy emlékszel. Anyukám azt mondta, azt is beleszövöd, ahogy az anyukád élte meg mondjuk azt az emléket. De szerintem egy valami az mindig stabil, az érzés, hogy mi társul ahhoz az emlékhez.
1: Biztos.
4: És én például szoktam így is beszélni, hogy az az élményem, hogyha nem is emlékszek minden részletre, de hogy van egy ilyen zsigeri élmény, hogy eszembe jut az emlék, és akkor az valamilyen fizikai érzést. Reakciót
1: így van. Kivált. És éppen ezért sokszor érzéseket jegyzünk meg, nem?
4: Igen.
1: Na, és akarunk ragaszkodni ahhoz az érzéshez? Te például akarsz ragaszkodni ahhoz az érzéshez, hogy egy bizonyos emlékképhez kapcsolódó érzés, ragaszkodsz hozzá, hogy az mindig ugyanaz legyen? Vagy megengeded magadnak, hogy az átíródhasson?
4: Ez tök érdekes, amit kérdezel. Mert szerintem minél többször beszélsz valamiről, annál jobban kopik az ahhoz köthető érzéscsomag. Tehát, amikor először elmondod, akkor potyognak a könnyeid, és úristen, de durva, hogy ezt elmertem mondani. Aztán elmondod másodjára, harmadjára, negyedjére, és akkor egyre jobban lazább és könnyedebb vagy a témával, és tudsz egy pici távolságból beszélni róla. De hát ugye a terápiákon is ezt csinálják, hogy mondd el még egyszer, mi történt, hogy élted meg. Erre egyébként tök jó egy művészeti tevékenység vagy terápia. Hát nem véletlenül van ez a kifejezés is, hogy művészetterápia, mert azáltal egy csomó mindent ki tudsz magadból ventillálni, vagy adni, vagy nem is tudom.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Életportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Talán 6 vagy 7 éves vagyok. Nem, már szerintem iskolás voltam, tehát hogy 7 vagy 8 éves vagyok, ilyen első és másodikos, és ilyen őszi idő van, és a édesapám a kertben a szürke nadrágjában és a szürke pulóverében és a kis svájci sapkájában égeti a zavart.
2: Vastag Tamás, előadó.
1: És ilyen eső, lúgott az esőlába, ilyen nagyon szürke idő volt, és akkor láttam az elmúlását a természetnek, tehát hogy a zöldből ebbe a szürkébe váltott át minden, és vasárnap is volt, és másnap iskola, és hogy az egész minden úgy olyan kilátástalannak tűnt, hogy egyszer majd újra kizöldül minden, és hogy majd egyszer boldog leszek. És azért jön fel sokszor ez az emlék, mert bármikor, amikor beindul a fűtés szezon, és először érzem meg ezt a tipikus őszi illatot, akkor ez a rettenetes emlék jut eszembe. És azért szokott sokszor is feljönni ez a beszéd témaként, mert hogy rengeteg embernek és rengeteg barátomnak ez egy pozitív emlék, amikor először megérzik ezt az illatot, hiszen ebből már látják azt, hogy milyen volt a kandallónál ülni a szüleikkel, vagy várni a karácsonyt, vagy a Mikulást. Tehát hogy ez nagyon sok mindenkinek egy pozitív élmény. Nekem az, hogyha először megérzem ezt az ősz és a fűtési szezon kezdete szagot, az nekem egy rossz emlék nagyon.
3: Ragaszkodsz ahhoz, hogy a jövőben is ugyanez az érzés kapcsolódjon ahhoz az emlékképhez?
1: Igen, azt hiszem, hogy igen, mert meghatároz ez.
3: Ragaszkodsz ahhoz, hogy a jövőben is ugyanez az érzés kapcsolódjon ahhoz az emlékképhez?
1: Igen, azt hiszem, hogy igen, mert...
3: Ragaszkodsz ahhoz, hogy a jövőben is ugyanez az érzés kapcsolódjon ahhoz az emlékképhez?
1: Igen, azt hiszem, hogy igen, mert meghatároz ez.

0: I'm selfish.
1: Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
2: És a gyermekkori álmaidra, vágyaidra egyébként emlékszel?
3: Nagyon is. Annál is inkább, mert én nekem különös módon olyan gyermekkori nem is vágyaim, hanem elképzeléseim voltak, amik nem voltak megvalósíthatóak. Mondok két példát.
4: Varga Miklós, előadó művész.
3: Az egyik az, hogy gyermekkoromban nagyon tetszett a búvároknak a munkája, és én elhatároztam, hogy én búvár akarok lenni. Hát ugyanakkor a mai napig, hogyha én bemegyek a vízbe, és az államnál feljebb él, akkor halálfélelem környékez meg. Tehát én nem merek beúszni hosszasan tengerbe vagy tóba, hogyha nincs a lábam alatt a talaj. Tehát én olyan magasságú vizekbe úszok, ahol ha adott pillanatban le tudom tenni a lábam. Nos, ehhez képest búvár akartam lenni. Vagy kiskorunkban az osztálytársaimmal együtt játszottunk Gazdálkodj okosan című játékot, az nagyon népszerű játék volt, és én, mint egy sportriporter közvetítettem.
2: De jó.
3: Imádtam közvetíteni, ugyanakkor gyermekként rendkívül dadogós fiú voltam. Én akkor elhatároztam, hogy én sportriporter leszek. Na most dadogós emberként sportriporternek hát nem olyan sok az esély.
2: Hát.
3: Úgyhogy ilyen furcsa vágyaim voltak.
2: De tulajdonképpen, ha úgy veszük, milyen szép, hogy az egyik, azt mondod, a dadogós kisfiú elhatározta, és emiatt az elhatározás miatt rendbe jött a beszéd.
3: Hát, hogyha nem is 100%-osan, mert olykor ma is előfordul, hogy hát nem is az a klasszikus dadogás, amire az ember felfigyel, de olykor a mondani valomba beleesik egy-két bökkenő.
2: De mégis a kisfiú lényegében megoldotta, hogy lehetne akár sportriporter is. Aztán azt mondod, ott van a búvárkodás, most már bemerészkedsz vízbe?
3: Nem, hát hát mély vízbe nem szívesen.
2: De már egy kicsit esetleg, ha mégis azt mondja valaki, hogy gyere, ússzunk egyet.
3: Hát ugyanakkor, akkor elmesélek egy másik történetet. A legjobb barátommal és az ő párjával voltunk kint, meg az én feleségemmel, azt hiszem Görögországba. És megérkeztünk este, és hát olyan jól esett bemenni az éjszakai tengerbe. Fülöttünk egyet, és az én barát, nem is a barátomról, hanem a feleségemről, a legjobb barátomnak az édesanyjától kapott ő egy ezüst karkötőt annak idején. Közben meghalt a mama, és ez egy féltett kincs volt a feleségem karján, és egy óvatlan mozdulattal leesett ez a karkötő. De akkor benn voltunk már a vízbe, ott úszkáltunk, és tök sötét volt. És akkor másnap, hát mi legyen? Hát próbáljuk megkeresni a karkötőt. De hát ez egy zárt öböl volt, és ráadásul a parttól egy olyan jó 30-40 méterre volt, és alattunk azért már nem volt semmi. És akkor beúsztunk, és néztem, próbáltam nézni, és valami isteni csoda történt, mert egyszer csak én annyit mondtam, hogy gyerekek, én látok valamit lent, de inkább azt valami aranynak nézném, de közben olyan halálfélelem jött rám, mert hát tudtam, hogy én azért nem tudok lehet víz alá, hát Jézus Mária, szóval víz alá sem megyek. És akkor szóltam a barátomnak, aki vízilabdás volt korábban, hogy gyere ide, mert én látok itt valamit, biztos, hogy nem az, de hát, hogyha valami kincset találtunk. És az volt. Beúszott a srác, ő lement valami 2-3 méter mélyen, vagy 4 is, és ő följött, és egyszer csak azt mondja, heuréka. Tehát az, hogy ezt a karkötőzőt megtaláljuk, az ott egy a millióhoz volt az esélye. És bejött.
5: Az emlékezése még annyit, hogy volt egyébként egy pár éve egy tudományos kísérlet arról, mert hogy mindenre emlékszem, amit elolvasok, hogy múzeumban beküldtek két csoportot, az egyiket egy kamerával, a másikat pedig kamera nélkül, és hogy akik kamera nélkül voltak, azok 40-50%-kal jobban emlékeztek arra, amit láttak, mint akik a képernyőn keresztül nézték, és úgy fotózták, és úgy próbálták a dolgokat megörökíteni. Szóval, hogy ha elmegyett nyaralni, az ember is szeretne jobban emlékezni, akkor kevesen fotót csinálni, és jobban próbálja megélni a pillanatot.
1: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Folytatja a kormány a Hungary Helps programot. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen tárgyal. 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket, erősítette meg Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen. A külügyminiszter megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi álláspontját, miszerint a Tisza kormány idején nem létesül Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és kőolajtermék tároló kapacitás Magyarországon. Hiába írt alá korábban egy ezt előkészítő szándéknyilatkozatot a MOL és a Naftogáz. Az orosz kapcsolatokról szólva miniszter egyértelművé tette, hogy a diplomáciai viszony továbbra is él, és egyelőre nem érkezett válasz Moszkva részéről a kiutasított orosz diplomaták ügyében. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. Az oltás legintenzívebb napjain több mint 560 ember, 170 jármű, egy tűzoltóhajó és számos munkagép dolgozott a helyszínen. A tűz megfékezésében az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül külföldi egységek is részt vettek. Románia, Németország és Magyarország szárazföldi tűzoltó csapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia helikoptereket küldött. Oroszország egy IL-76-os tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást. Magyarország 12 hivatásos tűzoltót és 4 speciális járművet küldött Szerbiába. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A cég tájékoztatása szerint a műszerek adatait a levegő tisztaság göd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben, a szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a Paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között.
2: Időjárás.
3: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik. Disco X.

0: szórakozást! Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Először szelte át az óceánt napenergiával, legénység nélkül egy hajó fél év alatt. Rishéjból hoztak létre kvantumpont LED lámpákat tudósok. Elektromos evőpálcikákkal stimulálná ízlelő bimboinkat egy kutatócsapat. Minél több növényfaj él egy réten, annál több méhfajra van szükség a beporzáshoz. A biológiai kor és a kognitív képességek serdülőkori összefüggéseit mutatták ki magyar kutatók. Megéri rendszeresen mozogni, mert egy kevés testedzés is jelentősen csökkentheti a depresszió kockázatát. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Fémekben fedezték fel kutatók a világ legkisebb földrengéseit. Mikromechanikai kísérletek során kiderült, hogy a fémek maradandó alakváltozása során lejátszódó mikroszkopikus deformációs lavinák tökéletes analógiát mutatnak a földrengésekkel. A felfedezést egy egyedülálló kísérleti berendezés tette lehetővé, amely képes érzékelni a néhány köbmikrométeres fém mintadarabokból érkező rugalmas hullámokat. Közel 80 éve három kutató egymástól függetlenül ismerte fel, hogy a fémek maradandó alakváltozását vonalszerű rácshibák, úgynevezett diszlokációk hozzák létre. A hibavonalak az alakváltozás során akadályozzák egymás mozgását, ez pedig az anyagban akadozó deformálódást, lavinaszerű viselkedést eredményez. A lavina jelenségek során energia szabadul fel, melynek jelentős része a földrengésekhez hasonló módon rugalmas hullámok formájában távozik. Ez az úgynevezett akusztikus emisszió jelensége. A jelenséget mikroszkopikus méretű mintadarabokon figyelhetjük meg legkönnyebben, mivel ezekben kevés hibavonal található. Éppen ezért a kutatók néhány mikrométer méretű cink egy kristály oszlopokat készítettek fókuszált ionsugaras technikával. Az így előállított mikrooszlopokat a mikroszkóp vákumkamrájában összenyomták, hogy a folyamatot vizuálisan is követhessék. Mivel a detektált akusztikus jelek az ultrahang tartományába esnek, a kutatók ezeket hallhatóvá tették. A kutatók az akusztikus jelből további fontos következtetéseket is levont. Megállapították ugyanis, hogy a deformációs események ugyanúgy viselkednek, mint a földrengések, a méretük eloszlását a szeizmológiában jól ismert egyetemes törvény írja le, és a miniatűr földrengéseket számos elő- és utórengés is övezi. Fémekben fedezték fel a világ legkisebb földrengéseit, erről adtunk hírt az elmúlt percekben. Maradunk a tudományos felfedezéseknél. Rishéjból hoztak létre kvantumpont LED lámpákat tudósok. Bár a tévéktől kezdve a napelemeken keresztül egyes rákgyógyító kezelésekig a kvantumpontoknak már rengeteg felhasználási területe létezik, a gyártásukhoz általában környezetvédelmi és egészségi szempontból is aggályos nehéz fémekre van szükség. A kutatók két legyet ütöttek egy csapásra, amikor a saját fejlesztésű LED lámpájukban a veszélyes komponensek helyett élelmiszer hulladékból kivont biokompatibilis szilíciumot használtak fel. A nyersanyagot egész konkrétan rishéjból sikerült kisajátítani maguknak, ami nagy szó, ebből a burokból ugyanis évente globálisan 100 millió tonnányi maradt hátra az élelmiszergyártás melléktermékeként. A kutatócsapat az elkövetkező időszakban a ledek teljesítményének növelésére, illetve az elérhető színek további fejlesztésére fog koncentrálni, például búzából, árpából és fűből származó egyéb növényi hulladékból is megpróbálnak valamiféle hasonló fényforrást megalkotni. Rishéjból hoztak létre kvantumpont LED lámpákat tudósok, erről adtunk hírt az imént. Hamarosan egy kutatócsoport által kifejlesztett elektromos evőpálcikáról számolunk be, ami ízlelő bimboinkat stimulálná. Maradjanak velünk!
0: Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.

0: fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Elektromos evőpálcikákkal stimulálná ízlelő bimboinkat egy kutatócsapat, ezzel folytatjuk műsorunkat. Az eszköz segíthet abban, hogy az ételünkre kerülő só mennyiség csökkentésével egészségesebben étkezhessünk. Különös, futurisztikusan bizarr evőeszközzel álltak elő kutatók, megalkottak egy olyan evőpálcika készletet, mely elektromos impulzusok segítségével erősíti fel a sós ízt. A speciális evőpálcikák elektromosság segítségével ingerlik a használó ízlelő bimbóját. Ehhez a végükön fém elektródák kerültek elhelyezésre, melyek meghatározott hullámformájú elektromosságot vezetnek az alany szájába, mely hatással van a nátrium-klorid ionjaira, ezáltal az ízlelő bimbók által érzékelt sós ízek felerősödnek. A tesztek során a kutatók úgy találták, hogy az evőpálcikák nagyjából másfélszeresére növelték a sós íz intenzitását. Ezt az alapján következtették ki, hogy a pálcika használatakor a 30%-kal kevesebb sót tartalmazó ehető gél ugyanolyan sósnak tűnt, mint előzőleg a speciális evőpálcák használata nélkül megkóstolt verzió, sőt a csökkentett sótartalmú gél sósabb ízűnek bizonyult. A felhasználók a sós íz megerősödése mellett azt is tapasztalták, hogy általánosságban is felerősödnek az ízek. Az eszköz alacsony feszültséggel működik, a kutatók elmondása alapján semmilyen negatív élettani hatása nincs az evőpálcikák által a szájba vezetett elektromosságnak. Egy kutatócsoport által kifejlesztett elektromos evőpálcikáról számoltunk be az előbb, ami ízlelő bimbóinkat stimulálná. A következő kutatásból kiderül, minél több növényfaj él egy réten, annál több méhfajra van szükség a beporzáshoz. Habár a házi méhek jó munkát végeznek, ha a modern monokultúrás növénytermesztésben alkalmazzák őket, a természetben a beporzók sokszínűbb csapatára van szükség. Egy új kutatás kimutatta, hogy egy rét összes növényfajának, vagyis az épp jól működő természetes rétnek hányféle méhfajra van szüksége a beporzáshoz. Nem meglepő módon arra jutottak a vizsgálatok során, hogy minél több növényfaj él egy réten, annál több méhfajra is van szükség. A legritkábban előforduló méhfajok olyan növényeket látogattak és poroztak be, amelyeket más, gyakoribb fajok elkerültek, s ezzel a ritka fajok ökoszisztémákban betöltött szerepéről is új képet kaptak a szakemberek. Ez azért különlegesen fontos, mert általában pont a ritka fajokat fenyegeti legnagyobb mértékben a klímaváltozás, az élőhelyvesztés, a környezetszennyezés és más külső hatások. A kutatók kimutatták, hogy az egyes növényfajokra nézve az egyes méhfajok mekkora beporzó szolgáltatást végeztek el, hisz egy-egy virág leggyakoribb látogatói a legfontosabb beporzói is egyúttal. Kiderült, hogy a ritka fajok a fontos beporzóknak átlag a negyedét teszik ki, és minél több növényfaj él egy réten, annál nagyobb volt ez az arány. Ez azt is jelenti, hogy ha nem csak egy rétet, hanem egy egész ökoszisztémát vizsgálnának, akkor a ritka, ám fontos beporzó fajok aránya még nagyobb lenne. Minél több növényfaj él egy réten, annál több méhfajra van szükség a beporzáshoz, erről szóltunk az imént. Először szelte át az óceánt napenergiával, legénység nélkül egy hajó fél év alatt. Ezzel folytatjuk hamarosan.
0: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása.
0: Hamarosan folytatjuk.

0: lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Először szállt át az óceánt napenergiával, legénység nélkül egy hajó fél év alatt. A tisztán napenergiával hajtott hajó 2021. szeptemberében indult útnak Spanyolországból, és fél év elteltével ebben a hónapban ért partot a francia Antillákon. Ember nem utazott rajta, a hajót automatizált rendszerek vezérelték. A 4 méteres kompozit műanyag hajótesthez napelemek termelték az áramot, és két 24 voltos akut tárolta az energiát. A hajó átlagosan 10-15 km/órás sebességgel haladt, és csak nem 8000 km tett meg. Útjának első néhány hónapja során a hajó jól haladt a viharban is. Amikor a felhős idő miatt a napelemei kevesebb áramot termelhettek, a hajó csökkentette a sebességét a gazdaságosabb energiafelhasználás érdekében. Januárban az látszott a partra sugárzott adatokon, hogy a hajón jelentősen megnőtt az áramfogyasztás. Azt feltételezték, hogy léket kapott, és a beinduló szivattyú okolható a megnövekedett energiaigényért. Amikor azután 700 mérföldnyire a tervezett céltól minden jel eltűnt, azt gondolták, hogy a hajó elsüllyedhetett. Nem ez történt. Két hónappal később partra futott. Az útja során begyűjtött nagy mennyiségű adatot a tervező csapat most hozzáférhetővé teszi további kutatások céljára. Az utóbbi percben egy legénység nélküli napenergiával működő hajóról esett szó. A következőkben maradunk a természetes energiaforrások felhasználásánál. Szélenergiát hasznosítanának az áramot termelő sárkányokkal. A szél energiáját nem csak szélkerekek segítségével, hanem a felszínhez rögzített sárkányokkal nagyobb magasságokban is ki lehet aknázni. Számos cég foglalkozik világszerte a számítógép vezérelt szélenergia termelő sárkányokkal, amelyek a jövő egyik fontos áramforrását jelenthetik. E különös módszerrel olyan helyszíneken is hasznosítható a szélenergia, ahol a hagyományos szélkerekekhez gyenge a szél, és akár a tengerekbe épített szélfarmokon is kiválthatják majd a most üzemelő szélturbinákat. Az elterjesztéséhez azonban még néhány technológiai és kereskedelmi akadályt le kell küzdeni. Be kell bizonyítani, hogy nem ártalmas a vadon élő állatokra, nem okoz zajterhelést és esztétikai problémát sem a közelben élők számára. Képzeljünk el egy olyan sárkányt, amely valamiféle igen tartós, de könnyű anyagból készül, és pár száz méter hosszú zsinegen egy felszíni állomáshoz erősítve repül. A szélenergia termelő sárkányoknál számítógép vezérli az eszköz röptét, s az aktuális viszonyoknak megfelelő optimális magasságba repíti az eszközt. Az irányító számítógép valós idejű, helyben mért adatok alapján állítja a sárkányokat megfelelő irányba és szögbe, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy siklóernyős irányítja az ernyőjét. A sárkány repülése közben húzóerőt fejt ki a pányváján keresztül, ezzel akár nyolcasokat ír le, akár köröket, a zsinór felszíni rögzítési helyén energiát termel. Megoldás lehet az is, hogy nem a felszínen lévő állomáson, hanem magán a sárkányon van az áramtermelő egység, az apró turbina. A sárkány telepítéséhez nem kellenek olyan masszív szerkezetek, mint egy hagyományos szélkeréknél, és ráadásul tenger esetében olyan helyen is telepíthető, ahol nincs a hagyományoshoz alkalmas sekély régió, mivel a sárkánynak nincs szüksége masszív talpazatra. A szárazföldi változatot akár hordozható, egy nap alatt kiépíthető formában is lehet üzemeltetni, s ezzel például katasztrófa sújtott a helyszíneken, ahol a hálózati szolgáltatás nem üzemel, újra lehet biztosítani áramellátást. Az alapelv azonos, de ahány cég, annyit a helyszíneken, ahol a hálózati szolgáltatás nem üzemel, újra lehet biztosítani áramellátást. Az alapelv azonos, de ahány cég, annyi terv, annyiféle változás.

0: következőkben pedig a biológiai kor és a kognitív képességek serdülőkori összefüggéseit tanulmányozzuk. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk!

0: állása, a tudomány mai állása, hírek a tudomány világából.
1: A folytatásban a biológiai kor és a kognitív képességek serdülőkori összefüggéseit vizsgáljuk magyar kutatók segítségével. A serdülők kognitív képességeinek szintje nem csak életkorukkal, hanem az ultrahangos csontkormérés segítségével megállapítható biológiai korukkal is összefügg. Az eredmények többek között segítik a kamaszkorban kialakuló pszichiátriai zavarok megértését, és hozzájárulhatnak azok kezeléséhez. A serdülőkori fejlődés az idő múlásán túl egyértelműen függ a pubertás kezdetétől is, amelyben nagymértékű egyéni változatosság figyelhető meg. Ez okozhatja azt, hogy egy gimnázium első évfolyamán számos különböző magasságú, viselkedésű, eltérő társas, illetve érzelmi viszonyulású és különböző szintű kognitív képességekkel rendelkező diák található. Modern technikai eszközökkel többféle lehetőség is adódik a biológiai kor megállapítására, melyek közül a kutatócsoport az ultrahangos csontkormérést választotta. A csontéletkor a csontvázrendszer fejlettségi állapotáról ad információt, ennek meghatározása kor a csontképző központok meglétét, a csontok alakját, valamint az alkarcsontok közép- és végdarabjainak összecsontosodási mértékét veszik figyelembe. A csontkor meghatározáson átesett serdülők közül a kutatók olyanokat válogattak ki, akiknek az életkora megegyezik, de a csontkoruk eltérő, és fordítva a csontkoruk megegyezik, de az életkoruk eltérő. A résztvevők kognitív teljesítményét egy komplex intelligencia teszttel mérve azt találták, hogy a biológiai kornak rendkívül jelentős hatása van mind az IQ-ra általánosságban, mind egyes specifikus kognitív képességekre. Az eredmények alapján azonos életkori csoporton belül az érettebbek munkamemóriája és feldolgozási sebessége magasabb szinten van, míg az azonos biológiai korú, de idősebb résztvevők verbális képességei jobbak. A kutatócsoport eredményei egyértelműen rámutattak arra, hogy a csontkor a serdülőkori fejlődés ígéretes jelzője lehet a terület jövőbeli kutatásai számára. Az elmúlt percekben a biológiai kor és a kognitív képességek serdülőkori összefüggéseit vizsgáltuk. Az orvostudomány világából következik most egy kutatási eredmény. Megéri rendszeresen mozogni, mert egy kevés testedzés, mint az intenzív séta is, jelentősen csökkentheti a depresszió kockázatát egy új tanulmány szerint. A mérsékelt és az erőteljes testmozgás javítja az alvást, csökkenti a vérnyomást, véd a szívbetegségek, a cukorbetegség és a rák ellen, csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot és hatékony a szorongás és a depresszió ellen. Egy tanulmány elemzése szerint azoknál a felnőtteknél, akik heti 1,5 óra élénk sétának megfelelő fizikai mozgást végeztek, 18%-kal alacsonyabb volt a depresszió kockázata azokhoz képest, akik nem mozogtak. Heti 2,5 óra intenzív sétával már 25%-kal csökkent a depresszió kockázata. A testedzés előnyei akkor mutatkoztak meg legjobban, amikor valaki a teljes passzivitásból mozdult ki azzal, hogy beiktatta a testmozgást az életébe. Az ajánlott szintek feletti testmozgás azonban nem járt további előnyökkel. Egy 2020-ban közzétett tanulmány pedig azt emelte ki, hogy még a könnyű testmozgás is segít megvédeni a gyerekeket a depresszió kialakulásától. A kutatás szerint napi 60 percnyi egyszerű testedzés a depresszió csökkenésével volt összekapcsolható. A mozgásformák közé tartozott a futás, a kerékpározás és a gyaloglás, valamint olyan tevékenységek, mint a házi munka, a festés vagy a hangszeren való játék. Egy kis mozgás senkinek sem árt, és még a depresszió kockázata is csökkenthető, mutatta ki egy tanulmány az előbbiekben. Hamarosan a csillagászat és űrkutatás kerül előtérbe.
0: A tudomány mai állása.
2: Hamarosan folytatjuk.

0: technológia.
1: Hírek a tudomány világából.
0: A tudomány mai állása
1: most folytatódik.
0: Most folytatódik.
2: A következő percekben az űrkutatás és a csillagászat világából hozunk információkat. A Hubble azonosította a legnagyobb ismert üstököst. A Hubble űrteleszkóp megmérte és a valaha ismert legnagyobbnak találta a Bernardinelli-Bernstein néven ismert üstökös magját. Az égitest 137 kilométer átmérőjű, az ismert üstökösök átlagos méretének mintegy 50-szerese. Az égitest jelenleg óránként 35 ezer kilométeres sebességgel tart felénk, vagyis a naprendszer belseje felé, de ebbe a régióba nem lép be. Pályája legközelebbi pontja a Szaturnusz pályán túl található, emiatt nem is lesz szabad szemmel látható a Földről. Azt tudni lehetett, hogy az üstökös tényleg hatalmas, de a Hubble mérései kellettek az adat pontosításához, amelyhez végül az űrteleszkóp és a névadó csillagászok csillei méréseinek egyesítése alapján alkotott szimulációval jutottak el. A Hubble-nak kisebb problémát okozott a csóva és a mag megkülönböztetése. Ennek fő oka az volt, hogy az üstökös nem csak egy piszkos hógolyó, hanem feketébb, mint a szén. Az üstökös jelenleg kevesebb, mint 3 milliárd kilométerre van a naptól, de keringése legtávolabbi pontján fél fényév távolságban lesz. Üstököst elemzett az űrtávcső, erről hallhattak az imént. Maradunk az űrkutatás területén. Már 25 lenyűgöző repülést hajtott végre a NASA Mars helikoptere. Az eddigi legnagyobb távolságot átszelő április 8-ai útjával immár 25 sikeres marsi repülésen van túl az amerikai űrügynökség helikoptere, amely tavaly érkezett a vörös bolygóra a Mars járó aljára rögzítve. Az eredetileg a NASA kutatóintézete által technikai demonstrátornak nevezett helikopter tavaly április 19-én történelmet írt, amikor végrehajtotta az első motoros irányított repülést egy másik bolygón. A helikopter első 5 repülésével egy hónap alatt befejezte tesztprogramját, majd a NASA többször meghosszabbította küldetését. Azóta lényegében felderítőként szolgál, és a következő hónapokban az ősi delta torkolat felderítésében segíti az irányítókat, míg a marsjáró munkájához a legjobb útvonal kiválasztásával asszisztál. A helikopter összességében a 25. repülésén van túl, amivel rekordnagyságú távolságot tett meg, szintén rekordgyorsnak számító 18 kilométeres óránkénti sebességgel. A marsjáró ikertest a bolygó másik oldalán 2012 nyarán landolt, de április elején nem várt akadályba ütközött. Az 5,5 kilométeres hegy alsóbb részét vizsgáló marsjáró egy kanyon felé tartott, melyben egykor törmelékben gazdag víz folyhatott le a hegyről a kráter aljzata felé. Csak hogy az elmúlt napokban kiderült, hogy a törmelékmezőt 2 kilométer széles területen éles homokkő sziklák tarkítják, amelyen átkelve az egyébként sem túl jó állapotban lévő kerekeit további jelentős károsodás érné. A mérnökök ezért úgy döntöttek, hogy a marsjárót inkább visszavezetik egy korábban meglátogatott területre, ahol a nedvesebb körülmények alatt keletkező agyagos, valamint a szárazabb időszakokban létrejövő szulfátos kőzetek további vizsgálata feltárhatja, miként lett egyre szárazabb a bolygó éghajlata. 25 repülést hajtott végre a Mars helikoptere, erről számoltunk be az imént. A folytatásban maradunk a csillagászat és az űrkutatás területén. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

0: a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A technológia új vívmányát ismerhetjük meg következő témánkban. Már tesztelik a légi közlekedés teljes életnagyságú személyszállításra alkalmas járművét, ami a párizsi olimpián debütál majd. A jármű a városban szállítja az utasokat először Párizsban, majd a világ minden táján. A közlekedési eszköz nagyjából 35 kilométeres utak megtételére lesz képes, így a városon belüli légitaxis szerepét tölti be, a szolgáltatás bevezetését pedig 2024-ben a párizsi olimpia idején indítják el. A cég néhány hónapja a teljes életnagyságú prototípus tesztelte a levegőben, a decemberi kísérlet eredményeit most osztották meg a nagy közönséggel. A két férőhelyes jármű 18 robottal és 9 akkumulátorral működik, a hatótávolsága egy feltöltéssel 35 km, és a maximális sebessége 110 km/h. Bár a jármű képes az autonóm repülésre is, de a kezdeti időszakban még pilóta fogja irányítani, amíg a cég meg nem kapja a szükséges engedélyeket. Egy új fejlesztésű légiközlekedési eszközt mutattunk be az elmúlt percben. Egy új fejlesztésről számolunk be a továbbiakban. Az űrutazás új formája, a holoportáció, a kommunikáció egészen új formáját teszi lehetővé, emellett a felfedezésekben is új utakat nyithat meg. A tudomány mai állása szerint az űrutazás még mindig csak kevesek kiváltsága, a modern technológia segítségével hamarosan talán lehetséges lesz, hogy valaki úgy is ellátogathasson a nemzetközi űrállomásra, vagy akár a Marsra, hogy eközben a lakásából sem kell kitennie a lábát. Ennek a lehetőségnek az első lépéseit októberben tették meg, amikor holoportáció segítségével egy csapat orvost sugároztak fel a nemzetközi űrállomásra, akiknek a holografikus képével az Európai űrügynökség egyik asztronautája beszélgetett. Az amerikai űrügynökség által nemrég kiadott közlemény szerint a nem mindennapi kísérletet egy okos szemüveg, valamint egy szoftver tette lehetővé, melyek segítségével a Földön tartózkodó emberek háromdimenziós képét meg tudták jeleníteni az űrállomáson. A holoportáció a kommunikáció egészen új formáját teszi lehetővé, emellett a felfedezésekben is új utakat nyithat meg. A NASA közleménye szerint a jövőben szeretnék sokkal jobban kihasználni a technológia nyújtotta lehetőségeket, kétirányúsítva a hologramos kommunikációt. A terv az, hogy ne csak felsugározni tudják a személyeket az űrállomásra, de az ott tartózkodókat is képesek legyenek lesugározni, így azok akár a családjukkal is találkozhatnak. A szélesebb felhasználási lehetőségek érdekében a holoportációt a jövőben a kiterjesztett valósággal és a haptikus technológiával is szeretnék ötvözni, aminek segítségével lehetővé válhat, hogy a holoportált személyek képesek legyenek virtuálisan körbejárni, vagy akár megérinteni a tárgyakat. A technológia iránt az utóbbi időben nem csak az űrügynökségek mutatnak fokozott érdeklődést, a legnagyobb technológiai vállalatoktól a kisebb startupokig számtalan cég igyekszik használható megoldásokkal előállni. A kommunikáció egészen új formáját teszi lehetővé az űrutazás területén a holoportáció, erről adtunk tájékoztatást az imént. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Hallhattak arról, hogy elektromos evőpálcikákkal stimulálná ízlelő bimbóinkat egy kutatócsapat. Megemlítettük, hogy minél több növényfaj él egy rétán, annál több méhfajra van szükség a beporzáshoz. Először szelte át az óceánt napenergiával, legénység nélkül egy hajó fél év alatt. Rizshéjból hoztak létre kvantumpont LED lámpákat tudósok. De szóltunk a szélenergiát hasznosító sárkányokról és arról, hogy megéri rendszeresen mozogni, mert egy kevés testedzés is jelentősen csökkentheti a depresszió kockázatát. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszonthallásra!
0: Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Folytatja a kormánya a Hungary Helps programot. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen tárgyal. 4000 hektárnyi természetvédelmi terület éget le Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket, erősítette meg Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen. A külügyminiszter megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi álláspontját, miszerint a Tisza kormány idején nem létesül Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és kőolajtermék tároló kapacitás Magyarországon, hiába írt alá korábban egy ezt előkészítő szándéknyilatkozatot a MOL és a Naftogáz. Az orosz kapcsolatokról szólva miniszter egyértelművé tette, hogy a diplomáciai viszony továbbra is él, és egyelőre nem érkezett válasz Moszkva részéről a kiutasított orosz diplomaták ügyében. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. Az oltás legintenzívebb napjain több mint 560 ember, 170 jármű, egy tűzoltóhajó és számos munkagép dolgozott a helyszínen. A tűz megfékezésében az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül külföldi egységek is részt vettek. Románia, Németország és Magyarország szárazföldi tűzoltó csapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia helikoptereket küldött. Oroszország egy IL-76-os tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást. Magyarország 12 hivatásos tűzoltót és 4 speciális járművet küldött Szerbiába. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A cég tájékoztatása szerint a műszerek adatait a levegőtisztaság.göd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben, a szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között.
1: Időjárás.
2: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Újra látogatható a Hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található Hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A Hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A Hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jólnek figyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A Hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A Hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező Tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A Hegyestű, a Balaton felvidéki nemzeti park és a Bakony-Balaton geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drónhasználatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A Hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múltnyomait és a mai Balaton felvidék táját. A Hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A Hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt. Inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

0: búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szonáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Kasztrógilla közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Kasztrógilla az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyelintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A Zsidi Közösségi Ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt Zsidi Közösségi Ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást, és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.

0: talán még meg is.
1: Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.
2: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

gyógyszerható anyagokat is kiszűr a kis Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a kis Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a kis Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerhatóanyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a kis Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerhatóanyagok több mint fele a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A kis Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a kis Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a kis Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a kis Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.

0: 800 hektáros természetvédelmi élőhelyhálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tóvízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhely hálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
1: Balaton Rádió.
3: Éjjel-nappal.
1: A legjobbakkal.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki semmel. Közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: egy kaland voltam.
1: Új kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csak nem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: 7500%-kal a határérték felett mértek azbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambusz rügykonzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas azbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 000 rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurérszervezet szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is.
2: Időjárás.
3: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a Vétek. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgy-hegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgy-hegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgy-hegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgy-hegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gomnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá. Balaton Rádió.

Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány-völgyi víztorkolatát. Új a fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a HUNREN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány-völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány-völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves rétek számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása, vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogány-völgyi víztorkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A Pogány-völgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puhovtongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puhovszki Alena, Pethő Gábor,

0: anyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousse és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousse lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A szilvafácska mellett a harmadcsepp, a ribizlikeringő, az aranyliget, a mogyorús kényeztetés és a nyári szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilvafácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A szilvafácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
2: A legjobbakkal.

Új erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balaton felvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

0: Szárazság a burgonyának sem kedvezett kezd helyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek Keszthely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A Keszthelyi Televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonyatermesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban ezért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talajvíz megtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.
1: Élni, tudni kell.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.
2: Éj a mának.

0: turista.
1: Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezitláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: 2500%-kal a határérték felett mértek aszbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambuszrügy konzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas aszbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurér szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is.
2: Időjárás.
3: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyen párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

ismertebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balatonmária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balatonmária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezen túl a Balatonfelvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltő és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balatonmária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízi világnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balatonmária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

0: Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonombaló korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütie szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úticélként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlan piaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

0: Közel 1200 sérülést láttak el a Vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csak nem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a Vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csak nem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentőhívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: akarja.
1: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakonyerdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.

0: és a gyönyörű álom.
1: A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pannon Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos, félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton ár szempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
3: Érezd a hullámokat!
2: Balaton Rádió.

0: Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 30 milliót költenek havonta a képviselők lakhatására. Drasztikusan fogy a magyar. Egy számjegyű a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állam havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira. Az országgyűlés hivatala 4 hónappal az új ciklus kezdete után adta ki az erre vonatkozó adatokat az Economicsnak, amelyek alapján 72 képviselőnek bérelnek lakást összesen havi 30,6 millió forintért, miközben az irodákra további 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselői lakás átlagosan 425 000 forintba kerül havonta, ami jelentősen meghaladja a budapesti bérletek átlagos mintegy 270 000 forintos díját. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026. augusztusában folytatódott a hazai demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása. Az előző év azonos időszakához képest tovább csökkent a születések és a házasságkötések száma, míg a halálozásoké kismértékben emelkedett. 2026. augusztusában 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent 2025. augusztusához képest. Ezzel párhuzamosan 9452 ember vesztette életét, ami 0,9%-os növekedés az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. Különösen szembetűnő a házasságkötések számának visszaesése. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, ami 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Hosszú közleményben reagált a Pest vármegyei önkormányzat arra, hogy a Tisza kormány átalakítaná a megyei önkormányzatok és a közgyűlések működését. A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak, szögezte le a Pest vármegyei önkormányzat egy sajtóközleményben, amellyel a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre reflektáltak. Jelezték, hogy 2012-től alapvetően változott meg a megyei önkormányzatok szerepe, mivel a korábbi oktatási, szociális és kulturális intézmény fenntartási feladatok állami kézbe kerültek. Eközben a tevékenységük középpontjába a törvényileg meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek. Részt vesznek Európai Uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában, továbbá több ezer településfejlesztés előkészítésében. Egyre alacsonyabb a Velencei tó vízszintje, már a 10 cm is történelmi mélypontot jelentett, de azóta volt olyan pillanat is, amelyben 7 cm-t mutatott az Agárdi mérce. A tó déli partján ez azt jelenti, hogy nem csak úszni nem lehet a tó vízében, de percekig lehet gyalogolni úgy a mederben, hogy csak pocsolyákat kell kerülgetni. Már június végére 47 cm-re apadt a tó vize, ezzel megkezdődött a folyamatos apadás, a negatív rekordok sorozata. Július végére 32 cm. Erre csökkent a vízszint, augusztusban már 20-28 centi víz akadt csak a tóban, szeptemberre pedig egy számjegyű vízállást jegyezhettek fel.
1: Időjárás.
2: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Facsi Pesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a Facsi Pesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Ha hétköznapi fogyasztóként nézem, hiszik vagy sem, egyáltalán nem veszélytelen a mesterséges intelligencia. Sőt, inkább az általa kínált lehetőségek okán azt gondolom, hogy inkább milliónyi veszélyt rejthet magába. ugyanis szédületes sebességgel beépülnek már a mindennapi reklámfogyasztásunkba is, és ezt nem csak én állítom, hanem a szakértők is. De ebbe a helyzetbe a fő kérdés számunkra sokkal, de sokkal inkább az, hogy hogyan tudnak megvédeni minket a fogyasztóvédők. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. És még mindig a jelenlévő jövőről lesz szó. Ahogy hihetetlenül felgyorsult a világunk, úgy szinte naponta egymást követi a vásárlásainkat befolyásoló lehetőségek, mondhatom, végtelen tárháza. Még néhány éve a híres embereket használták reklámhordozónak a gyártók, illetve a kereskedők, addig ma már ezzel összefüggésben az influencerekről, illetve az általuk képviselt reklámokról, azok veszélyeiről is beszélnünk kell. És ha szabad így fogalmaznom, újabb és újabb fajtáik vannak. Például, önök hallották már azt a szót, hogy finfluencer? Ugye, hogy nem? De ma megtudják. Aztán vissza a mostba. Ismét tiltott a Magyar Nemzeti Bank, többek között egy olyan cég működését tiltotta meg azonnali hatállyal, amely engedély nélkül árult készülékbiztosítást. Több száz jóhiszemű ember bánhatja, hogy fizetett nekik. Mindjárt kiderül, kiről van szó, és persze a fő kérdés az, mint mindig, hogy ilyen esetben a károsultakkal mi lesz, futhatnak a pénzük után. Következő témánk pedig, mikor lehet vitatni a parkolási bírságot? Nyilván akkor biztosan, ha elírták a rendszámot. De mit tud tenni akkor az ember, hogyha a rendszámát megbüntették, illetve a rendszámunkkal büntettek, de mi ki sem mozdultunk otthonról, mert hogy a garázsban állt az autó. Egyáltalán hogyan lehet ezt bizonyítani? És végül, de nem utolsó sorban a mai megzavarodott világunkban beszélnünk kell egy olyan ingyenes appról, ami személyes véleményem szerint már minden utazó okostelefonján ott kell előbb-utóbb, hogy legyen, legalábbis szerintem. Rengeteg témánk van, már is belekezdünk, tartsanak velem! Érdekes témával fogjuk folytatni a műsort, mégpedig az influencerekről lesz szó. Ugye a mai világban már az influencerek a megmondó emberek, mit, hol, mikor, miért vegyél, vagy éppen ne vásároljál. De az az igazság, hogy még régebben ugye ment a háború, mert celebek csinálták ugyanezt, és akkor kiderült, hogy aztán már mégse ők, de hogy mégis ők, szóval mindegy. Most már az influencereké a világ, illetve egy új jelenség is van, az elleninfluencerek, vagyis azok, akik pont azt csinálják, hogy lebeszélik az embert arról, hogy nem is jó az a termék, ne is vásárolj, de én most még tovább ragozom. Szerintem senki sem tudja a hallgatóink közül, hogy ki az a finfluencer. Pedig van ilyen. Horváth Bálint, a GVA kommunikációs vezetője, az, akit faggatni fogok. Szia!
5: Szia, szia, köszönöm!
4: De már itt van Eitmann Norbert is, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, sőt, mi több, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő is. Én azt gondolom, hogy beszélgessünk erről, de persze, Bálint, te kezd el ezt az egészet, mert te vetetted föl, és tényleg úgy belopóztak az életünkbe. Én mondjuk rögtön, ha én TikTokot is nézek, én úgy hajtom, pörgetem tovább, én olyan ideges leszek ettől, de hát a nagy többség nem ezt csinálja.
5: Igen, egy elképesztő dinamikusan fejlődő világról van szó. Ugye a gazdasági versenyhivatal, mi már évek óta foglalkozunk ezzel a területtel. Nem csak azért, mert a jogszabályok alapján vannak bizonyos kötelezettségeink, ellenőrzési kötelezettségeink az influencerek tekintetében, hanem mert egyre nagyobb létjogosultsága van ennek a területnek. És ha meg akarjuk vizsgálni, hogy mégis milyennek a létjogosultsága, akkor ugye a marketing szakma minden évben összeállítja ezt az úgynevezett reklámtortát, hogy az egyes szolgáltatók azok milyen területeken költik el a reklámra, marketingre fordított kiadásaikat, és az influencer marketing egyre markánsabb részt harap ki ebből.
4: De nem csökken már? Tehát nincs már túl a csúcson?
5: Nem, ez dinamikusan növekszik, elképesztő módon növekszik, azért, mert látszik az, hogy a vállalkozások is egyre inkább olyan csatornákat keresnek, amivel egyre jobban el tudják érni, illetve befolyásolni tudják a fogyasztók magatartását. Ez alapvetően ez a cél.
4: Hogy, de most hogy... akkor most ugye tudjuk, hogy van vannak lányaid. A lányaid is ezen élnek?
5: Hát a lányaim abszolút ezen élnek. A lányaim nem követnek hagyományos médiatartalmakat gyakorlatilag, tehát nem nagyon néznek televíziót, tehát újságot, aztán meg pláne
4: Norbi,
5: nem olvasnak. Reklámújságokat sem
6: abszolút
5: olvasnak.
6: Ugye ez a tapasztalat, így van.
5: Hanem a közösségi médiában vannak, és látszik, hogy ez a generáció egyre inkább influencereket követ, akár 10-20 influencert is követnek.
4: Példaképekké válnak?
5: Hát egyfajta véleményvezérekké válnak, igen. Ezek bizonyos szempontból akár példaképpé is válnak, és jelentős hatással vannak az életükre, a mindennapjaikra, a ruházkodásukra, a kinézetükre, a magatartásukra, a cselekvésükre és a vásárlásaikra is. Olyan termékeket vásárolnak, amelyekről azt gondolják ezek alapján, hogy ezek meggyőző termékek, és alapvetően az influencer marketingnek ez a lényege, hogy objektív tartalomnak álcázott, nagyon sokszor álcázott reklámtartalmakat ad el a fogyasztók számára.
7: Annyira elhiszik egyébként ezeket, hogy nekem a legnagyobb gyermekemmel konkrét vitáim voltak arról, hogy az influencer által bemutatott autó, az ő által használt telefon, nem tudom, hogy az nem az övé, hanem ő reklámoz. Tehát míg mondjuk a 90-es években a reklámról teljesen egyértelmű volt, az egy reklám, és begörülöd egy autó, az nem azé, aki beszél, hanem az a cégé, amit megvehetsz. Így sokszor így jön, hogy hát nagyon menő dolog posztolgatni ide-oda, meg amoda, mert akkor ilyen autóm lesz, olyan órám lesz, olyan telefonom lesz. Tehát sajnos tényleg a hit ezzel kapcsolatosan más, mint a mi gyerekkorunkban, fiatalkorunkban volt.
6: És azért azt hadd tegyem hozzá, hogy amellett, hogy fogyasztóvédelmi szempontból is van egy komoly következménye, és társadalompolitikai szempontból is, nekem a lányom osztályában megkérdezték, hogy ha felnőnek, mik akarnak lenni, és 80% azt mondta, hogy influencer. Mert hogy abból milyen jól megélnek, milyen menők, milyen vagányok, sokan követik őket, szeretik, kedvelik őket, és azért valljuk be egy kényelmes életmód, reklámozni, néha videózni valamit, tehát azért nem az a futat.
4: Jó, csak akkor nem is a saját életüket, hanem egy kirakat világot élnek, tehát én lehet, hogy öreg vagyok, már nagymama korú, de én nem szeretnék influencer lenni, de még akkor sem visszagondolok, hogy 20 éves vagyok, mert pont az életnek az a része veszik el szerintem, de ez mondj már társadalompolitikai kérdés. Térjünk vissza arra, kik azok a finfluencerek, mert hogy már ilyen is van, ezek különböző fajtájuk van már.
5: Igen, ugye az influencereknek is már különböző típusai vannak. Ugye azt mondják a marketing szakemberek, hogy mert ezek az úgynevezett mikroinfluencerek a leghitelesebbek bizonyos szempontból. Tehát nem is azok az influencerek a leghatékonyabbak, akiknek több millió követőjük van gyakorlatilag, hanem akik valamilyen kis szegmenshez, vagy kisebb célcsoporthoz
4: szólnak. Mondj egy példát, hogy értsünk.
5: A finfluencerek például különböző pénzügyi termékeket bemutató influencerek, biztosításokat, különböző befektetéseket reklámoznak és mutatnak be, akár a saját példájukon keresztül is próbálják ezeket eladhatóvá tenni, tehát bizonyos szempontból pénzügyi szolgáltatásokat is végeznek, és ezen a csatornákon próbálnak eljutni a fogyasztókhoz.
4: És ezek mind az a közös jellemzők, hogy nagyon fiatal emberek?
5: Hát nem
4: mindig, mindenki bólogat, de ez egy rádió.
5: Nem csak a kor adja meg ezt, hogy alapvetően mit adnak, tehát alapvetően nem a kor. Nyilván olyan technikákat, olyan kommunikációs technikákat használnak, amik jellemzően egyébként a fiatalabb generációkra vannak szerintem erősebb hatással.
7: Én is azt hiszem, hogy azért nagyon tudásfüggő. Tehát látok például pont, ha már finfluencert nézünk, bár videói nincsenek, vagy legalábbis nem magáról vannak, és nem hátrál az utcán, miközben egy telefonnal veszi magát, de az egyik leghíresebb Facebookon és azt hiszem Instagramon blogoló pénzügyi szakember, ha jól tudom, nálam 6 vagy 7 éve idősebb, tehát valahol az 50-es évei közepén jár, és minden nap posztol kettőt, nagyon értelmes és jó hozzászólásai vannak, de ilyenből tudok többet is. Tehát az, hogy valaki tud értelmes tanácsot adni, esetleg ebből valamilyen formában megél, ha nem is közvetlenül azért, mert azok, akiknek a termékeit kritizálja vagy ismerteti, azok fizetnek neki közvetlenül, mert akkor már ugye közvetítőről beszélnénk, és megint engedélyezett, meg egyéb történet lenne mögötte, de önmagában azzal, hogy ugye láthatóvá válik, és szakértőként megjelenik, lehet, hogy valamilyen más irány megbízást viszont el tudja.
4: Ingatlanos influencer is van, aki elment, én pont végignéztem egy csomó videóját, elment Olaszországba, megnézte ezeket az 1 eurós házakat, csoda, hogy túlélte egyébként, de hogy teljesen érdekes volt, nekem hiteles volt, és most fogtatok meg ezzel az influencer világgal, tehát Tehát van olyan szegmens, ami még hiteles tud lenni, de rengeteg veszélye van, nem? És a GVA azért is tartja rajta vigyázó szemét.
5: Hát igen, mert ezeknek a véleményvezéreknek szabályoknak kell megfelelniük, tehát vannak különböző előírások, aminek meg kell felelniük. Leginkább a fogyasztó szempontjából az a leglényegesebb, hogy nekem, mint fogyasztónak, vagy nézőnek egyértelműen tudomást kell szereznem arról, hogy ő abban a posztban nem a saját véleményét közli, hanem ezért ellenszolgáltatást kap.
4: Tehát de ezt hogy nem fogja bemondani. Hát ezért nem most nekem fizetnek.
5: De ezt be kell mondania. Tehát igen, ha ez valóban így történik, ha ez egy reklám, ez egy fizetett tartalom, akkor ezt jeleznie kell egyértelműen. Akár mondjuk egy YouTube videóban akár be is kell mondania, vagy fel is kell, ki is kell írni.
4: Hát akkor van dolgotok.
5: Ez a hashtag reklám gyakorlatilag, vagy hashtag fizetett hirdetés, vagy promóció, aha, különböző módon lehet ezt jelezni. Egyébként a gazdasági versenyhivatalnak már évek óta van egy influencer útmutatója. Ez a honlapunkon elérhető. Folyamatosan ezt frissítjük egyébként időről időre, hogy újabb platformok jelennek meg, újabb reklámozási technikák jelennek meg, hogy pontosan hogyan kell betartani a szabályokat ezen a területen, és végeztünk felméréseket és vizsgálatokat is. Még 2023-ban egy Európai Uniós vizsgálat részeként vizsgálták meg a kollégáim a 28 legnépszerűbb magyar véleményvezérnek a posztjait, vagy a kommunikációját, és azt találtuk, hogy a 28-ból csak a 20% volt az, aki maradéktalanul betartott minden szabályt.
4: Szerintem most tehát, még rosszabb lehet az arány, is fogtok még ilyen vizsgálatokat csinálni?
5: Indítottunk versenyfelügyeleti eljárásokat is ezen a területen. Ugye 2024-ben a GVH összesen 6 darab eljárást indított, ebből már több le is zárult, állapítottunk meg jogsértéseket influencerek esetében, és a következő hónapokban is fogunk nyilvánosságra hozni olyan vizsgálatokról szóló jelentéseket, amelyek kifejezetten az influencer marketing jogszerűségét vizsgálják.
4: Viszont egyre jobban erősödik Magyarországon is ez a fogyasztás ellenes, ez őrült tempójú fogyasztás ellenesek köre, és ezért, ha jól tudom, megjelentek ilyen elleninfluencerek, akik pont arra esküsznek, vagy én nem is tudom, hogy fejezem ki magam, hogy hát nem tudom szépen mondani, hogy lefikázzák azt, amit ezek csinálnak. Ezt fogalmazzátok már meg szebben.
7: Alapvetően ezt kétféleképpen tudom elképzelni. Azért a gazdaságot és a piacot ismerve azon sem lepődnék meg, hogyha egy-egy termék vagy szolgáltatás, ha már használtad ezt a szót, lefikázása, az egy másik vállalkozásnak pénzt ér. Tehát az egyik oldalon ő is lehet egy influencer, mert mondjuk az a feladata, hogy kettő potenciális versenyzőből az egyik termékét jól lehúzza. A másik természetesen el tudom képzelni, hiszen az antikultúrait punkoktól meg anarchistáktól kezdve nagyon régóta megvan, sőt már előttük is jóval létezett. Van olyan, hogy valaki tényleg a fogyasztás ellenes világnapunk is van, ugye, meg egy csomó minden másunk. Tehát el tudom képzelni azt is, aki anyagi érdekeltség nélkül osztja az igét, hiszen egészen sok más témában is van. Ha nagyon őszinték leszünk, pont Bálintot dicsértük a múltkor a videóért, tulajdonképpen hárman is influencerek vagyunk valamilyen módon, csak egyikünket sem reklám értékként fizetik azért, hogy megszólaljon. Tehát ez a jelenség is megvan a piacon, hogy nyilván befolyásolni szeretnénk az emberek véleményét, nyilván szeretnénk mondani valamit, csak itt nem terméket próbálunk eladni, hanem tudást.
5: Igen, de bizonyos szempontból, aki valamilyen módon megnyilvánul a médiatérben, az influencernek tekinthető. Krisztát, szerintem te is bizonyos szempontból akár influencer vagy, véleményvezér vagy, hiszen hatással vagy akár a saját hallgatóidnak a gondolkodására is. Persze nem biztos, hogy ezért olyan ellenszolgáltatást kapsz, mint egyébként egy influencer, de ez így van alapvetően, és ezért vizsgáljuk mi is ezt a területet folyamatosan, és ezért nézzük, mert elképesztő nagy hatással vannak ezek az influencerek a világra. És még visszatérve ez a gondolathoz, én azt gondolom persze, hogy a kereskedelem meg a fogyasztás a gazdaságnak egyfajta mozgató rúgója, tehát egy alapja, de mi is egyébként, amikor évről évre például csinálunk kampányokat a Black Friday időszakában, a GVH jellemzően csinál ilyen kampányokat, akkor mindig az elsőbbre felhívjuk a figyelmet, hogy azért amikor vásárolunk valamit és az interneten beleakadunk egy nagyon jónak tűnő ajánlatba, akkor legelőször is azt gondoljuk végig, hogy valóban szükségünk van-e még egy olyan termékre, még egy tizedik telefontokra szükségünk van-e, vagy egy 12. torra, vagy bármire, mert alapvetően ez a fajta tudatosság, ez valóban nagyon fontos, akár fogyasztóvédelmi szempontból is.
4: Norbi?
6: Igen, amiről még itt nem beszéltünk, így influencerek egymás között. Amellett, hogy nem mindegy, hogy hogyan reklámozzuk ezeket a termékeket, hanem mindegy, hogy mit reklámozunk. És a közösségi média rengeteg étrend kiegészítőt reklámoz, és kelt magába, illetőleg influencerek. Nem csak reklámozzák, van, akik maguk is árusítják. És mi kifejezetten figyeltünk erre, és a tavalyi évben is indult rengeteg eljárásunk idejében, és étrend kiegészítőket reklámozó és forgalmazó influencerekkel kezdve tekintetében, akik nem is minősülnek adott esetben hagyományos vállalkozásnak, tehát nem egy KFT vagy BT nevében adnak el, hanem mint magánszemélyként. Ők bemutatják magukon, hogy miért fittek lettek, fiatalok lettek, erősek lettek, ugyanakkor meg azok a termékek egyáltalán nem biztos, hogy azokat a hatásokat kiváltják, sőt, adott esetben negatív hatást válthatnak ki, és mi pont ilyet tapasztaltunk a tavalyi év több ellenőrzése során, hogy nem volt feltüntetve az, hogy például magas vérnyomással rendelkező személyek nem fogyaszthatják azt az étrend kiegészítőt.
8: Pedig
6: az azért elég fontos lenne.
8: Igen.
6: És az általam csak Kamu királynak nevezett influencer, aki egyébként kalória királyként apostrofálja magát. Több eljárás indult fel szemben, és 40 milliós bírságot is kapott, illetve több százer termékét foglaltuk le a raktárában, és ő már nem árusíthat terméket Magyarországon. Neki azóta a reakció erre, hogy akkor majd kimegy, és akkor Hollandiába árusítja tovább. De ő egyértelműen amellett, hogy megtévesztette a fogyasztókat, mert nem keltette azt a hatást, ez a zsírpusztító hatás, ezzel hirdette ezeket a termékeket. Mondom még egyszer, az egészségügyi kockázatokra sem hívta fel a figyelmet.
8: Ez nagyon-nagyon.
5: Igen, az egészségügyi hatás, ugye az csak nagyon szigorú szabályok szerint lehet az egyes termékeknek tulajdonítani, tehát ez nagyon fontos. És meg visszatérve az influencer marketingre, ugye ennek a tevékenységnek ugye több szereplője van. Mert vannak ugye a vállalkozások, akik hirdetik a terméküket, vannak az influencerek, vannak közbeiktatott reklámügynökségek, és a GVH eljárási tapasztalataiból az látszik, hogy alapvetően itt egy közvetett felelősség van. Tehát az fontos például, hogy mindig azért a felelősség, akinek az érdekében megvalósul az adott kommunikációs tevékenység. Tehát például ilyenkor a GVH nem csak az influencereket vonja eljárás alá, hanem azokat a cégeket is eljárás alá vonja, vagy vizsgálat alá vonja, akik hirdetik az adott terméket az influenceren keresztül.
8: Tehát aki akarja, az nézegesse az influencereket. Egyébként az jutott eszembe, hogy jó néhány év, 2000-es évek elejei filmekben már, amerikai filmekben voltak influencerek, és tényleg, mit tudom én, a divatiparban főleg, hogy ők a megmondó emberek, és ha nekik tetszik az adott dolog, akkor majd mindenki azt fogja vásárolni. Szóval, hogy nem találtuk fel a melegvizet, csak Magyarországra egy kicsit később érkezett, viszont annál nagyobb számban vannak. Én nem is tudom, hogy meg lehet-e becsülni, hány influencer van ma Magyarországon, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy nyugodtan nézegessék, mondom, a hallgatóknak az influencereket, de aztán azért nem kell mindig bedőlni, és hogyha találkoznak egy olyan, hogy valaki finfluencer, akkor se rémüljenek meg, az egy, ahogy mondta Bálint, az egy mikro terület influencere, minden tudója, ők például a pénzügyi dolgokban, de ugyanígy van ingatlanba is, meg egy csomó minden másba, ezekbe tevékenykednek, tehát influencerek már vannak, és valószínű, hogy lesznek is, csak azért nem kell mindent elhinni, amit ők mondanak, meg állítanak.
3: Facsi Pesz.
8: Jó, már is váltunk témát, de nem fogunk olyan messze ugrani, már pedig azért nem, mert már mire észbe kaptunk. Itt a mesterséges intelligencia a nyakunkon, ami eleinte nagyon jó vicc volt, én is sokat szórakoztam vele, hogy mit tudom én, valamit beleírtam, hogy akkor mit fog abból nekem kihozni. Sőt, az én menyem az nem titok bíró, és mesélte, hogy a beadványokat nézegetik, hogy már rutinosan látják, hogy valaki mesterséges intelligenciával írja meg a beadványát, és mondjuk teljesen eltérő társadalmi státuszból származik, mint amilyen kifejezéseket használsz, szóval, hogy néha ez nagyon vicces és megmosolyogtató is, de hogyha végig gondoljuk, mint hogy mindennek van jó és rossz oldala, az éremnek is két oldala van, a mesterséges intelligencia most már olyan szintre eljutott, amikor azt gondolom, hogy a fogyasztó védelemben akár életveszélyes is tud lenni. Norbi, ti ezzel foglalkoztatok?
6: Ezt folyamatosan vizsgáljuk, legalábbis próbálkozunk. Azért azt tudni kell, hogy a mesterséges intelligencia olyan szinten fejlődik, hogy a hatóságok próbálnak utána menni.
8: Loholni a nyomába.
6: Nagyjából igen. Egyébként ez európai szinten van, Bálint is meg tud erősíteni, mert egy közös Európai Uniós projekt, ahol a GVH, az NGM, illetve az NKFH is benne van, hogy azokat a technikákat megtanuljuk, amiket egyrészt a vállalkozói oldal visz, illetve hogy olyan technikákat alkalmazzunk, amelyek az ellenőrzés, az eljárások során adott esetben mi is tudunk tekinteni. És azt gondolom, hogy ahogy a felvezetőben is mondta, több irányból is meg lehet ezt vizsgálni. Egyrészt a fogyasztói hiszékenység oldaláról, hogy ne higgyünk el mindent, amit látunk. Nagyon érdekes. találtunk egy Zséda interjút, egyébként mondhatom, szerintem nem reklám, Facebookon és YouTube-on. A YouTube-on éppen a legújabb lemezét reklámozta, egy beszélgetés volt az egyik televíziós csatornán, és full ugyanez a beszélgetés megjelent a YouTube-on, ugyanazzal a riporterrel, ugyanazzal a Zsédával, ugyanazzal a háttérrel, és egy étrendkiegészítőt reklámozott a hölgy. És, nagyon, és nem tudtuk volna egyébként megállapítani azt, hogy ez egy kamu beszélgetés, ez nem terült le folytatásra, gyönyörűen technikailag megcsinálták, a szája úgy mozgott, amit éppen mondott, és szó szerint azt mondta, holott ez nem történt meg ez a beszélgetés.
8: De nem kéne...
9: Ez a deepfake. Igen, ez a deepfake technika.
8: De nem nincs arra valamilyen nemzetközi egyezmény szabály, hogy a mesterséges intelligencia által készített dolgoknál van egy jel. Ott kell lenni, nem hát kellene,
6: de
8: kell.
6: Most az, hogy aki ezt megcsinálta, ezt a videót, amellett nem elérhető, az megint másképp. És egy nagyon jó stratégia volt felépítve. Mert volt az alapja egy televíziós beszélgetés, ami kamu volt, mögötte volt egy internetes cikk, ami pont úgy nézett ki, mint az egyik internetes honlap, csak éppen nem az volt, az is kamu volt, és ahhoz kötődött ez az étrend kiegészítőnek a vásárlási lehetősége, ahol egyébként csak utánvételes fizetési lehetőség volt, a forgalmazó Session Szigetek bejegyzett cég volt, de nagyon ügyesen felépítették az egész marketinget, és tényleg, hogyha nem vagyunk figyelmesek, akkor azt látjuk, hát Zséda megbízható, ő reklámozza, igen. Utána van egy orvossal egy beszélgetés, nyilván akkor hiszek neki orvos, és ott a termék, akkor megrendelem, és puff, már is ott van, hogy bajba kerültünk.
9: Igen, ugye itt az a probléma, hogy akik ezeket a tartalmakat elállítják, vagy gyártják, azok ugye azt szeretnék, hogy ők ne bukjanak le.
8: Hiszen
9: a hitelesség. Hát gyakorlatilag bizonyos szempontból igen, akár még a BTK-s felelősség is felmerülhet bizonyos esetekben, de valóban itt ők a megtévesztéssel próbálnak appellálni, és a megszólásig hasonló tartalmakat állítanak elő, ami sokszor, ahogy Norbi is mondja, a hatóságokat minket is komoly fejtörés elé állít. Hogy mivel állunk szemben egyáltalán. Aztán az már csak egy másik kérdés, hogyan tudjuk a felelős megtalálni ebben az online térben, vagy online világban.
8: Na de akkor ez már... abszurdum azt jelenti, hogy a te nyilatkozatod, ami megjelenik képen, abból lehet csinálni egy olyat, amiben pont az ellenkezője van, vagy terméket próbálsz eladni, vagy hitelessé tenni, és nem tudsz semmit tenni a saját arcod, a fejed, a hangod, és a semmiért, igaz?
7: Tudunk tenni, de azt mondjuk ki elismételve, hogy egy fotóból, és egyetlen egy mondatból, amit a saját hangomon elmondok, tökéletes olyan videót lehet csinálni, elérhető, mindenki által elérhető, az Európai Unióban jelenleg egy korlátottan használható, de gyakorlatban sajnos elérhető felületeken, mint amit a Norbi mondott. Hogy tenni lehet ellene valamit, ugye azért az EU-nak élesedik az AI Act nevű, az AI szabályozását illető jogszabálya, ami ugye azt hiszem idén kerül
9: több lépcsőbe
7: átültetésre, de több lépcsőbe, de idén kezdődik. Ez azért korlátokat szab erre. De szerintem, amit a Bálint mondott, az nagyon-nagyon fontos, hogy azért itt mindenki két aktív, meg én, mint volt hatósági ember, azért mindig kicsit bottal ütjük a jogszabálysértés nyomát. Tehát mindig utólag, mert nyilván, mert ő találja ki a jogszabálysértést, azt ő kell fedezni, el kell tudni kapni, kell hozzá jogszabály, aminek alapján elítéljük, úgyhogy mindig futunk egy kicsit utánuk, de azt gondolom, hogy azért előbb-utóbb rend lesz.
8: De például ebben a Zséda ügyben csináltatok valamit, Norbi?
6: Nem tudsz, mert nagyon nehéz megkeresni, hogy ki az elkövető. Tehát ugye az IP címet utána lehet nyomozni. Ugye a honlapblokkolás intézményét azt már aktivizáltuk. Egyébként egy másik jogsértési mód is nagyon azonos, amikor egy megfelelő és ismert és híres márkát utánoznak le, csak éppen a vége nem az, hogy .hu, hanem .com, per, valami, és teljesen megegyezik az eredeti oldallal, csak éppen sokkal olcsóbbak a termékek, tehát a cipő kb. 40 000 helyett 3 000 forint, de egyértelmű kamu. De itt is a fogyasztó, hogyha gyorsan dönt, megnézi az adott terméket, megnézi a logót, azt is hihetné akár, hogy az valódi és igazi. És egyébként nagyon sok terméket, pontosabban kifejezetten oldalt ezért blokkolunk mi folyamatosan.
8: Jó, hogy az az egy megoldás, hogy blokkolni ilyenkor
6: az oldalt. Ez az egy megoldás, hogy blokkolni az oldalt, de 2 perc létrehozni egy újabb oldalt egyébként az ilyen vállalkozásoknak, és idézőjelben mondtam a vállalkozást, mert az sok esetben ezek nem valódi vállalkozások.
9: Igen, ezek bűnözők, és a GVH-nek is van ilyen honlap blokkolással összefüggő jogköre, tehát mi is éltünk ilyenekkel, de hát az a tapasztalat, hogy ilyenkor újabb és újabb szerverekkel jönnek létre ezek a hasonló oldalak, és utána mindig hát egy nagyon szoros együttműködés kell ugye a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal, aki gyakorlatilag technikailag végzik ezeknek a blokkolását, hogy ezeket nagyon gyorsan le lehessen tiltani, ezeket a jogsértő oldalakat.
8: Hát akkor gyakorlatilag egy teamnek kell ott állni, és fél tized másodpercenként tiltogatni, nem? Hát azért sincs vége.
7: Azért annyiból kívülről, mint most nem hatósági, hanem piacon lévő szakértőként annyival biztatnálok benneteket, hogy azért az egy nagy érvágás, hogyha egy már felfuttatott oldal letiltásra kerül. Tehát mire az ugyanúgy megjelenik keresőkben, ugyanúgy az AI kidobja, az egy sok idő és sok pénz. Tehát ilyen alapon szerintem igenis van értelme ezeknek a blokkolásoknak és letiltásoknak, de hát nyilván, aki nagyon akar bűnözni, azt tud.
8: Jó, de én a tudatlan fogyasztó elhiszek egy Zséda interjút, mert például szeretem a Zsédát, és elhiszem, és pont érdekkörömben van az a termék, amit ő vele megpróbálnak promotálni, és ugye az jut eszembe, mert az előbb beszélgettünk, hogy az influencerek is ugye, azok is adják a megerősítést, hogy vedd meg, sőt, még esetleg valamilyen celebet is ugyanilyen influencer mesterséges intelligenciával meg, tehát a kör bezárul.
7: Ami talán most a csalások mellett még az AI-hoz nagyon erősen kötődik, azt látjuk, hogy nagyon sok fogyasztó kezdett el AI-jal panaszt tenni vállalkozásoknál, ami egyébként egy jó dolog, mert többet tud alapvetően az AI a fogyasztóvédelemről, mint a fogyasztók nagy többsége. De azt azért látni kell, hogy amit amúgy is tapasztalunk, hogy sajnos az AI hallucinációja előfizetés esetében is nagyon magas. Tehát a fogyasztók
8: az
7: nagy
8: mit
7: része...
8: Halucináció?
7: Ez azt jelenti, hogy ő mondjuk kitalálja, van egy problémája, hogy nem vesznek vissza egy terméket, és ő készpénzt szeretne vissza, és ha ő beír, hogy én készpénzt szeretnék visszavenni, ír nekem egy ilyen panaszlevelet, akkor simán talál az AI egy olyan paragrafust, olyan bekezdéssel, amiben szerinte benne van, hogy kötelező készpénzt visszafizetni, miközben nincs benne ebben a jogszabályban. Tehát alapvetően neki még egyszer le kéne ellenőrizni, hogy vajon tényleg, amit írtál, az most egy megfelelő jogszabályi hivatkozás, és tényleg ez van mögötte? És a másik ennek a vissza, tehát ennek a tükrözött verziója, az, hogy én már ma több olyan talán nem teljesen köztudomású cégről tudok, akinek a panaszkeresének és az ügyfélszolgálatának jelentős része AI vezérelt. Nagy cégekről beszélünk, elsősorban online cégekről beszélünk, akiknél szintén előfordul ez a hallucinációs probléma, és sajnos az ügyek jelentős része lezáratlan marad. Tehát a panaszkezeléssel megbízott AI asszisztens úgy döntött, hogy megvan oldva, köszönöm
8: szépen. Ez amikor
7: szépen.
8: Azt mondja, hogy két vagyok, mi besegíthettek?
7: Így van, sőt megdicsér mindenért, nagyon-nagyon udvarias, tehát tök jól végzi a tevékenységét, de ha úgy érezzük, hogy mindezekenél nincs lezárva, akkor megint csak megmarad ugyanaz a klasszikus utunk, hogyha panaszra nem kaptunk érdemi választ, hogyha a jegyzőkönyvünket nem töltötték ki, akkor szépen forduljunk DAP-on, ügyfélkapu pluszon keresztül fogyasztóvédelmi hatósághoz, kormányhivatalhoz, vagy adott esetben békétetőt
8: esetlethez. Igen, hát azért az AI tud hibázni, a barátnőm, aki ilyen tudatos vásárló, valami egy napig volt a kis, mondom, a Lidl-be, egy napig lehetett venni, és nem kapott végig, át nem tudom hányat, és berágott, és fölhívta a központi ügyfélszolgálatot, ahol ezzel a nem nagyon okos mesterséges intelligenciával sikerült beszélnie, és azt hiszem azt mondta neki, hogy most mondok olyan, hogy menjen ki Pécerre, és ez a szerencsétlen kiment vonattal, és még Lidl se volt, nemhogy az a vasalógép, amit kinézett magának. Szóval azért ezt hívjátok hallucinációnak.
7: Igen, jó. Sajnos azt látni kell, és ez ma már több nagy cégvezető szájából, akinek AI-hoz van köze is elhangzott, hogy ezeket úgy fejlesztik, hogy szolgálatkészek legyenek, úgy fejlesztik, hogy sokkal fontosabb, hogy adjon választ, és pozitív válaszérzettel töltse el a kérdezőt, mint hogy biztonságos legyen a válasz. Hogy szolgálatkészek legyenek, úgy fejlesztik, hogy sokkal fontosabb, hogy adjon választ, és pozitív válaszérzettel töltse el a kérdezőt, mint hogy biztonságos legyen a válasza.
8: Tehát
7: így fejlesztik.
8: Tehát a

0: hívás tartalmi megoldásokat tartalmaznak, és iszonyatosan sok többletmunkát okoz meggyőzni a fogyasztót, hogy már pedig nincs igaza a ChatGPT-nek, bocsánat, mondom, szerintem ez nem is a reklámnak. Én most egy előadásra készülve beírtam, csak így találom szerűen két kérdést a ChatGPT-nek. Az egyik az volt, hogy direkt ilyen provokatív, hogy hány év kötelező jótállás van a cipőkre. És automatikusan rányomta, hogy attól függ, hogy mennyibe kerül, 2 év vagy 3 év. Elképzelhető, hogy nem minden esetben van kötelező jótás a cipőkre, de amennyiben van, akkor 2 év vagy 3 év, attól függ, hogy ugye mennyibe kerül.
1: Ha most tudjuk, mondjuk egy gyorsan a helyeset.
0: A helyes, hogy nincsen kötelező jótás a cipőkre, mert nem tartalmazza az az adott miniszteri rendelet a felsorásban, mint tartós fogyasztási cikk a cipőt. A másik kérdés, ugyanígy föltettem, ez pedig a ChatGPT mondjuk így hatályosságát, vagy a követését érintheti, hogy a béketelő testület milyen döntést hoz, hogyha 100 000 forint a fogyasztó igénye, és igaza van a fogyasztónak. És az volt a válasza, hát ha alávetette magát a vállalkozás, akkor kötelezőt, azonban, hogyha nem, akkor csak ajánlást tud hozni.
1: Ugye ez
0: 2021. január 1-től már nincs, akkor is kötelezőt hoz. 200, most már 250 000 forint alatt, hogyha igazán a fogyasztónak. Tehát ez is egy hibás adott esetben, simán egy vállalkozás is belefuthat egy ilyenbe, hogyha ilyet olvas.
2: Nekem a nagy kedvencem az, amikor kihoz egy ilyen jogszabály helyet, ami nem valós, és én visszanézek, de hát figyelj rám, hát az, amit most írtál ezen a szakaszban, ebben a bekezdésben, nem ez található. Igazad van. Nagyon sokan keverik. Ezúttal tényleg hibáztam. Tehát, hogy annyira jó társalgásokat lehet vele lefolytatni, és hamar elismeri a hibáját, ebben nincs gond, de mire megírja a jót, addig azért ki kell rázni.
0: Kis érdekességként, hogy tényleg így a ChatGPT is már kezd emberi lenni bizonyos szempontból. Én azt veszem észre, hogy nem ismeri a hibáját, hanem rám tolja a felelősséget, hogy nem jól fogalmaztam meg a kérdést, és ezért adott rossz választ. A másik meg csak egy érdekességként, hogy laborvizsgálati eredményeket bedobtam a ChatGPT-nek, pont beszéltük ugye legutóbb is, hogy az orvosi eredményeket már a ChatGPT-vel ellenőrizzük, és akkor visszaérte, hogy a koromhoz képest nem is rosszak az adataim, tehát már alázni is tud a mesterséges intelligencia, úgyhogy tényleg kezd egyre inkább emberi tulajdonságokat felvenni.
1: Mondja egy fiatal ember, én bele sem mi az enyémet.
3: Hát igen, de ez azért valójában nagyon ijesztő azért. Nekem 2 kamaszlányom van, és én tudok olyan barátaikról, akik a ChatGPT-vel beszélgetnek rendszeresen komoly témákat, nem a szüleikkel beszélik meg, hanem mondjuk a mesterséges intelligenciával, és egyfajta beszélgető társnak, egyfajta szocializációs kapcsolatot alakítanak ki ezzel a technológiával.
1: Akkor maradok majd ilyen kutyával beszélgető öreg asszony, azt hiszem, az lesz nagyon, a legjobb.
3: Nagyon ijesztő és messze vezető. Egyébként én azt gondolom, hogy fogyasztóvédelmi szempontból ma még nagyon sokan egyfajta ilyen érdekességnek, meg játéknak tekintjük a mesterséges intelligenciát. Ugye nagyon gyakran előjönnek különböző applikációk, amikor belehelyezhetjük magunkat különböző ilyen extrém élethelyzetekbe, szörfözhetünk a hullámokon, meg különböző videókat gyárthatunk saját magunkról, és ezt megosztjuk aztán a közösségi médiába. Most egy pár hétig ment, hogy mindenki a profilképét valamilyen ilyen speciális környezetbe állította át, és ilyen karikarisztikus, ilyen rajzfilmszerű közegbe helyezte saját magát. Tehát mindig vannak ilyen hullámok, amik időről időre jönnek. De én azt gondolom, hogy egyébként a fogyasztói bizalomra, illetve a hitelességre nagyon erős hatással lesz ez, hiszen mint ahogy fogyasztók egyre többször fogunk szembesülni azzal, hogy valótlanságokat kapunk ebben a világban, akkor egyre kevésbé fogunk bízni egyébként ezekben a tartalmakban. Tehát szerintem ez nagyon messze vezető hatásai lesznek ennek a technológiának ebből a szempontból.
0: Hát igen, és van az a híres mondás, talán Abraham Lincoln mondta, hogy ami az interneten megtalálható, az mindig igaz. Tehát erre tényleg figyelni kell. Mert
2: nem Petőfi Sándor mondta? Nem,
0: még ez vitatott, én úgy tudom, de valamelyik a kettő között.
1: Nagyon-nagyon rémisztő, legalábbis számomra ez az egész. Ugye most itt az influencerekről beszéltünk, a mesterséges intelligenciáról, arról, hogy kamu a világ, hát nem tudom szebben lefordítani.
3: Hát és bocsánat, ma már vannak olyan több milliós követőtáborra rendelkező influencerek, akik valóban nem léteznek. Tehát avatárok gyakorlatilag ezek és a közösségi médiában megjelennek, és úgy adnak különböző tartalmakat, hogy gyakorlatilag nincs mögött egy húsvér személy, hanem alapvetően egy valós személynek tűnő avatár gyakorlatilag, amelyik reklámoz különböző termékeket, és több millióan követik egyébként ezeket az ilyen fake jelenségeket.
0: Hát úgy tudom, ilyen énekes is van egyébként, akinek rendes dalai vannak, meg eladott lemeze, és nem tudom hány millió követője, és az nem egy létező ember.
2: Hát ez olyannyira, hogy még az AI előtt is rendelt, hogy ez a Gorillaz volt klasszikus, aki tudtuk, hogy ki van mögötte, de konkrétan a színpadra nem ő jött ki. Illetve a zenekara meg nem úgy volt, hogy rajzolt figurák volt.
1: Erre mondják azt lefordítva, hogy egy mondást, hogy mennyire jó az ember, sok mindent nem tud, akkor nem tud. Nem
3: boldog
1: tud.
3: Tudatlanság.
1: Igen, boldog tudatlanságba él, de föl kell erre készülni, és talán akkor nem véletlen, hogy egyre többször is a világ

0: sok részén indulnak olyan mozgalmak, hogy ne vásárolj, hogy térj vissza a természethez, hogy ebből a fogyasztói pörgentyűből szállj ki, tudom, soká lesz így, de szerintem ezek a dolgok segítik pont, hogy az emberek ezt befejezzék, vagy túl optimista vagyok?
1: Most ott hány éves a Trainspotting? Azt hiszem születtek el cikkek és adások, 30 vagy 20? 30 sajnos az inkább.
2: Igen.
1: Hát az így kezdődik alapvetően, ugye, hogy szállj ki, ne legyen hitelkártyád, ne legyen lakáshiteled, ne legyen nem tudom micsodád. Tehát tulajdonképpen ezt azért viszonylag régóta mondjuk, azért a fogyasztói társadalom és a gazdaságnak ez a fogyasztói társ és növekedés alapulása, ez erős, azért egyelőre állja a sarat.
0: Jó, de akkor ilyen alapon, hogyha a mesterséges intelligencia megtéveszt, az influencerek megtévesztenek, akkor egy méter bugyigumit nem mer az ember venni, mert nem tudja, hogy valóságos, hogy nyilván most csak poénkodok, de értitek.
1: Én azt szoktam erre mondani, hogy az agyunkat sajnos át kell állítani. Tehát ha 40-50 évvel ezelőtt úgy nőttek föl az emberek, hogy 100 állításból lehet, hogy 2 hamis. És alapvetően tényleg ez volt a hozzáállás, a bizalom megvolt, ha bekopogtattál valóban, kinyitották az ajtót és adtak egy pohár vizet. Ma meg egy olyan világban élünk, ahol sajnos 10 állításból simán lehet, hogy 6-7 hamis.
0: 8-9.
2: Hát igen, csak az a kérdés, hogy valóban szükségünk van-e a valóságra? Vagy most éppen...
0: Ez igaz.
2: Nekem a, ugye nagyon sokszor ugye szórakozásra használjuk ezeket a különböző tartalmakat, nekem a lányaim ugye néznek különböző videókat ezeken a különböző videó megosztókon, és mutogatják nekem, és akkor én meg pont mondjam, hogy ez tényleg így van, meg te mondtad, de hogy apát, ez AI az egész, és hogy alapvetően AI típusú
0: akkor ők azért már egy más generáció, lehet, hogy ők már ezt sokkal jobban ki tudják szúrni, csak mi vagyunk így.
2: Hát mi ugye a természetfilmeket néztük, ma meg olyan AI videókat néznek, hogy az oroszlán, meg az orszarvú, meg az elefánt verekednek egymással, és farkasok rohannak elő az erdőből, és éppen emberekre ugranak rá, ami teljesen valósághűnek tűnik, valóságosnak tűnik, miközben ezek AI által előállított tartalmak.
0: Hát igen, az élet veszéllyel jár, mert ez egy fogyasztóvédelmi műsor, by the way, de azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes volt arról beszélni, ami itt kopogtat, sőt, ami már be is robbant a házba, és a mesterséges intelligencia szerintem egyre többször is többször lesz itt téma a műsorban, mert ahogy hallhatták, hát utána tudunk csak hullogni, valamit kitalálnak, és akkor utána megpróbálják a fogyasztói érdekeinket megvédeni azok az emberek, akik erre hivatottak, mert mindig kitalálják azt a részt, hogy tudnak minket lehúzni, becsapni, megtéveszteni azok, akik erre vannak fölhúzva, és a 21. században úgy látszik, hogy ennek a robbanása van. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, érdekes beszélgetés volt, itt volt velünk Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, és Ejtmar Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Még egyszer köszönöm, jövő héten folytatjuk.
3: Facsipesz.
0: A készülékbiztosításról már szó volt ebben a műsorban. Nem mondom azt, hogy túl sok jót mondtunk róla, mert elmondtuk a véleményünket, de most egészen más aspektusból fogunk erről beszélgetni. Minden István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője már itt is van. Köszönöm, hogy eljöttél.
4: Jó, ott kívánok, szervusz.
0: És a műsor elején mondtam is, hogy tiltott, azonnali hatállyal megtiltotta egy cégnek a működését a Magyar Nemzeti Bank. Szerencsére résen voltak, de ugye hány ember bánja, arról majd később beszélünk, mert hogy fogták magukat, és egyszerűen úgy döntött, hogy az illető vagy a cég, hogy ők elkezdenek árulni készülékbiztosítást, csak éppen semmilyen jogosítványuk nem volt hozzá. Kezdjük azzal, hogy buktak le, ti folyamatosan monitorozzátok a piacot?
4: Nézzük, persze, és hát emellett azért akár társhatóságok, akár érintett ügyfelek is küldenek jelzést. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy ezek egy kicsit organikusan nőnek ki, ezek a cégek. Tehát lehet, hogy mondjuk az előző, vagy az előzmény cég az tényleg készülékjavítással foglalkozott, vagy készülékcserével, vagy éppen különböző elektronikus eszközöket árult, és akkor utána esetleg jön egy magánszemély a cég mellett, és azt mondja, hogy tulajdonképpen volna egy ilyen garancia szolgáltatás, és az a baj, ebben az esetben az történt, hogy az a magánszemély pontosan tudta, hogy ilyen jellemzői vannak egy biztosítási szolgáltatásnak korábbiakból, és ennek ellenére ezeket megtette, tehát egy úgynevezett veszélyközösséget szervezett, tehát itt ez azt jelenti, hogy ha nagyon sok ügyfelet toborzunk, akkor matematikai számításokkal ki lehet kalkulálni, hogy várhatóan mennyi lesz a kár, ehhez képest milyen díjat kell beszedni, hogy kell a kárterítést, kárbejelentést intézni. Igen, ez a klasszikus biztosítás szervezés és a biztosítási feltételek kialakítása. Egy apró probléma volt, hogy erre semmiféle engedélye nem volt, hiszen se a magánszemélynek, se a cégnek, hiszen erre nagyon szigorú ügyfélvédelmi, belső minőségi szabályok, eljárási szabályok vonatkoznak, természetesen biztosítással nem lehet minden utcasarkon
0: foglalkozni. És bejelentési kötelezettsége is van, gondolom, egy olyannak, aki hivatalosan ilyennel akar foglalkozni.
4: Nem
0: gondolom?
4: Csak bejelentési, de nagyon szigorú engedélyeztetési, megfelelő alaptőkével, megfelelő biztosítékokkal kell rendelkezni, hogy tényleg, ha baj van, akkor fizetni fog, és az ügyfelek 100%-os biztonságban lehetnek arra, hogy ez a szolgáltatás megfelelően történik.
0: Annak alapján, amit elmondtál, az feltételezhető, hogy valahonnan a biztosítási szakmából jött, korábban biztos volt valami múltja, mert nem hiszem, hogy olyannak eszébe jutna ilyet csinálni, akinek nincs erről némi ismerete.
4: Nagyon sokszor előfordul az, hogy akár más pénzügyi ágakban, esetleg közvetítőként, alügynökként valamilyen kapcsolódása van egy ilyen személynek. Még minősítettebb eset az, hogyha a korábbiakban ott volt például a Magyar Nemzeti Banknak a közvetítői listáján, vagy valamilyen engedélyen rendelkezett, és ezt lobogtatja az az adott személy egy korábbi engedélyt. Noha mi ezt folyamatosan frissítjük, ezeket a közvetítői vagy egyéb listákat, és ott teljesen naprakészen látszik, ha ez már megszűnt ez az engedély, de akár egy valamilyen azonosító számra, vagy bármilyen ilyenre hivatkozik, ilyenkor ne dőljünk be, akár nézzük meg még egyszer a piaci szereplők listát, akár hívjuk fel a Nemzeti Bank ügyfélszolgáltát, az, hogy valaki korábban végzett ilyen tevékenységet, az nem semmit jelent. Nem jelent.
0: Egyébként volt ennek valami neve, elnevezése? Azért kérdezem, mert lehet, hogy most sokan föl fogják kapni a fejüket, hogy hú, én is kötöttem készülékbiztosítást, és vajon ezzel a csalóval én kimondom, vagy nem?
4: Készülékvédelmi baleseti garancia, ezt a...
0: Ez volt a neve, nagyon szellemes.
4: Ezt használta ez a QP Protection Protect ZRT, és volt egy honlapjuk is, és tulajdonképpen az egész világra kiterjedően, tehát hogyha bárhol belefolyt a víz, eltört, tehát hogy nagyot kell mondani ahhoz, hogy bedőjenek az ügyfelek. Külön még volt egy bekezdés is, hogy a hagyományos biztosítókhoz képest mennyire sokkal jobb, tehát hogy tulajdonképpen a marketing ott volt, nagyot kell mondani, esetleg ezt árazásba is érvényesíteni kell, de ne dőljünk be. Protection Protect ZRT, majd megvan a honlapja, de igen, már nagybetűkkel oda van írva, hogy nem történik most már semmiféle ilyen tevékenység.
0: Hányan dőltek be neki, azt is vizsgáltátok?
4: Itt több száz ügyfélről beszélünk, tehát olyanok is, akik különböző egzotikus telefonokkal kapcsolatba kötöttek ilyen biztosítást. Ma már ugye azért egy nagyon drága telefon, az akár több százezer forintot érhet, tehát voltak, akik tényleg ezt biztosítani, védeni akarták. Nem véletlen az, hogy ezeket a szolgáltatásokat azért megfelelően engedélyezett biztosítók kínálhatják, hiszen itt valóban akár jelentős kártérítésről beszélünk.
0: És egyáltalán ők fizettek valamikor is valakinek kártérítést?
4: Önmagában az, hogy voltak vagy lehettek ilyen esetek, ez semmit nem jelent. Uh-huh. Bocsánatot kérek a hasonlatért, de egy piramisjátékos cég, aki semmilyen szolgáltatást nem végez, az elején ő is fizet az ügyfeleknek, ez a csali része, az a biztonság, az, hogy itt megfelelő ellenőrzött folyamatok, megfelelő alaptőke, megfelelő engedélyezett vezetők, stb. Belső szabályzatok nincsenek meg egy ilyen cégnél, az kirívó kockázatot jelent, tehát az, hogy pár ügyfél esetében esetleg történhetett kifizetés, az szintén nem jelent semmit.
0: Viszont hogy kérték a pénzt, havonta vagy éves díjat kértek?
4: Itt különböző, én nem akarom igazából reklámozni az ő szolgáltatásukat, többféle díjstruktúra lehet ilyenkor, ezek nagyon hasonlítanak a klasszikus biztosítói díjhoz, de semmit nem jelentenek.
0: De azért kérdezem, mert hogy nyilván fölmerül abba, aki most a fejére csap, igen, és azt mondja, hogy úristen, hogy a továbbiakban nem fizet, ez egy dolog. Nem tudom, hogy ilyenkor megszüntetik-e a lehetőségét is annak, hogy az ember tudjon oda fizetni, ez az egy egyik kérdés. A másik az, hogy van-e arra némi remény, hogy ilyenkor visszakaphatják az emberek a pénzt?
4: Annak ellenére, hogy mi megtiltottuk ezt a szolgáltatást, ez tulajdonképpen egyfajta polgári kötelezettségvállalásként továbbra is él. Tehát ha az embereknek ott van a pénzük, befizettek egy díjat, akkor két dolog történhet. Vagy vissza kell fizetni ennek a társaságnak ezt a összeget, amit befizettem ügyfélként, optimális esetben semmilyen kár nem történt, de hogyha tényleg volt károm, ebben az esetben az, hogy mi megállapítottuk, hogy ez egy jogosatlan tevékenység, ezt a polgári kötelezettséget, ezt nem írja felül, tehát továbbra is ezt, attól még ezt a kárt rendeznie kell ennek a érintett társaságnak. Nem véletlen az, hogy egyébként a honlapján azt az e-mail címet, azt az elérhetőséget, amin a kárt be lehet jelenteni, ezt továbbra is nyitva tartja. Tehát ez a polgári kötelezettségvállalás, ez továbbra is él, független attól, hogy mi megállapítottuk a jogosatlan
0: tevékenységet. Jó, de ha valaki azt mondja, hogy na ezek egy csalók, innentől kezdve nem fizetek, tehát akkor nem is él már a szerződésem, ugye?
4: Tovább nem kell fizetni természetesen, de arra a kockázati időszakra, amit fedezett beállt a társaság, az alatt történt a kár, az alatt történt a probléma, a biztosítás esemény, arra ki kell fizetni a kárt.
0: És ha nem teszi, hova fordulhatnak a becsapottak?
4: Innentől ez ugye egy polgári peres jogvita lehet, tehát a bíróságnál lehet ezt. Azért még egyszer, itt ha több százezer milliós telefonokról, vagy egyéb drága készülékekről beszélünk, akkor szerintem már az a jogvita, ami eléri szerintem az ügyfeleknél a polgári peres bíróság inger küszöbét.
0: Igen, vagyis akkor oda fordulhatnak. Hát nem volt túl jó hír, de az mindenképpen jó hír, hogy legalább folyamatosan figyelitek a piacot, a kamupiacot is főleg, és egy újabbra sikerült lecsapni. Ő, aki esetleg kötött készülékbiztosítást, és nem tudta megjegyezni ezt a szörnyű hosszú nevet, azt javaslom, hogy mindenképpen nézze meg, hogy kivel kötötte, de István még egyszer elmondja ennek a cégnek a nevét, meg a megnevezését annak a biztosításnak, amit ők ígértek.
4: Q-Protection Protect ZRT, és ugye készülékvédelmi baleseti garancia volt a neve a szolgáltatásnak.
0: Na most ez az, amit megtiltott azonnal a Magyar Nemzeti Bank.
3: Facsipesz.
0: Parkolási bírság, örökzöld téma, hát nem szeretünk fizetni, parkolni is elég nehéz, de vannak olyan extrém esetek, amikről mindenképpen beszélnünk kell. Dr. Kecskés András ügyvéd, parkolási szakértő is már velünk van itt a Facsipesz stúdiójában. Köszönöm.
2: Szervusz Kriszta, köszöntöm. Szia. A kedves hallgatókat.
0: Vannak azért elég furcsa történetek. Mióta sokan tudják, hogy fogyasztóvédelmi műsort szoktam vezetni, néha hát mindenki jön hozzám, mint hogyha én ezt meg tudnám oldani. Többször belefutottam már olyanba, hogy elírt rendszám alapján akartak valakit megbüntetni. Azt hiszem ez egy elég tipikus, nem?
2: Hát előfordul, igen.
0: Ilyenkor mi van, kezdjük ezzel. Tehát, hogyha mondjuk nekem a rendszámom, nem tudom, a betűket fölcserélik, a rendszámomban, nem ABC, hanem ACB, most direkt olyat mondtam, ami nem létezik, és így büntetnek, de a számok stimmelnek, akkor mit csináljak?
2: Hát én azt javaslom, hogy első körben, ha kapunk egy felszólítást, ez nyilván nem akkor szokott előfordulni, amikor a gépjárműre rárakják a Mikulás csomagot, hanem ugye a postai úton megküldött felszólító levél esetében. Bár egyébként nem kizárt, nagyon kicsi az esélye, de megtörténhet akár az úgynevezett Mikulás csomag útján is, de hogyha mi egy olyan felszólító levelet kapunk, amin a mi rendszámunk van, és mi nem parkoltunk ott, tehát abban az időben nem voltunk
0: történet.
2: Ott. Illetőleg, hogyha kapunk egy felszólítást egy olyan rendszámra, ami meg nem a miénk,
0: igen,
2: de mégis mi kapjuk, én azt javaslom, hogy hát nyilván utána járást igényel, de be kell menni az adott parkolási társulásnak az ügyfélszolgálati irodájába.
0: Főleg, hiszen, ha szerencsénk van, és mondjuk nem Szegeden volt, és én Budapesten élek, és közben eljöttem.
2: Igen, egyébként azért e-mail útján is meg lehet őket keresni, hogy egy ilyen felszólító levelet kaptam egy úgynevezett adatszolgáltatás iránt. Most már azt mondom, hogy a mai napra azért már eléggé jól kiforrott
3: maradtak ezek a parkolási dolgok, parkolási történetek. Tehát 20 évvel ezelőtt körülbelül, amikor elterjedőben volt még, ugye most konkrétan Budapest belvárosát mondom, tehát egyre több övezetet jelöltek ki parkolási zónánál.
0: Igen, ott
3: azért, ott azért egy elég nagy káosz uralkodott még a joggyakorlat területén. Most már azért ez kellően kristályosodott. Tehát itt gondolok arra az adatszolgáltatásnál, hogy az első az, hogy kérjük el a fénykép felvételt az adott parkolási eseményről, hiszen ott rögtön látni fogjuk azt, hogy melyik gépjármű parkolott, milyen rendszámmal parkolott. Tehát, hogyha adott esetben a kérdésre visszatérve, ugye nem a mi gépjárművünk van a fényképfelvételen, már pedig valószínűsíthető, hogyha el van írva a rendszám, akkor ugye az nem a mi rendszámunk, tehát nem a mi gépjárművünk, akkor tudjuk nekik jelezni, hogy ez egy adminisztratív hiva folytán kiküldött felszólítás, mert valószínű, hogy az ügyintéző, vagy valaki, aki kiküldte azt a felszólító levelet, ő elnézte a rendszámot, az alapján kérte le ugye a központi nyilvántartásból az adatokat, és ennek mentén indult el az eljárás. De hogyha én ezt jelzem, akkor ezt hát valószínű, hogy ezt ők is rögtön érzékelni fogják, hogy hibát vétettek, és akkor megfelelően orvosolják, és megküldik a ténylegesen a parkolási díj nélkül várakozó gépjármű tulajdonosa üzemben tartója számára. Ott már az egy kérdés, hogy határidőben lesznek a felszólító levél megküldésével.
0: Nekem egy sokkal kacifántosabb ügyem volt, én az egyik születésnapomra kaptam egy saját rendszámot, és ugye ilyenkor a régi rendszámot kivonják a forgalomból, és megszűnik, és egy csomó probléma van, ezt most nem fogunk megbeszélni, mert egy legközelebbi alkalommal az autópályásokkal, meg minden. A lényeg az, hogy én kaptam egyszer egy parkolási bírságot a régi rendszámomra, ami már fél éve nem is volt, és küzdöttem, mint malac a jégen, hogy bebizonyítsam nekik, a forgalmimban benne volt ugyan a régi rendszám, de az volt, hogy azt cserélték ki, és nem akarták megérteni. A végül az lett a vége, hogy egy ügyvéd barátomnak sikerült elintézni, szóval azért vannak ilyen anomáliák is.
3: Igen, mert ugye önállóan az egyedi azonosítói jel az önmagában azt gondolom, hogy a gépjármű nélkül nem kellően értelmezhető. Hát. Tehát ebben az esetben ugye nyilvánvalóan nyomon követhető volt az, hogy mely időponttól nem a te tulajdonodban lévő gépjárművön volt az a rendszám, tehát esetlegesen azt megkapja utána később egy másik gépjármű, akkor ott azért lekövethető az, hogy az adott pótdíjazás, gyorshajtás, bármilyen szankció alkalmazásakor az egyedi azonosítójel melyik gépjárműhöz tartozott.
0: Hova kötődik.
3: Így van.
0: Gyorsan beszéljünk még arról, hogy mi van akkor, hogyha kapok egy parkolási bírságot, ugye a műsor elején is ezt mondtam, és az autó bizonyíthatóan ki sem mozdult egész nap otthonról a garázsba át. Hogyan fordulhat ilyen elő egyáltalán?
3: Ez egy nagyon érdekes történet, nekem is volt a praxisomban ilyen, hogy valakit megbüntettek, jó rendszámra büntettek, és megküldték neki a felszólító levelet. Ő ekkor élt azzal a lehetőséggel, hogy elkérte az adatokat a parkolási társulástól, hivatkozással arra, hogy hát ő abszolút nem is volt Magyarországon abban az időben a gépjárművel, tehát kizárt dolog az, hogy őt megbüntették, viszont a rendszám stimmelt. Ekkor ők ugye adatszolgáltatás keretében megküldték a parkolási eseményről készült fényképfelvételeket, amin látható volt, hogy a rendszám az valóban stimmel, de egy teljesen más gépjármű volt a rendszám mögött, ugye, mint amivel valójában a gépjármű tulajdonosa üzemben tartója rendelkezett, és ott például az okozta az anomáliát, hogy az nem egy magyar rendszám volt, hanem egy litván, és tulajdonképpen akkoriban, ugye ez egy elég régi történet, akkor még a rendszámon a hatósági fennségjelzés sem volt feltüntetve, ugye ez az EU-s Magyarországon, igen, ugye H betű, ugye az EU zászlóval, hogy ez melyik országhoz tartozik, pusztán ott volt a három darab betűkarakter, utána a három darab számkarakterre, és kísérletesen hasonlított ugye a magyar rendszámra, tehát még színében, betű méretében, elosztásában, mindenben, és akkor tényleg úgy az ember megdöbbenéssel nézte, és először még azt mondom, hogy elgondolkodott, hogy itt most mi történt, hogy fölrakták egy másik autóra, de utána azért tüzetesebben átnézve a képeket, akkor ez megállapítható volt, hogy hát bocsánat, de hát ez egy litván rendszám, tehát ezt nem neki kellett volna kiküldeni, és akkor így sikerült töröltetni. Tehát ilyen eset is előfordult régen, ma már azért nehezebb,
0: hát
3: ugye, mert azért ott van a fennségjelzés
0: a rendszámon. De mi van akkor, ha tényleg benparkoltam a garázsba, és megbüntetnek, hát Hogy tudom bizonyítani?
3: Igazság, hát nemlegeset én nem tudok bizonyítani. Tehát azt nem tudom bizonyítani, hogy nem voltam ott, ugye? Mondhatom én nyilván tanúkkal, hogy a gépjármű a garázsba állt, de én inkább megfordítanám itt a bizonyítási terhet, mert az valójában ez esetben ugye a parkolási társuláson van. Tehát neki kell bizonyítani azt, hogy én azzal a gépjárművel ott álltam. Na most, ha ő nem tud csatolni fényképfelvételeket, tehát megfelelően dokumentálva azt a parkolási eseményt.
0: Az ő fényképfelvételeiken van idő, tehát ott azokon kötelező az, hogy ott van, hogy 17 óra 23 perc Budapest 7. kerület?
3: Van elméletileg ugye ezeknek hitelesített mérőeszközöknek kell lennie. Minden. Így van, de hát a fényképfelvétel rajta kell lenni ugye a gépjárműnek, tehát azt mondom, hogy azért, ha abban az időpontban én nem voltam ott, akkor az, hogy ők csatoljanak egy olyan fényképfelvételt, amin az én gépjárművem van, meg azon az adott helyszínen. Igen, és azt gondolom, hogy hát ez fölveti ugye azért a büntetőjogi következményeit is a dolognak, és hát azért nem akkora összegről van szó, amiért ez bárkinek megérné, különösen nem egy hatóságként eljáró szervezetnek.
0: Köszönöm szépen, nagyon elszaladt az időnk, ennyi fért a mai Facsipeszbe, amelynek elkészítésében Bicó Tamás volt segítségemre, nevében is köszönöm figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Várom önöket a jövő héten is ugyanebben az időben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
7: 30 milliót költenek havonta a képviselők lakhatására. Drasztikusan fogy a magyar. Egy számjegyű a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állam havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira. Az országgyűlés hivatala 4 hónappal az új ciklus kezdete után adta ki az erre vonatkozó adatokat az Economics-nak, amelyek alapján 72 képviselőnek bérelnek lakást összesen havi 30,6 millió forintért, miközben az irodákra további 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselői lakás átlagosan 425 ezer forintba kerül havonta, ami jelentősen meghaladja a budapesti albérletek átlagos mintegy 270 ezer forintos díját. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026. augusztusában folytatódott a hazai demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása. Az előző év azonos időszakához képest tovább csökkent a születések és a házasságkötések száma, míg a halálozásoké kismértékben emelkedett. 2026. augusztusában 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent 2025. augusztusához képest. Ezzel párhuzamosan 9452 ember vesztette életét, ami 0,9%-os növekedés az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. Különösen szembetűnő a házasságkötések számának visszaesése. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, ami 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Hosszú közleményben reagált a Pest vármegyei önkormányzat arra, hogy a Tisza kormány átalakítaná a megyei önkormányzatok és a közgyűlések működését. A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak, szögezte le a Pest vármegyei önkormányzat egy sajtóközleményben, amellyel a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre reflektáltak. Jelezték, hogy 2012-től alapvetően változott meg a megyei önkormányzatok szerepe, mivel a korábbi oktatási, szociális és kulturális intézmény fenntartási feladatok állami kézbe kerültek. Eközben a tevékenységük középpontjába a törvényileg meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek. Részt vesznek Európai Uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában, továbbá több ezer településfejlesztés előkészítésében. Egyre alacsonyabb a Velencei tó vízszintje, már a 10 cm is történelmi mélypontot jelentett, de azóta volt olyan pillanat is, amelyben 7 cm-t mutatott az Agárdi mérce. A tó déli partján ez azt jelenti, hogy nem csak úszni nem lehet a tó vízében, de percekig lehet gyalogolni úgy a mederben, hogy csak pocsolyákat kell kerülgetni. Már június végére 47 cm-re apadt a tó vize, ezzel megkezdődött a folyamatos apadás, a negatív rekordok sorozata. Július végére 32 cm erre csökkent a vízszint, augusztusban már 20-28 centi víz akadt csak a tóban, szeptemberre pedig egy számjegyű vízállást jegyezhettek fel.
6: Időjárás.
7: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
0: Csapnivaló kivitelezés, beömlő eső az ablakcsere után, előre kifizetett munka, ami sose készült el, köddé vált kivitelező. Ezek sajnos sokak számára nem csak a rémálmok, hanem maga a valóság is. A fő kérdés persze az, hogy mit tehetünk ilyen helyzetben, egyáltalán tudunk-e harcolni a jogos panaszaink okán a kárunk megtérítéséért. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Építkezünk, de miből? Vajon elgondolkodtak-e már azon, hogyha mondjuk vesznek egy zsák cementet, akkor az megfelelő helyről érkezett-e a kereskedőhöz, vagy csak egy lebeg a szemük előtt, hogy ott vesznek, ahol a legolcsóbb. Szerintem inkább ez a tipikus. Pedig ha nem jó a minősége, bizony mi látjuk a kárát. Az, hogy a hatóságok már tavaly is komoly vizsgálódás alá vették ezt a területet, számomra mindenképpen azt sugallja, hogy feltételezhetően nincs minden rendben az építőanyagpiacon. Oké, de akkor hogyan tudunk jól építőanyagot venni? Egészen pontosan mit kell nézni a csomagoláson? Erről is szó lesz a mai műsorban. Aztán, miután mostanában több telekommunikációs, illetve magyar cég is összeolvadt, ismét beszélnünk kell a telefonon kötött szerződésekről. Mert hogy telefonon felkeresik a beolvadt cég ügyfeleit, hogy váltsanak díjcsomagot. Hivatalos nevén ez a távol lévők között kötött szerződés. Ki lehet ebből mászni, ha mondjuk csak utólag esik le a tantusz, hogy magával ragadtak a vonal másik végén lévő szavai, de egyébként eszemágába sem volt változtatni. Néhány hete már elkezdtünk róla beszélni, ma tovább folytatjuk, mert még mindig benne vagyunk az időbe, a lakásbiztosítási kampányról lesz szó. Miután kijöttek a biztosítók az ajánlataikkal, és már eltelt jó néhány hét, megnézzük, hogy mire számíthatnak az idei kampányban, vagyis, hogy tényleg jobban tudunk-e járni, ha újat kötünk. És ismét szó lesz ma is parkolásról, mégpedig a határidőkről. Nem árt, ha betéve tudja minden autós ezeket, persze nem másért, pont a saját érdekében. Tehát, mit, meddig lehet szabad húzni onnantól kezdve, hogy megtaláljuk azt a kedves kis Mikulás csomagot a szélvédőnkön, illetve mi van akkor, ha kocsin nem volt, mégis kaptunk. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, már is elkezdjük. Csapnivaló kivitelezés sajnos nem ritka, a műsor elején is mondtam, hogy nincs is annál borzasztóbb, mikor az ember egyrészt megszenvedi, hogy felújítják a lakását, vagy csak egy részét, mondjuk kicseréljenek valamit, és aztán még rendesen szív is, mert az olyan húzatos az ajtó például, hogy nem lehet megmaradni, mondtam ugye, hogy amikor beömlik a víz, eső, mindig tudjuk, milyen a vízállás, de nem is ragozom tovább. Ezek olyan tipikus dolgok, amik sajnos nagyon-nagyon sok embert érintenek. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő itt már a stúdióban, de itt van már Ejtmar Norbert is, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Sziasztok!
2: Szervusz! Sziasztok!
1: Köszönjük a hallgatókat!
0: Azért kértem meg, hogy egyszerre gyertek be, mert építőipar, hát az először is kimeríthetetlen tárháza van itt, azt gondolom, a sérelmeknek, másrészt pedig a hatóság is résem volt, de ezt majd Máté után megbeszéljük. Tehát azon kívül, hogy az ember dühöng, meg megfogadja, hogy háromszor engedett be mestert az életében, először utoljára és soha többet, azon kívül mit lehet tenni, hogyha rossz kivitelezés van, vagy mondjuk olyan is van, hogy jól elveszik az előleget, és aztán kámforrá válnak.
1: Hát azért a kemény részével kezdted. Nyilvánvaló, hogy előleget átadunk, és eltűnik eset az életben volt.
0: Van
1: nagy
0: is
1: valószínűség
0: lesz.
1: Szerint van is, és lesz is. Védekezni ellene úgy tudunk, hogy alapvetően magánszemélynek nem, vagy nagyon leellenőrzött, tehát ténylegesen láttam a személyigazolványát, és úgy adok átvételi elismervényel összeget.
0: De ha cégszerű eljön, BTL-i.
1: Másik szerint, hogyha cégszerű eljön, akkor leellenőrizve a céget, legalább az EFA és a VA szavacskák ne legyenek a neve mögött, tehát a felszámolás alatt és a végelszámolás alatt lévő, ugye ezt egy nagyon egyszerű cégkereséssel interneten keresztül tényleg percek alatt meg lehet kapni ezt az eredményt. Tehát hogyha így leellenőriztem a céget, van árbevétele, és nem Schwarz BT a neve, akkor alapvetően azt gondolom, hogy egészen jól le tudunk szerződni vele adott összegekre.
0: Miért a Schwarz utólag... BT-vel mi a bajod?
1: Hát, egyébként láttam egy ilyet, és azóta ez a társaságunkban ez a visszatérő vicc, hogy hogy lehet egy építőipari céget Schwarz BT-nek nevezni.
0: Hát ha úgy hívják a szerencsétlen, tehát most nem azért.
1: Hát azért mégiscsak a fekete, szóval na mindegy. A lényeg, hogy a papír az kiemelten fontos, erre mindig szkeptikus, ahol azt szokták mondani, hogy de ismerjük, szomszéd ajánlotta, barátom ajánlotta, ezek a teljesen tuti bukó üzemek, amennyiben sajnos vissza akar élni valaki a papír nélkül, szerződés nélkül átadott pénzzel, akkor vissza fog tudni élni vele, és mi ténylegesen bottal üthetjük a nyomát. Rendőrségi feljelentést, hatósági feljelentést csak akkor tudunk tenni, hogy megvan a vállalkozói szerződésünk, megvan rajta az a cég, aki ezt a kivitelezést elvállalta és elvégzi, és legalább valami mértékben rajta van, hogy milyen határidővel és milyen munkát végez el. Nem szükséges, akárki akármit mond, például feljegyezni benne a kellékszavatosságra vagy a jótállásra vonatkozó tételeket, hiszen ezeket a polgári törvénykönyv tartalmazza, úgy sem biztos, hogy jobban tudják, mint mi.
0: Tehát akkor az első lépés az, hogy megpróbáljuk megnézni, hogy az egy létező valós vállalkozás-e. Én mondjuk élből azt mondtam, hogy nem adunk előleget. Ha nem csinálja meg, akkor keresünk olyat, aki elkezdi előleg nélkül, és amikor elkezdte, akkor annak arányába fizetek, ahogy előre halad a munkába.
1: Attól függ mire. A munkavégzésre azt mondom, hogy én sem adnék előleget, és kifejt ez a javaslat. Ha ő szerzi be az anyagot, ami sokszor kedvezőbb lehet, ugye ez is attól függ, hogy a kivitelező most a meglévő kedvezményét továbbadja nekem, és tényleg olcsóbban szerzi be az ablakot, a fát, a mosdókagylót, vagy pedig ezzel a kedvezményével nagyon szépen köszöni, és további pénzt kereshet. Ettől függetlenül az anyagköltségre az előleg azt gondolom, hogy elvárható, és rendben is van, de nem árt rögzíteni, hogy mire adtam az előleget, milyen anyagot fog ebből vásárolni, akár addig a szintig, hogy nem tudom, járólap, ilyen árkategória, mosdó kagyló, ilyen árkategória, és a többi, és a többi.
0: Jó, akkor itt, tehát ha ennyire elővizsgázatosak vagyunk, akkor talán kisebb az esélye annak, hogy eltűnnek a pénzünkkel, de voltak a redőnyösök, meg az ajtócserések, ezeket csak ilyen, mint gyűjtő fogalmat használták. Jó pár éve végigjárták Magyarország összes kisebb lakott területét, és mindenkit lehúztak 10-20 ezer forinttal.
1: Azért... Ezek a vállalkozások azóta mind dúlás elhárítósok lettek. Ugye?
0: És sajnos az az igazság, hogy ez teljes igazság, igen, ez is egy külön történet. Na, de ha megcsinálta a drága ember, és nagyon rossz minőség, akkor mit tudunk tenni azon kívül, hogy borzasztó, hogy lelki kár éri az embert?
1: A lelki kárral az a nehezebb nekünk fogyasztóvédelmi szemmel foglalkozni, de az előbb is említett ütemezett fizetés, hogy az a legutolsó, a befejezéskor átadandó százalék, az ne 2 legyen, meg 5, hanem legyen mondjuk 20-30. Ugye a jellemző margin az építőiparban körülbelül 20% körül van. De nem mindegy, hogy ő miről mond le, ha nagyon ócska munkát végzett el a marginjáról, és akkor nem keresett vele sokat, vagy pedig konkrétan kár éri. Tehát én kifejezetten azt szoktuk javasolni, hogy egy legalább 20-30% legyen az utolsó részlet, ha nem 50.
0: És azt mikor fizeti ki, amikor befejezte a munkát, vagy fél év múlva?
1: Amikor átadta a munkát, nyilván ezt nekünk elnőrizni kell, tehát a nagyon-nagyon borzasztó hibákat és problémákat ilyenkor lehet látni. Vannak azok a hibák, amik rejtettek az átadáskor, és később jönnek ki. Ez is két okból is lehet. Lehet azért, mert ő rosszul építette be, rosszul csinálta meg, és lehet azért, mert az általa megvásárolt anyag, egy ablak, egy ajtó, egy radiátor, tök mindegy, bármilyen termék, az valamilyen minőségi hibával rendelkezik. Éppen ezért, és én úgy látom, hogy normális kivitelezők ezt föl is ajánlják, nekünk érdemes eltennünk az akár a kivitelező által megvásárolt, beépített termékek nyugtáit, hiszen a kivitelezőt fölhívni, hogy ő menjen el az építőipari áruházba, és vigye vissza, és reklamáljon, az egy kicsit bonyolultabb, mintha nálam megvan a nyugta, vagy a jótállásjegy, és én tudok visszamenni reklamálni azzal az ablakkal, ajtóval, klímaberendezéssel, egyébbel. Tehát fontos, hogy ezeket a papírokat megtartsuk, és akkor, ha megvan, akkor vagy a 2 éves általános kellékszavatossági idő érvényesíthető ezekre a termékekre, vagy azért már számos termék van, ami a korábban általunk többször emlegetett minisztériumi rendeletben felsorolt termékek közé tartozik, azaz jótállásra kötelezett, klasszikus szaniter termékek például közöttük vannak. Mik vannak benne? Itt van mellettem az Heitmann Norbert, biztos tud még párat mondani. Szerintem termékek alatt azt értem, hogy tipikusan csapok, zuhanyzó kabin, biztos, hogy benne van.
0: Mosdókagyló,
1: igen. Tehát ezek a termékek az áruktól függően 2 éves, ugye ez a 10-250 ezer forint értékű termék, 250 ezer forintnál drágább esetben pedig 3 éves jótással rendelkeznek.
0: Jó, ez mind nagyon szép és jó, de hogyha elmegy az ember, kifizettem a cuccot, és utána jön az esős időszak ősszel, és úgy jön be az ablakomon a víz, mintha nem is lenne akadály, akkor hova fussak? Ő elhajt természetesen, mert miért ne hajtaná, mert azt gondolom, hogy ezek a szolgáltatóipari munkások nem annyira szeretik elismerni, hogy ők valamit hibáztak, de viszont az is tipikus, hogy oda jön egy, megcsinálja valahogy, oda hívok egy másikat, az meg élből azt mondja, hogy fú, hát ez borzasztó.
1: Elhajtani egyébként, hogy azt tapasztalom, egyre ritkábban szoktak, inkább ignorálni szokták a
0: az a másik, bejön. Hogy elérhetetlen.
1: Persze, kimegyek, megnézem, és onnantól nem veszik fel a telefon.
0: Kiskedden,
1: de ezért nem mindegy egyébként, hogy kivel csináljuk és végeztetjük el ezeket a munkákat.
0: Miért te még sose jártál így?
1: Alapvetően elég erőszakos tudok lenni, ha pénzem múlik rajta, úgyhogy akár el is mentem kopogtatni egy esetben, az előfordult, tudtam, hogy hol lakik a kivitelező,
0: na, akkor te is jártál.
1: Elmegyünk. A lényeg, hogy a kivitelezésért az felel, akivel ezt a kivitelezési, javítási, építési szerződést megkötöttük, tehát nála kell kopogtatni. De ahogy az előbb is beszéltünk róla, ha végül kiderül, hogy ténylegesen ő jól beépítette, de tényleg egy ablak lamelláival, szigetelésével, nem tudom mivel van probléma, akkor ő azt szépen kiszereli, mert azt ő szerelte be, elszállítja, vagy pedig nekem átadja, és én szállítom be a vásárlás helyére, és ott lehet szépen kicseréltetni egy másikra.
0: Nagyon sok békeltető testületi ügy van szolgáltatásból, én utána néztem, vagyis azért nem ennyire rózsás a helyzet.
1: Nem, annyiban ideális, hogy pont azokban az esetekben, amiket mondtál, amikor nem nekem kell oda menni és kopogtatni, hanem tényleg megvan a vállalkozás, leszerződtem, van adat. Ebben az esetben elindítani egy békéltető testületi szerződést azért jó, mert a vállalkozásnak kötelező megjelenni a békéltető testületi eljárás során, és ráadásul kötelező bírságot kiszabni rá, amennyiben nem jelenik meg, tehát ennyire kötelező megjelennie. Úgyhogy ha meg már ott van, akkor egy békéltető testületi jogvégzett elnök segítsége mellett a megegyezés eléggé gyakori. Tehát ezben a nagyszámú békéltető testületi ügyben most annyival jobb a helyzet, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, a szabályozásoknak köszönhetően, hogy most egyrészt ott vannak ezek a vállalkozók ezeken a békéltető testületi üléseken, és végül valamilyen megegyezés szokott születni, vállalja a kijavítást, vállalja adott összeg visszatérítését, és a többi.
0: De számomra azért azt is jelzi, hogy ezek a szolgáltatók iparban még mindig nagyon sok az olyan mester, aki miatt békeltető testületig el kell menni, és ezt pár, hogy is próbálod, tehát tudom, így is lehet nézni, meg úgy is, hogy hurrá, már a békeltető testületek.
1: Én a poharasak közül a félig tele típus vagyok, hát, úgyhogy
0: amikor igen, van, amikor nem, minden esetre köszönöm szépen neked, de itt már Norberthez fordulok, ugyanis én élek a gyanúra, hogy nem véletlenül vizsgáltam már tavaly is a fogyasztóvédelmi hatóság ezeket az építő anyagokat, mert hogy biztos, hogy voltak benne turpisságok.
2: Minden évben vizsgáljuk egyébként a bizonyos építési termékeket, mindig különböző típusúakat, és ennek az az oka, hogy olyan rengeteg féle, rengeteg számú termék van forgalomban, hogy egyszerűen muszáj szúrópróbaszerűen vizsgálni ezeket. És egyébként a tavalyi évben a zsákos kiszerelésű cementek, falazó habarcsok és a vakaló habarcsok jöttek most a listán, idén más fogunk vizsgálni, És itt kifejezetten azt vizsgáltuk, hogy azoknak a forgalmazási követelményeknek megfelelnek ezek a termékek, amelyeket egyébként szigorú uniós szabályok írnak.
0: Azok elő. Mik azért mondjuk el, hogy tipikusan mi az, ami, hogyha mondjuk elég atipikus, hogy elmegyek egy zsák cementért, de ha mondjuk elmegyek, akkor mit nézek?
2: Hát az első például van-e előtte céljelölés?
0: Céljelölés.
2: Van-e hozzá magyar nyelvű teljesítménynyilatkozat?
0: Az ott van rajta a zsákon.
2: Ott kell lenni rajta, és van-e hozzá magyar nyelvű használati kezelési útmutató. Ez ugyanis kötelező, és amikor mindig beszélünk, hogy mennyire erősek a fogyasztóvédelmi jogszabályok, ilyen, hogy használati kezelési útmutató az adott ország nyelvén kötelező legyen, ez Magyarországon érvényesül. Tehát minden termékhez, ami forgalomba kerül, használati kezelési útmutatót kell adni, és az építési termékeknél meg nagyon fontos, mert egyáltalán mindegy, hogy hogyan használjuk fel ezeket a termékeket. Nem minden esetben van, hogy szakvégzett munkás használja fel azokat a termékeket.
0: Persze, vannak hobbiépítkezők is, meg igen.
2: Pontosan. És a tavaly évben ezeket a termékköröket, amiket említettem, 229 féle terméket vizsgáltunk, ez ilyen körülbelül 250 ezer terméket érintett, és ennek 37%-a volt kifogásolható. Tehát fontos, itt nem arról van szó, hogy ezek veszélyesek, tehát ezek nem termékbiztonsági ellenőrzések.
0: Egy harmada.
2: Hanem így van, minden harmadik esetben hiányzott valami. Vagy a teljesítménynyilatkozat, vagy a magyar nyelvű használati kezelési útmutató, vagy adott esetben a céljelölés.
0: És ez azt jelenti, hogy az importőr az, hát hogy mondjam, nem hiteles helyről szerezte be, tehát ennek nyilván tovább.
2: Hát vagy az importőr nem hiteles helyről szerezte be, vagy a forgalmazó nem biztosított hozzá mondjuk magyar nyelvű használati kezelési útmutatót, hiszen lehet, hogy ő külföldről szerezte be, a külföldi a gyártó, annak nem kell egy magyar nyelvű használati kezelési mutatót készíteni, de a magyar importőrnek, forgalmazónak már kell. És hát olyan, is, olyan eset is előfordult, amikor a céljelölés hiányzott, az viszont a gyártónak a felelőssége, hiszen a céljelöléssel igazolja azt, hogy az a megfelelő teljesítményre képes, a megfelelő teljesítménynyilatkozattal van ellátva.
0: Tehát akkor attól nem kell félni, hogy cementnek látszó port veszek, és az nem cement?
2: Ilyet nem találtunk nagy számban, lehet, hogy előfordul, de ez ilyen nagyon elenyésző. Inkább az, hogy azok a tájékoztatási kötelezettségeknek, forgalmazási feltételeknek nem felelt meg az adott termék.
0: Azért ez megnyugtató. Idén azt már lehet tudni, hogy milyen építőanyagokat fogtok vizsgálni, vagy még nem akarod elárulni.
2: Nem,
0: hogy...
2: nem szívesen.
0: Jó, oké. Okay.
2: De ettől függetlenül mondom, hogy még ha van is fókusz, mindent vizsgálunk, hogyha fogyasztói bejelentés is érkezik adott esetben.
0: És szokott fogyasztói bejelentés?
2: Meglehetősen nagy számban.
0: Igen,
2: mindenfajta építési termék.
0: Aha, tehát akár a csempékkel, meg mindennek.
2: Bármilyen típusú termékre szokott, így van.
0: Jó, köszönöm szépen Ejtman Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének, hogy eljött.
9: Facsipesz.
0: Egy megtörtént eset kapcsán fogunk arról beszélgetni, hogy mit tehet az ember, hogyha a csomagja kámforrá válik, majd mindjárt kifejtem, hogy hogy értem ezt, de tényleg szó szerint kámforrá vált, és ehhez fogyasztóvédelmi szakértőkkel, szerencsére Siklósi Máté már itt van, úgyhogy a tied a nagy feladat megfejteni.
1: Megfejtünk bármit.
0: Jó, ez egy konkrét történet, rendelt valamit az illető, ki is értesítette őt a posta, ugye mi is szoktunk kapni olyan cetlit, hogy ekkor és ekkor küldeménye érkezett, ebbe is ebbe a hivatalba legyél szíves befáradni. Ez az ember befáradt, és keresték ott a kis-kisasszonyok legalább fél órán át, majd közölték, hogy itt nincs. Mutatta ő ezt a szerencsétlen ember, mutatta azt a kiértesítést, hogy de hát ez jött, biztos elírták, menjen át egy másikba, nem kezdem el órákig mondani, a lényeg az, hogy a másikba is átment, nem volt meg, egyszerűen nem volt meg a csomagja, mint kiderült, azt állították a postán, hogy meg se érkezett, de hát egyszer kiértesítik, hogy megérkezett, aztán azt állítják, hogy nem érkezett meg. Aztán megpróbált valahogy mégis a nyomára bukkanni, és elkezdte a postán követelni, hogy legyenek szívesek, akkor kártérítsék őt, ők rögtön közölték, hogy a csomag feladójának kell őt kártéríteni, megkereste a csomag feladóját és a kereskedőt, a kereskedő meg tudta írásba hivatalos dokumentummal bizonyítani, hogy ők bizony feladták a postán valami postakönyv, nem is egészen értem, de hogy ott volt szignál, hogy ez is ez a küldemény meg. Nem folytatom, elkezdtek vele pingpongozni, a pénze nincs meg, az a termék, amit rendelt, nincs meg, ilyenkor mi van? És ez egy megtörtént eset, de most egy kicsit utána kevertem, sajnos nem egyedi.
1: Igen, hosszú a válasz is, mert tényleg rengeteg példa van rá, és már most előre mondom, hogy alapvetően a békéltető testületek Magyarországon foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, hiszen egy szolgáltatáshoz kötődő kárról beszélünk, ugye mindenféle kártérítést a békéltető testületek nem bírálhatnak el, de amikor konkrétan megrendelek egy házhozszállítási szolgáltatást, egy postai szolgáltatást, abban az esetben nyilván a posta szolgáltató felel alapvetően valamilyen mértékben, és erről mindjárt beszélünk, hogy pontosan hogyan, azokért a csomagokért, amiket feladtunk. Fontos elkülöníteni, hogy más és más cégről beszélünk, egy sima házhozszállító futár cég esetében,
0: meg a posta.
1: És amennyiben a postáról beszélünk. A posta, amelynek fenntartása ugye állami feladat. Ez nagyon sokszor vészteresnek azért nem mondható, de nehéz időkben elhangzott, hogy a posta nem... A postát nem teljesen korrekt összevetni a futárcégekkel, ugyanis míg a futárcégek kiválasztják, hogy hova éri meg nekik kiszállítani, addig a postának, mint például a Magyar Postának Magyarországon, Tökmély vagy a Deutsche Postnak Németországban, az utolsó kis falura tanyára is kötelezettsége kiszállítani a terméket.
0: De nekik is van futárszolgálatuk, az MPL.
1: Így van, ez egy üzleti futárszolgálat. Azért kezdtem el csak ezt mondani, mert ebből megérthetjük, hogy a posta törvény, ami egyébként egy harmonizált, tehát a világon, nem hogy az Európai Unióban, de még a világon is egy harmonizált jogszabályrendszer, az a posta szolgáltatókat a fogyasztóvédelmi logikához képest védi. Tehát miközben alapvetően minden szolgáltatónak felelősséget kell vállalni a lényegében teljes körben azért a termékért, amit átvesz, azért a szolgáltatásért, amit értékesít, a posták esetében ez egy kicsit kevéssé van így. Nézzük végig, mi a keret. Ugye alapvetően, amikor feladunk valamit, választhatunk, hogy ezt értéknyilvánítással, értékkövetéssel tesszük, vagy anélkül. Nagyon-nagyon sokan adnak föl csomagot úgy, hogy értékkövetés szolgáltatást nem rendelnek meg hozzá.
0: Ezt külön kell fizetni?
1: Így van, ez egy fizetős szolgáltatás, és külön fizetünk érte, és hogyha értékkövetés nélkül rendeljük meg a szolgáltatást, akkor a posta felelőssége már korlátozott. Hiába adtam föl egy brillgyűrűt, hiába adtam föl egy értékes telefont, vagy hiába adtam föl egy nagyon komoly bármilyen műszaki cikket. Ezekben az esetekben, ha az elveszik, vagy megsemmisül, akkor a postai szolgáltatás díját, vagy annak kétszeresét, háromszorosát tudjuk már csak kártérítésként kérni, és ez egy nagyon alacsony összeg.
0: Jó, ugye? Akkor álljunk itt meg egy pillanatra. Az, hogyha én valakitől vásárolok valamit, mondjuk online, és azt mondja, hogy a postára fogja föladni, és a postán fogom megkapni, akkor mi közöm nekem ahhoz, hogy értékkövetés vagy értékkövetés nélkül adta föl? Én vagyok a megrendelő, a fogyasztó, számomra indiferens. Egy a lényeg, hogyha megrendeltem, akkor megkapjam.
1: Na most felhívtad a figyelmemet arra a hibára, amit elkövettem, nagy levegőt vettem, hogy mennyi ilyen ügy van, de tényleg azzal kellett volna kezdeni, hogy mindig az felel, vagy annak van köze a postai szolgáltatáshoz, aki azt megrendeli. És félreértés ne essék, nem az rendeli meg többnyire, aki megkapja a terméket. Nyilván megegyezhetnek...
0: A kereskedő.
1: Nyilván megegyezhetnek abba, hogy a címzet rendeli meg.
0: Na jó, de ha kereskedő igazolni tudja, hogy ő föladta, nem válhatott kámforrá.
1: A jog úgy hívja ilyenkor a futárszolgáltató vagy a postai céget, hogy értesítési segéd.
0: De most már úgy belebonyolunk, már felé.
1: Nem bonyolunk bele, hiszen ugye arról beszélünk, hogy ő, mint kereskedő, vállalja, hogy elad nekem egy telefont, és vállalja, hogy ezt valahogy eljuttatja hozzám. Tehát az ő szolgáltatását egészíti ki a futárszolgálat, és nem pedig az én dolgom. Nyilván én vagyok ideges, mert nem kapom meg. De ha nem tudta, tehát akitől megrendelte a hozzám juttatást, az nem oldotta meg a dolgát megfelelően, vagy összetörte akár a csomagot, ugye, vagy késve hozta ki, az a kereskedő felelőssége, amennyiben egy webáruházról beszélünk. Tehát nekünk csak annyi a dolgunk, hogy kedves kereskedő, nem érkezett meg a termék. A magánszemély és magánszemély között van akkor is ugyanez a sztori, aki megrendelte a futárszolgáltatót, a postát, annak kell megoldania ezt a kérdést. Tehát a békéltető testülethez például, mondjuk egy elveszett csomag esetében, a címzet hiába is fordulna, hiszen nem ügyfele a postának.
0: El is hajtották szegényem.
1: Nem ügyfele a postának. Ez sajnos annak kellene kezdeményezni, aki föladta a terméket. Tehát aki elküldte, aki föladta. Na most ugye az értékkövetésről ugye annyit beszéltünk, hogy ebben az esetben, ha külön fizetek érte, értékkövetéssel fizetek, akkor nyilván akár teljes összegét, ha csak nincs valami külön korlátozás, ki kell fizetni.
0: Jó,
1: a postának.
0: Jó, de akkor most álljunk itt meg, ne menjünk el mellékvágányra, tehát akkor azt mondod, hogy ilyen esetben az, aki föladta, annak kell jót állni az én káromért, nem a postának, hanem neki. És akkor itt én most széttárom a kezem, mert nem fogja, és ilyenkor érdemes elmenni a békéltető testülethez?
1: Hát dehogy nem fogja. Az ügyek egy jelentős része arról, hogy webshop megrendeli a kiszállítást, nem érkezik meg a termék, vagy ugye láttunk ilyen posztokat pont a napokban, hogy feltörték a csomagautomatát. Ilyen esetekben természetesen a webáruház pótolni fogja a megrendelt termékemet, és majd ő megoldja ezzel a futárszolgálat tot üzemeltető céggel, vagy a postával, leveri rajta, és a kárigényét megpróbálja érvényesíteni.
0: Én egy Facebook oldalra kavarodtam föl, és ott azt láttam, hogy arra biztatják az emberek egymást, hogyha rendelnek bármit weboldalról, soha ne menjenek, tehát több föl szokták ajánlani a megrendelésnél, hogy hogy szeretnéd megkapni a csomagot, sőt, még futárszolgálatok között is választhatsz, és ott azt írják, hogy soha nem szabad a postára rendelni, ezek szerint akkor ez nem egy egyedi eset.
1: Ezt én ilyen komoly statisztikai alapokon sajnos nem látom át. Azt tudom, hogy én a magam részéről többnyire csomagautomatát használok, illetőleg hozzám szállítanak ki terméket, ezek különböző módokon, de működnek, és nyilván nem hiba nélküliek, de tudom használni őket. Postára én a magam részéről nem rendeltem csomagot, nem is láttam olyan békéltető testületi ügyet, amelyben kifejezetten az a probléma lett volna, hogy az ott elveszett. Az általad említett ügy viszont azért furcsa, és őszintén szólva innen indítanám a megoldást, mert ugye elsőre azt mondta a panaszos, hogy azt jelezték, hogy ott van.
0: Igen, a posta.
1: Vagyis a postánál az a kérdés, hogy ők vesztették el, az tulajdonképpen nem kérdés. Innentől fogva van egy ilyen nyilatkozat, ezzel nyilván segíteni kell a feladót, és a feladónak kell kezdeményeznie nyilván mindenképpen a kiszállítás kapcsán az eljárást, a békéltető testületi eljárást, mondjuk ha Magyarországon belül vannak. Ha külföldről adta föl, mert az külön szép szokott lenni, akkor ő ugye nyilván megrendelte egy a saját országában meglévő postaszolgáltatótól, akinek kvázi alvállalkozó vagy együttműködő partner a posta, az bonyolultabb lesz, de akkor is ugyanaz a történet van, hogy a feladó felelőssége, hogy amikor felad egy terméket, az eljusson a megfelelő helyre. Nekünk, aki címzett, azt kell igazolnunk, hogy nem érkezett meg hozzánk a termék. És ebben az esetben nyilván a felelősségünk.
0: De most akkor ő mit csináljon, mert tényleg le is fotózta, az e-mailben láttam, ott volt az az értesítés a postától, hogy ez megjött. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy a postán tűnt el, vagy ott lopták el, vagy ott nyúlták le, nem tudom.
1: Ezt, illetve
0: ilyenkor
1: akár...
0: Ilyenkor postán menjen tovább?
1: Ő mindenképpen a feladóhoz forduljon, tehát, hogy nem fogja tudni elintézni a feladó helyett ezt a problémát. Egyetlen egy lépést tud még a feladóvevény lefotózása és elküldése mellett tenni, ez pedig az, hogy a postán, ha megvan a száma, akkor a Magyar Posta elektronikus nyilvántartásából ki lehet nyomtatni, ki lehet nyerni információkat, hogy ez a csomagszám mikor, hova érkezett meg, és milyen lépések történtek vele. Az is ott lesz, hogy nem került kézbesítésre.
0: Vagy az, hogy kézbesítésre.
1: Vagy az, hogy kézbesítésre került rosszabbik esetben, de ez azért tényleg már talán ritka, meg a merészebb történetek egyike, de hogyha ezt lefotózom, és ezt elküldöm a feladónak, akkor az ő dolgát a saját eljárásában megkönnyítem.
0: Aha, igen, tehát akkor az a lényeg, hogyha a postával van vitánk, én azért így összefoglalnám, akkor nem sok esélyünk van, mert a posta az egy külön történet a fogyasztóvédelmi szabályokon belül is, mert ugye én most erre szűkítem le, mégiscsak egy fogyasztóvédelmi műsorban ülünk, tehát, hogy mondjam, fékezett habzású jogaink vannak.
1: Ha nem rendel a feladó értékkövetést, akkor tényleg eléggé minimális az a kártérítési összeg, amit kaphatunk még elvesztés esetén is, még akkor is, ha posta elismeri, hogy ő vesztette el a terméket.
0: Nincsen talán fél éve, hogy azt olvastam, úgyhogy bizakodhatunk, hogy Angliába 150 év után megérkezett egy levél, és ez nem vicc. Szóval azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb talán valahogy megérkezik a csomag, és tényleg mi van, a végére jár, és aztán egyszer csak megjön egy csomag. Nem ez az ügy, csak ugye ad abszurdum.
1: Igen, az az érdekes az egészben, hogy ugyan a levél és a képeslap feladás, ami ugye a fiatalkorunkat keretbe helyezte, az megszűnt. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy akár a fiatalok, a gyerekek milyen mennyiségben küldenek egymásnak terméket, adnak el használt terméket, és használnak ehhez futárszolgálatokat, postai szolgáltatót nagy mennyiségben,
0: mindent,
1: akkor nyilván azt gondolom, hogy fontos lenne fogyasztói értékeléseket, illetőleg összesítőket, panaszösszesítőket, békétető testületi ügyeket bemutatni ahhoz, hogy akár a fiatalabbak a közül is a tudatosabb fogyasztók ki tudják választani azt a szolgáltatót, aki a legnagyobb biztonsággal jutatja minőségben, és egyben
0: hát
1: ugye célba
0: erre
1: a terméket.
0: Ilyen Facebook oldalak, erre próbáltam célozni, hogy ott vannak olyan futárszolgálatok, amire azt írják, hogy Isten ments, de a posta is közte van, de van, amelyikre azt írják, hogy még soha nem volt vele bajuk és panaszuk, hogy inkább azt favorizálják, de egyébként a postával szemben nagyon nem tudják az emberek, hogy nincsenek, tehát még a tudatosabb fogyasztó se tud, hogy közel sincsenek olyan jogaink, mint egy kereskedővel.
1: Tovább megyek, békétető testületek előtt képviseltem több ügyet hasonló kérdésben, és sajnos az volt a tapasztalatom, hogy nekünk kellett felhívni a figyelmét az elnöknek, aki a békétető testületben eljárta arra, hogy van postatörvény, és hogy ez egy speciális történet, és a posta ASF-i, a postatörvény, illetőleg nyilván a fogyasztóvédelmi rendelkezések együtt számítanak, tehát igen, ez sajnos nem egy jól ismert, nem egy gyakran használt, és nem egy köztudomású kérdés.
0: Azzal kezdted ezt a beszélgetést, hogy a postatörvény az nem egy magyar törvény, hanem a világon mindenütt létezik, és akkor ugyanolyan. Nagyjából ugyanolyan, jól értelmeztem?
1: Igen,
0: a fogyasztóvédelmi törvényünk meg nem.
1: De egyébként a fogyasztóvédelmi törvényünk is nagyjából. Hova tovább az Európai Unió területén egy majdnem úgy teljesen harmonizált, kelet felé nyilván nem. A postatörvény egy tényleg magas szinten harmonizált, magyar törvény egyébként csak nagyon azonos a szövege az egyezmények miatt más országok postatörvényeivel.
0: Hát okosabbak nem lettünk, de talán fifikásabbak, igen, hogy mit lehet ilyen helyzetbe tenni. Én megmondom őszintén, hogy nem irigylem ezt a hallgatót, és én innen kérem szépen, hogyha valamire jutott, vagy esetleg elakad, akkor ismét írjon nekünk, remélem jól ismeri már az e-mail címünket, facipesz2025@gmail.com, de a többi hallgatót is arra biztatom, hogy akármilyen történetük van, vagy megfejtendő fogyasztói ügyük, panaszuk, akkor írjanak nekünk fogyasztói ügyük, panaszuk, akkor írjanak nekünk a szakértők, mind megszokták,

0: Miután kijöttek a biztosítók az ajánlataikkal, most megnézzük, hogy mire számíthatunk az idei kampányban, vagyis tényleg jobban járunk-e, járhatunk-e, ha újat kötünk, és legyen szó akár magánszeméről, akár társasházakról. Szakértő vendégem pedig, mint mindig, Németh Péter, a CLB kommunikációs vezetője, aki már itt is van a telefon másik végén. Szia, Péter!
1: Szia, üdvözlök mindenkit!
0: Tehát most már azért... rutinosak vagytok, ez a harmadik év, hogyha jól számolom, amikor ilyen lakásbiztosítási kampány van. Az előző évek tapasztalatai mit mutatnak? Azért egy mondatot beszéljünk erről is.
1: Jó, hát egyébként gyakorlatilag ugye azért volt szükség erre, hogy legyen ilyen lakásbiztosítási kampány, mert az elmúlt sok év tapasztalata azt mutatta, hogy a lakásbiztosítások bizony már nagy számmal vannak, de el vannak hanyagolva.
0: Vagyis beragadtunk.
1: Igen, nem követi az értéket. Az emberek ugye felújítják, sokszor beszéltünk mi is erről, felújítják az ingatlant, nagyobb lesz az érték, drágább holmikat vesznek bele, de utána a biztosításukat nem aktualizálják úgy, hogy ezt a nagyobb értéket is képes legyen megóvni és védeni, ezért alul biztosítottság jön létre. És amikor a biztosítónak fizetni kéne valami kárt, akkor az emberek elégedetlenek, mert a biztosító nem fizet eleget, és emögött sajnos azért a legtöbb esetben én megmerem kockázni, azt mondom, 90%-ban az én tapasztalatom szerint a nem megfelelően karbantartott, nem megfelelően rendezett lakásbiztosítás a felelős a háttérbe. Tehát, ha rendbe tesszük a biztosítások tartalmát, akkor rendbe lesz a kárkifizetés.
0: Vagyis beragadunk azzal a tudattal, hogy van biztosításunk, és akkor koppanunk egy jó nagyot, amikor kiderül, hogy alig fizetnek, és jogosan alig fizetnek, és ezért vannak ezek a kampányok, hogy fölrázzanak minket, hogy ha-hó, tessék ránézni, mert ha másra nem, arra jó, hogy az ember ránéz a biztosítására, és ha ránéz, akkor rájön, hogy mit tudom én, túl sokat fizet, keveset kap, vagy éppen jó, keveset fizet, de nem is fog semmit kapni. Ezek szerint jó értelemben bekaptuk a horgot, mert az elmúlt évek is azt bizonyítják, hogy nagyon sok társasház és magánszemély is átkötött.
1: Így van, tehát jó értelemben van ez a horogbekapás valóban, én, tehát hogy felébredt a lakosság olyan szempontból, hogy ha már van biztosításom, akkor az tényleg nyújtson igazi fedezetet, és ugye ez a nem jó biztosítottság senkinek sem jó, mert a biztosítók sem olyan pénzt kapnak érte, amiért kárt kéne fedezni, a lakosság csalódik a biztosításokban, és hosszú távon csökken a biztosítások száma. Ma már szerintem az emberek nagy része azt mondja, hogy jaj, nem szeretek biztosítást fizetni, mert úgy fizet a biztosító.
0: Na de egyébként, meg kidobott pénzt, tehát én mint biztosított azt pénz, mondom, van, hogy a Dunába vizet öntök, ha egy rossz biztosítás.
1: Igen, tehát inkább jobb az, ha valaki tudatosan úgy dönt, tényleg tudatosan, hogy nincs lakásbiztosításom, nem fizetek érte egy fillért sem, és akkor ő futja a maga kockázatát, és neki az úgy jó, mint hogyha mondjuk valaki nem tudatosan egy rossz lakásbiztosítást fizet, és utána sokkal nagyobb a csalódik, és azt hiszi, hogy védelemben van, pedig nincsen. Tehát pontosan döntsünk úgy, hogy nem kell a védelem, és akkor nem kell a biztosítás sem, vagy pedig, ha úgy van, hogy de hát azért az egész életem munkája, az egész ingatlan, a lakás, nagyon-nagyon sok év, mire fölépítem a bankot, kifizetem a gyerekeknek az örökségül akarom hagyni, akkor inkább kötök rá egy biztosítást, mert mondjuk ehhez az értékhez képest eltörpül az a...
0: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb veszély az a társasházaknál van, ugye, mint az köztudott, társasok vagyunk, tehát többen vagyunk ott tulajdonosok, és ha a társasháznak rossz biztosítása van, akkor nagyon nagy bajba kerülünk. Az elmúlt évek során sok társasháznak fölkeltődött a figyelme. Mi a tapasztalatotok? Tehát sokat átkötöttek?
1: Egyre többet kötnek át, ugye a társasház azért mozdul talán egy picit nehezebben, mert ott ugye sok embernek kell közös döntéshoz jönni, és azt tudod, hogy azért a lónak, amikor a nagyon túros a hát, akkor azért nehezen mozdul jobbra vagy balra. Egy közös képviselő ugyan van, aki kezeli általában a biztosításokat, de hát egy 80-100 lakásos társasház esetében itt csak akkor van döntés, ha mindenki döntést hoz, és csak akkor van váltás, ha mindenki rendesen befizeti a közös költséget, és abból a közös képviselő be tudja fizetni a biztosítást. biztosításnak a díját is. Tehát ők egy kicsit nehezebben mozdulnak, de ha mozdulnak, akkor ugye egy nagyobb állomány megy. Tehát fontos nekik, igen, mert a társas házakra, vagy egy kicsit úgy szoktunk gondolni általában, hogy maximum csak a liftről van szó, meg a lépcsőházról, hát meg kifestjük valahogy, de ugye sokkal komplexebb a téma ilyen szempontból, mert ha mondjuk egy társasház teteje rongálódik egy nagyobb viharban, szélben, vagy nagy isten tűzüt ki, akkor hirtelen sok-sok milliós költség rakódik,

0: minden egyes lakóra. Nem fogja senki összerakni az összeget helyettük.
1: Eddig beszéltünk általánosságban meg az elmúlt évek tapasztalatairól, akkor most forduljunk át arra, hogy idén, hogy látod, megfáradtak-e ezek a biztosítási ragyogó ajánlatok, mert hogy általában azért ez a tapasztalat, vagy újult erővel próbálnak minket becsábítani a biztosítók a helyes irányba. Hogyan látod te ezt?
0: Én úgy látom, hogy az árak illetően stagnálás lesz az idei évben.
1: Tehát nem emelkednek.
0: Nem emelkednek, illetve nagyon kiugran olcsó ajánlatokra sem lehet számítani, és ez nem is feltétlenül szabad, hogy ez átmenjen, mint egy kötelező biztosítási kampány, hogy mindegyik ugyanazt tartalmaz, hogy kössük a legolcsóbbat, ugyanis itt a lakásbiztosítások egyáltalán nem mindegyik ugyanazt tartalmazza. Tehát a biztosítók inkább arra próbálnak ösztönözni, hogy a szolgáltatási oldalon, meg a beárazás értéktartási oldalon legyen olyan ez a lakás biztosítás, ami megfelelő az ingatlanak. Úgyhogy én arra számítok, most így ennyi időben a kampány elkezdete után, hogy inkább szolgáltatási, tehát tartalom oldalon lesz egyre intenzívebb ez a verseny, és hogy mikor kezdődik el igazából ez a kampány.
1: Az utolsó ugye, napokban szerintem.
0: Hát az inkább a magyaros viselkedés oldal adjuk, hogy akkor a kapkodás, de értelmet a kampány ugye akkor kap, amikor tudjuk azt, hogy mennyibe kerül idén a lakásbiztosításunk, és azt mennyire kéne tudnunk cserélni. Ezt pedig akkor kapjuk meg, amikor kapunk egy indexdíjat a biztosítótól, hogy mennyi lesz az adott évben a biztosításunk folytatása. És akkor tudjuk eldönteni, hogy kell-e váltani.
1: Jó, de van ez az úgynevezett, én átkos tartom kedvezménynek hívom, nem titok, a mi társasházunk úgy belecsúszott, mint cica az ágyba, most jár le idén.
0: Sokan.
1: És én azért alaposan átnéztem készülve erre a műsorra, és komolyan mondom, hogy fölment a vérnyomásom, hogy milyen áron, milyen rossz biztosítása van egy 10 lakásos társasháznak, vagyis ezerrel át fogjuk kötni, és azt olvastam, hogy nagyon tipikus az alulbiztosítottság, tehát mondjuk egy társasház esetében, ha leég, Isten ments, de ha leég, vagy valami, mit tudom én, a víz elárasztja a házat, akkor nem az újra előállítási költségeket fizeti a biztosító, hanem annak alapján fizet, amilyen vacak biztosításunk van, vagyis, de már nagyon sok olyan biztosítási ajánlattal találkoztam, ahol eleve benne van ez az új, nem tudom, hogy hivatalosan mi a neve, én azt mondom, hogy amennyire újra meg lehetne építeni azt a házat, ez a biztosítási kitét is benne van. Én azt gondolom, hogy a társasházaknál ez lehet a járható út. Te hogy látod?
0: Ez az újjáépítési érték, úgyhogy valóban nem jártálmezhet tényleg a hivatalos megnevezéstől sem, tök egyszerűen ez van benne, hogy amennyiért újjá lehetne építeni.
1: Egyre több ilyen ajánlat van egyébként.
0: Hát, hogy az újjáépítési érték mindig benne volt a társasházakban, meg a rendes lakásokban is, csak nem figyelték az emberek. Pont ez volt a baj. És így alakult ki az alulbiztosítottság. Gondolj csak bele abba, hogy az elmúlt 4-5 évben, vagy nem tudom hány évet mondjak, de mindenki örül neki, hogy 4-szeresére, 5-szeresére emelkedett az ingatlanának az értéke. Persze, amikor akarják adni a lakások, kiderül mindenki számára, hogy egyébként olyan, mintha mégse kerestem volna semmi pénzt, mert úgy, hogy drágábban tudok venni másikat is, tehát egy picit ilyen lesz semmi. De egy dologra viszont nagyon jó volt, fölment az építőanyagár, fölment a munkadíj, meg egy házat drágább megépíteni, és ebből adodon drágább felújítani is, vagy tűz után rendbe tenni, vagy egy komoly vihar után a tetőt rendbe tenni. És így alakult ki az alulbiztosítottság, hogy 5-6 évvel ezelőtt még jó volt ez a biztosítás, de azóta annyit emelkedtek az árak, hogy egyszerűen annyi pénzből nem csinálják meg a melósok, mint amennyibe kerül, amennyiben biztosítva vagyok.
1: Arra próbáltam célozni, hogy van olyan biztosítási ajánlat, amiben automatikusan ez benne van, nem kérnek rá felárat, ennyi az ára. Nem minden biztosítónál, én 2-nél találtam ilyet, és nem is sokkal drágább ez a biztosítás. A másik, amire még mindenképpen hívjuk fel a figyelmet, hogy úgy végig gondoltam, hogy mondjuk felújítom a lakásom, és igen komolyan felújítom, korszerűsítem, akkor is érdemes leülni és végig gondolni, hogy az én biztosításom még annó, mikor megkötődött, egy közepes állapotú vagy egy lepukkant lakásról szólt, ma viszont már sokkal, de sokkal többet ér. Tehát ez is lehet egy olyan pont, akár egy társasháznál is, amiért nagyon érdemes végig gondolni ezt. Jól érzem ezt?
0: Hát ugye igen, jól érzed. Most az, hogy be lehet állítani ezt a bizonyos újjáépítési értéket, ez minden biztosításban benne van, tehát emiatt még nem is kellene igazából biztosítót váltani vagy cserélni, mert a meglévő biztosításunkat is tudjuk újra csináltatni a biztosítóval, tehát meg tudjuk az újra dolgozásnak, vagy átdolgozásnak hívjuk. Tehát ilyenkor szólok, hogy az én társasház, az én lakásom teljesen mindegy értéke. Szerintem a 250 ezer forint per négyzetméterről most már 650 ezer forint per négyzetméterre fölment, ezáltal újjáépíteni körülbelül ennek a 80%-ában lehetne. Tehát szeretném megemeltetni azt az újjáépítési értéket, mondjuk 680 ezer forint per négyzetméterre, mert szerintem annyiból építeni újjámelósok. És akkor ezt megteszi a maga biztosítós, hogy emiatt nem kéne váltani, de akkor már valóban változik az ár, azt már viszont érdemes összehasonlítani, melyik biztosítónál ezt mennyire adják, és hogyha még kérek bele egy olyat, hogy ha mondjuk a hűtőm leolvad, és adnak érte 50 ezer forintot, az is érdekel engem, vagy a 24 órás szolgáltatást kérek, mert melós nem találok a kiskárokra, de van olyan biztosító, melyik ad olyan szolgáltatást, hogy kijönnek, beragasztják az üveget a helyére, kicserélik az árat, ha feltörték 24 órán belül, akkor inkább olyat is kérek, na itt jön a szolgáltatási verseny, és az is, hogy valakinek érdekes az, hogy van olyan biztosító, melyik mondjuk egy egyéves utas biztosítási bérletet ad minden egyes lakáson bejelentett számon, akkor nekem az is érdekel, mert sokat járunk síelni, akkor olyat is kérek, na itt jön már a szolgáltatások közötti verseny, és ilyenkor már muszáj összehasonlítani, és muszáj kiválasztani a legjobbat, de minden ilyen szolgáltatás mellett tényleg a leges-leges legfontosabb az, hogy ez a bizonyos újjáépítési érték, és emellett a belső ingóságok értéke is be legyen jól állítva. Ugye jó, ne feledkezzünk meg az ingóságokról sem, mert azokat meg újra kell vásárolni, ha a tűz elvisz mindent a lakásból.
1: Ez igaz. Végezetül hogyan látod, vannak olyan ajánlatok, amik kiugróan jók, tehát a biztosítók között vannak olyanok, akiknek, tehát érdemes kutakodnunk, nyilván nem fogsz biztosítót mondani most, biztosító nevet, mert nem reklámozunk őket, de vannak kiugróan jó ajánlatok, és vannak ilyen langyosabbak?
0: Én azt gondolom, hogy a kalkulálók fele biztos, hogy fog találni jobb ajánlatot, mint az övé. Szándékosan nem az olcsóbbat mondom, mert ugye ezt megbeszéltük, hogy nem az olcsóság a lényeg, de nagyon nagy a verseny az ügyfelekért, nagyon komolyan veszik a biztosítók ezt a kampányt, tehát én azt mondom, hogy 50% az esélyünk arra, hogyha leülünk kalkulálni, egy 20 percet, 15 percet rászállunk el a lakásbiztosításra, akkor fogunk találni a milyenkénél kedvezőbb ajánlatot. Lehet, hogy valaki ugyanannyiért fog akkor értéket tudni biztosítani. Csak lehet, hogy valaki fele annyira is megtalálja ugyanazt a biztosítást, amit ő eddig fizet, és akkor tud olcsóbbra cserélni. Tényleg mind a kettő verzió lehetséges. Egy biztos, a biztosítók versenyeznek, értünk ebben a kampányban, úgyhogy érdemes azért kutakodni.
1: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Németh Péterrel, a CLB kommunikációs vezetével beszélgettem arról, ami most nagyon aktuális, a lakásbiztosításokról, illetve a társasházbiztosításról, mert hogy tiszterőből zajlik a kampány, érdemes mindenkinek 10 percet legalább rászánni a saját érdekébe. Köszönöm még egyszer, szép napot neked, szia!
0: Én is szép napot kérem, köszönöm szépen, hogy hívtatok.
1: Facsipesz. És olyan szerencsém van, hogy Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét sikerült elkapnom, itt ül velem a stúdióba, és ha már itt vagy, akkor én azt szeretném, hogy egy kicsit a másik oldaláról is beszélgessünk ennek a kampánynak. Mik a legfontosabbak a hivatalos vélemény szerint, mert azért ti állandóan szondázátok ezt az egészet.
2: Jó napot kívánok, szia! Én azt gondolom, hogy a kampányt nagyon befolyásolja idén, hogy a biztosítóknak van egy önkéntes díj korlátozó vállalásuk. Ez azt jelenti, hogy a 2025 elejé díjakhoz képest nem emelik meg akár a fordulónapkor is, akár az újonnan szerződéknél sem a díjat. Ezért mélységesen egyetértek a CLB kommunikációs vezetőjének a gondolatával, hogy itt nem is feltétlenül a díjakról, hanem a korábbi alulbiztosított ingatlanoknak a formába hozásáról beszélünk egyrészt, másrészt pedig a szolgáltatások növeléséről. Tehát ahhoz, hogy a biztosítók ebben a felpesdülő versenyben a nagyok meg tudják őrizni a portfóliókat, a kisebbek esetleg föltörjenek, több szolgáltatást kell nyújtani. Tehát lehet, hogy ugyanakkor a díjért egy magasabb biztosítási összeget kell vállalni, ezt látjuk a piacon, tehát miközben a díjak nem nőnek, a szolgáltatási oldalon a magasabb, egy négyzetméterrel magasabb biztosítási összeget fizetnek, és van olyan szereplő, aki például az említett 24 órás mestervonalat, ahol iparosok tudnak segíteni, például dugulás, zártörés, stb. Esetében, ezt bedobják, tehát ugyanazért a díjért van egy ilyen kiegészítő szolgáltatás is, amit esetleg korábban külön kiegészítő biztosításként lehetett fizetni. Átlagosan a díj most 2025 végén 64.400 forint egy magyarországi ingatlanra.
1: Annyi volt? 25 végén.
2: Ennyi volt 25 végén. Ez nagyon eltérő Budapesten és vidéken, hiszen vidéken nagyobb ingatlanokról beszélünk, de alacsonyabb biztosítási összegről egy nézetméterre. Pesten, ahol esetleg sokkal sűrűbben élünk így egymásra zsúfolódva, ott pedig egy nézetméterre magasabb a díj. Ha viszont megnézzük azt, hogy egy úgynevezett minősített fogyasztóbarát otthon biztosításnál, aminek a feltételeit a Nemzeti Bank határozta meg, és a biztosítók töltik meg egyedi tartalommal, árazással, azt megnézzük, hogy ennél körülbelül 13%-kal olcsóbb a egyrészt a díj oldalon, másrészt a szolgáltatási oldalon, tehát kedvezőbb összességében, amit egy ügyfélnek nyújtanak, akkor már, hogyha ezt egy 65 ezer forintra, 64 ezerre vetítjük, akár 10 ezeres spórolást el tudunk érni, illetve szolgáltatás növelést a másik oldalon.
1: Hogyha, de csak a jobban járunk.
2: Hogyha egy jobb biztosítást nézünk, és most ebből a 3,3 millió körülbelül hazai lakásbiztosítási szerződésből, aminek egy része társasház, tehát még nagyobb szerződésszámról beszélünk, több mint 105 ezeren már ezt a fogyasztóbarát lakásbiztosítást választották, hát csak annyit teszünk, hogy akár a saját biztosítónál átkötünk erre, akkor bizony azt gondolom, hogy jól járhatunk. Az elmúlt két kampányban összességében olyan 900 ezeren közel 1 millióan váltottak.
1: Ez a 3,3 millióból, azért ez nem rossz szám.
2: Azt szerintem egy nagyon fontos szám. Lehet, hogy itt már sokan leporolták az előző évben a biztosításukat, tehát lehet, hogy ők már nem biztos, hogy megnézik, de ha azt gondolom, hogy szolgáltatásba és azoknál, akik még eddig nem porolták le a biztosításukat, nem aktualizálták, esetleg tényleg alul biztosította a szerződésük, ha ők most őket megtalálják a biztosítók, akkor azért itt is százezeres nagyságrendű, vagy akár több százezeres lehet az átkötés.
1: Nekem a veszőparipám, mint hallhattad az előző beszélgetésben is a társasházak, mert én azt gondolom, hogy ott is nagyon nagy bajok vannak az alulbiztosítással. Nyilván az új építésűeknél nincs, mert van, ahol kötelező a hitelek miatt eleve megkötni egy értékkövető biztosítást, ha jól tudom, de azért ebben az országban nagyon sok olyan társasház van, ami nem mostanában épült. Nekik mi az, ami a legfontosabb lehet?
2: Ezt a Nemzeti Bank is érzékelte, és azért már a korábbi kampányok idején egy vezetői körlevélbe felszólítottuk a biztosítókat, hogy a hat lakás alatti társasházaknál legyenek kalkulátorok, és van is már ilyen társasházbiztosítási kalkulátor, tehát itt ott
1: hat lakásnál kevesebbnél.
2: A hat lakásnál nagyobbak esetében, hogy hallottuk is a piaci szereplő oldaláról, picit nehezebb, mert ott már sokféle érdek van, sokféle szempont a lakók között, de ott azt várjuk el, és ebbe a kampányban már ez történik, hogy történt, hogy januárban, februárban menjen oda a biztosítás közvetítő a társasházhoz, legyen elég idő a különböző lakógyűlésekkel, közös képviselői lépéseknél, hogy elfogadja a társasház közössége, hogy adott esetben megpályáztatják a biztosítókat, megnézik az ajánlatokat, és még ebben a kampányszezonban át tudnak kötni a társasház részéről is.
1: A másik fölmerült kérdés, tőlem is kérdezték, hogy a társasház szeretne új biztosítást, viszont a biztosítási ajánlatok, a többi is, tehát nem csak egy, szemléhez kötötte, tehát hogy ki fognak menni, meg fogják nézni. A nagy kérdés az, hogy március 31-e előtt nem mennek ki, akkor ők beleférnek-e még ebbe a kampányba, mert nyilván most olyan sok munkájuk lett azoknak, akik szemléznek, hogy lehet, hogy be vannak táblázva, és bizony most már az utolsó fázisba fordult ez a kampány. Tehát úgy, milyenkor a szabály?
2: Úgy működik a kampány, hogy én társasházi közös képviselőként is akár választok egy biztosítót, idézzel be, nagyon furcsa hangzik, én teszek egy ajánlatot a biztosítónak, hogy én akkor ezt választanám, és lehet, hogy ha ezt én megteszem közös képviselőként is március 31-én éjfélig írásban, hogy bontom a régi biztosítást, utána április 30-áig kell az új szerződést megkötnöm.
1: És május... akkor magyarul már annyi is elég, hogy a szándék hivatalos,
2: így van.
1: És utána április 30-a következő.
2: Tehát a réginél bontanom kell a szerződést március 30-én évfélig, akkor április 30-áig a régi biztosítás 30. még életben van, és május 1-ig kell megkötnöm az új biztosítási szerződést. Tehát a kampány úgy működik, hogy még egy hónap laufja van még a társasháznak, addig a régi biztosítást kell fizetni, május 1-én legyen meg az új szerződés. Én azt gondolom, hogy itt van erre esély, hogy akkor, mikor valamikor teszünk egy új ajánlatot az új biztosítónak, vagy a réginek kedvezőbb feltételekkel, akkor azért a szemlére is marad elég idő, meg tudja a biztosító is azt nézni, hogy tényleg úgy van minden, ahogy azt az első ajánlatkéréskor, vagy első egyeztetéskor mondta a társasház.
1: Tehát akkor még mindig semmi sincs veszve, és megint csak a társasházaknak mondom a magamét, érdemes még mindig megfutni azt a kört, mert amint hallhatták az érdekeltek, április 30-ig van arra idő, hogy elfogadjuk az ajánlatot, és május 1-ig, hát az ugyanaz gyakorlatilag, május 1-ig kell megkötnünk az új szerződést, tehát hogyha azt mondják, hogy már nem fognak tudni márciusba kimenni és szemlézni, és így nem tudunk tovább lépni, még akkor sincsen semmi se veszve, jól értettem
2: ezt? Abszolút így van.
1: Lesz jövőre is, ezt nem tudni?
2: Nyilván ez a jogalkotó döntésétől függ is, de szerintem az, hogy felpesdült a piac, megmozdult egy kicsit
1: meg,
2: az állóvíz.
1: Még mindig, szerintem addig van értelme, még mind a 3,3 millió biztosítást nem frissítjük föl, mert itt másról nincs szó, mint egy aktualizálásról és felfrissítésről. Legalábbis ezt hallhatták, nagyon hosszasan beszélgettünk. Azt gondolom, hogy tényleg kiveséztük a lakásbiztosítást legalábbis 2026-ra. Minden Istvánnak megköszönöm szépen, hogy segített, tovább segített minket az eligazodásba. Elvárlak majd máskor is, köszönöm, hogy jöttél.
2: Köszönöm.
1: És ezzel a mai műsorunk végére értünk, amelyet továbbra is Bicó Tamással készítettem el. Elmondom, hogy ha van kérdésük, észrevételük, panaszuk, ne felejtsék el, hogy nyitva áll a lehetőség önök előtt, e-mailt kell küldeni. E-mail címünk facsipesz2025@gmail.com. Megírják, hogy miről van szó, akár fölhívjuk önöket, személyesen fölveszük a kapcsolatot, és segítenek a szakértők. Köszönöm figyelmüket! Legyen szép napjuk, Törtei Takács Krisztát hallották, viszlát!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
2: Köszöntöm Önöket, ez itt a Média 1. Vendégem pedig ezúttal Ince Kinga, a White Report Media Space Global ügyvezetője. Szervusz Kinga!
3: Sziasztok!
2: Ugye hát a ti cégetek és a te oldalad nagyon nagy adatbázisokkal rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy a magyar média piac mekkora, hogyan alakul, hogy épül fel, milyen a struktúrája, és hát azt gondolom, hogy van itt miről beszélgetnünk, külön-külön is szektoronként is érdekes, de aztán nézzük meg azt, hogy úgy egészében a magyar média piac hogyan teljesített az elmúlt időszakban. Bizonyára van erről is valamilyen adatod?
3: Igen, köszönöm szépen először is a meghívást, és sokan bizonyára tudjátok, hogy a White Report adatbázis az összes hazai médiumot, tévéket, rádiókat, lapokat, szájtokat, mozikat, illetve közszereti cégeket összesíti, agregálja. Minden negyed évben megnézzük, hogy mely médiumok működnek, azokat kiüzemeltetik, ki a tulajdonosa, illetve éves szinten gyűjtünk pénzügyi adatokat ezekhez, tehát alapvetően tényadatokkal dolgozunk, és ezekből készítünk elemzéseket, illetve adunk közé olyan átfogó ilyen topline riportokat is, amelyek azt reméljük, hogy így a szélesebb közönség, például a mostani hallgatók számára is érdekesek lehetnek. És mivel ugye arról beszéltünk, hogy egy ilyen évkezdő strukturális beszélgetést folytassunk, hoztam egy pár számot. Úgy látjuk, hogy az elmúlt időszakban ezek alapján, a gyűjtött tényadataink alapján a média kínálat többé-kevésbé úgy makroszinten állandó. Van, ez általában meglepetésre szokták hallgatni, körülbelül 1000 cég Magyarországon, amely kifejezetten média cégnek tekinthető.
2: Ebben benne vannak mondjuk azok az ilyen kisebb egy-két fős cégek is, ahol mondjuk gyakorlatilag ilyen újságírás folyik, de bedolgozók mondjuk egy médiavállalatnak, tehát hogy újságírók, akik ki vannak szervezve?
3: Ez jó kérdés, ezek igen általában a definíciós kérdések, amiket nem mindenki kérdez meg, szóval ezt úgy kell érteni, hogy amely médiumot üzemeltet egy cég, és mi úgy látjuk, hogy az alapvetően egy médiaszolgáltató, mert azért vannak ilyen vegyes felvágottak is, hogy valaki közben kereskedik is, meg egyéb tevékenységet végez, tehát ahol azt látjuk, hogy alapvetően tartalomszolgáltatás folyik, azokról a cégekről beszélünk, tehát ez nem újságírói oldalról van, hanem cég oldalról. És egyébként a cégeken kívül, ha már ezekről az egyebekről is beszélünk, nagyon sok egyéb üzemeltetésű médium is van, önkormányzatok, alapítványok, egyházak, tehát több mint 6000 szervezet üzemeltet valamilyen tartalmat, nagyon-nagyon fragmentált ahhoz képest, hogy milyen 10 milliós országról van szó, és már létszámban közel 10 milliós olvasó, potenciális olvasótáborról, ahhoz képest nagyon fragmentált a piac. Ez az 1000 cég, akit említettem, ők azok, akik lehet, hogy egy személy, de üzemeltet valamilyen médiaszolgáltatást, tehát mondjuk egy weboldalt, amelyre szerkesztett tartalom kerül, és az adatbázisunkban benne vannak a platformok is, de azok ugye nem médiaszolgáltatók így hivatalos értelemben, és a számuk kevés, de ezekről majd ugye később. És a magyar médiaszolgáltatói piacon, vagy médiumok, médiavállalatoknak a piacán, amit látunk, hogy az utóbbi időben nagyjából egy ilyen stagnálás van, ez nem csak a média kínálatot illeti, hanem a bevételi adatok is ezt mutatják. Nyilván vannak átrendeződések, akiknek jobban megy, meg akiknek kevésbé, de egy ilyen több mint 300 milliárd forintról beszélünk, ami nem csak reklámból van, ezt is mindig meg szokták kérdezni, hanem előfizetéses lapeladásból származó ilyesmi bevételből. Némelyik cégnek ugye van nyomdai bevétele is, de ez viszonylag kis számú cég. Tehát nagyjából a média szolgáltatói piacot így lehet jellemezni, egyrészt az árbevételét illetően, másrészt meg tendenciáját illetően egyfajta stagnáló állapotban, ami azért a jelenlegi fogyasztói inflációk mellett nyilván nem egy jó eredmény.
2: Hát igen, hogyha nem nő az árbevétel, akkor az infláció elviszi azokat az összegeket, amiket korábban még el tudtak érni, tehát ilyen értelemben az egy tulajdonképpen egy csökkenésnek is felfogható reálértéken. Egyébként ez a kör, tehát úgy általában a média szektorik Magyarországon, hány százalék a KKV, hány százalék a kisebb cég, és esetleg hány olyan cég van, ami igazán nagy?
3: Ez is egy nagyon fontos kérdés, mert a médiáról általában van egy ilyen kép, hiszen ugye van súlya, hatalma, hangja, hogy ez egy nagyon erős és nagyon komoly iparág, nyilván a hatását illetően komoly, meg a volumenét illetően is ez a pár százmilliárd forint jelentős, de több mint 95%-a a cégeknek KKV, és ha jól emlékszem, akkor ilyen 90% körül van a kifejezetten mikrovállalatoknak az aránya.
2: És akkor ez mennyire tekinthető egészségesnek ez a fajta szerkezet, hogy ennyire sok kicsike cégből áll, amelyek nem igazán tőkeerősek, akkor gondolom, és ehhez képest ez a pár százaléknyi cég generálja az árbevételeknek a hány százalékát egyáltalán?
3: Igen, hogyha jól emlékszem, akkor a top 6 cég adja az árbevételnek több mint a felét, tehát van egy elég erőteljes koncentráció, ez egyébként nemzetközi szinten is így van, és az úgynevezett long tail mindenütt nagyon-nagyon sok kicsi vállalatot eredményez, ez főleg lapkiadók, illetve online kiadókból adódik. Általában azért az jellemző, hogy nyilván egy tévécéget indítani sokkal több pénz, sokkal nagyobb beruházás, sokkal nagyobb árbevételek is keletkezhetnek, tehát ez azért a lapkiadásnak online, illetve nyomtatott verziójának köszönhető, hogy ennyire fragmentált a piac. De mindenütt így van egyébként Európában, Amerikában, tehát ez egy ilyen viszonylag gyakori jelenség. Inkább az itt a kérdés, hogy a magyar mikrovállalatok, amit említettél, mennyire tudnak lépést tartani tőkeerő hiány azokkal a folyamatosan jövő hatásokkal, technológiai hatásokkal, fejlődési lehetőségekkel, amik azért a nemzetközi piacról, meg a globális hatások révén azért Magyarországon is nagyon erőteljesen jelen vannak.
2: Külföldi befektetők, külföldi hátterű cégek mennyire maradtak itt Magyarországon? Ugye pár évvel lehetett arról hallani, hogy egy csomó cég kivonult Magyarországról, és akkor maradt azért néhány. Ez most hogy áll?
3: A White Report adatok 2010-től vannak, 2008-ra visszamenőleg is gyűjtöttünk adatot, de a média kínálatot 2010-ben kezdtük el gyűjteni, és a hozzátartozó adatokat is. Akkoriban, hogyha árbevétel alapon nézzük a tulajdonosi arányokat, akkor ilyen 80% volt a külföldi tulajdonosoknak az aránya. Most fele-fele arányban vannak magyar, illetve külföldi tulajdonosok, és az is jellemző, hogy viszonylag kis számú cég van, mert ugye nagyobb külföldi cégek vannak, a kicsik, magyarokból sok kicsi van, úgyhogy ezt úgy kell látni, hogy bár árbevételben ez fele-fele, de azért cég darabszámban úgy néz ki, hogy kevés nagy cég van, ugye ahogy említettem, és akkor sok-sok kicsi, és a magyar oldalon sokkal több a sok kicsi, mint sajnos a nemzetközi.
2: Kik vannak még itt külföldiek, főleg a nagyoknál nyilván, hát érdekes ez?
3: Hát az RTL ugye a legnagyobb külföldi tulajdonú cég, most így puskáznék is, hogyha tudnék, de nincs nálam pont ez a slide, és hát nem emlékszem a céges darabszámokra, de alapvetően hát ugye AMC, Viasat, tehát főleg a tévépiacon vannak nagy külföldi cégek jelen. Itt egyébként van egy ilyen érdekes folyamat is, hogy ők ugye a nemzetközi regionális központjukat is van, hogy Magyarországról működtetik, de a magyar cégeknél azért az jellemző, ugye, ahogy említettem, hogy ők jellemzően nem a tévés kategóriából is a kisebb szegmensekből jönnek.
2: Ugye még a printben van a Ringier, illetve Ringier. Van a Márkárd, akik igen. Eszembe jutottak nekem. Az ő szerepüket hogy látod, hogy amiatt, hogy ennyire kevés külföldi hátterű cég maradt, ez az ő működésüket mennyiben befolyásolja, mennyiben lett ettől nekik a mindennapok mások?
3: Ez azért érdekes kérdés, mert a mindennapjaik szerintem csak részben másak, inkább az eszközrendszerük más, meg az a fajta tudástranszfer, amivel ők továbbra is bírnak. Én többek között ezért tartom egy sajnálatos jelenségnek, hogy kevesebb magyar, illetve kevesebb külföldi tulajdonú cég van, mint korábban a médiapiacon, mert azért ez egy fejlődésben levő ágazat, folyamatosan nem csak tartalomfejlesztések, hanem üzletfejlesztések vannak a technológia, és most nem akarok AI-ozni, de hát nyilván ez így.
2: De nyugodtan egyébként, hogy ilyen hot topic, ugye forró topic, tehát egyfolytában mindenki erről beszél most, úgyhogy van ott is miről beszélni, igen.
3: Igen, igen, és még decemberben a Mediaspace Global platformunk révén, ami ugye nemzetközi közösségi platform, annak a révén részt vettem egy londoni konferencián, ami kifejezetten médiapiaci, média vállalati AI innovációkkal foglalkozott. Nyilván ők is küzdenek azért az elemekkel, de azt láttam, hogy mivel nagyobb büdzséjük van, nagyobb létszám, aki ezzel foglalkozhat, van egy sokkal nagyobb nyitottság technológiai értelemben az újdonságra. Ezáltal nyilván az ő innovációs képességük is sokkal-sokkal nagyobb, és ez az, amit ugye hiányolhatunk a magyar piacról, hogy gyakorlatilag ugyanazokat a dolgokat, kísérleteket, próbálkozásokat bárki megcsinálhatná, csak az erőforrások is azért nyilván szükségesek hozzá, és egyfajta nyitottság. És ebből a szempontból is érdekes a tulajdonosi struktúra, mert azt látom, hogy a magyar tulajdonú cégek nagyon sokszor elhessegetik ezt a gondolatot, hogy egy világpiacnak a része vagyunk. Van egy ilyen, azt gondolom, hogy illúzió, hogy a magyar nyelv az megvéd minket, de szerintem ezen már rég túl vagyunk, és ugye ezek a nyelvi AI megoldások, meg ha megnézzük ugye az új generációkat, hogy hogyan fogyasztanak tartalmat, ahol már nyelvi akadályok sokkal kevésbé vannak, és hogyha van, akkor is a technológia segít, csak az ő technológiai nyitottságuk nyilván sokkal nagyobb, mint mondjuk egy magyar nyugdíjasé. Azt gondolom, hogy ez a fajta mentalitás és hozzá erőforrások kérdése a két akadály, ami a magyar piacon elég erőteljesen jelen van, és ezáltal a versenyképességünket gyakorlatilag csökkenti, mert hiába van egy magyar tartalom, az azért a nemzetközi tartalmakkal, platformokkal versenyez.
2: Mindjárt majd beszélünk egy kicsit akkor a mesterséges intelligenciáról és ennek a mondjuk a média iparra gyakorolt hatásáról, csak még egy kicsit visszaugranék itt a média szerkezetre, hogy hát ha valaki, akkor talán te tudhatod azt megmondani, hogy milyen arányban vannak mondjuk a kormánypárti, ugye nem kormánypárti médiumok, ezt méritek valahogy, számoljátok, hogy valahogyan ezt osztályozzátok ezeket a lapokat, mit lehet erről tudni, te hogy érzékeled ezeket?
3: Nagyon sokáig nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, mert nem értünk tartalmi dolgokhoz, és nem értünk a politikához sem. Aztán az elmúlt pár évben, amikor a tulajdonosi médiapiaci tulajdonosi struktúrák úgy alakultak, hogy már teljesen egyértelmű volt a politikai hozzáállás, kormány biztosok kerültek rádió tulajdonba, meg hasonlók, akkor valaki szólt, hogy ezek már itt vannak, és akkor nem akarunk-e valamiket számolni, és mivel mi nem osztályozunk semmit, tehát hogy mi azt nézzük, amik tények vannak, azt gondoltuk nagyon sokáig ugye, hogy nem lehet ezt így jól megközelíteni. Az utóbbi időben, mivel ezek mind a két oldal, politikai oldal viszonylag egyértelműen mondja magáét, és transzparens az, hogy többnyire, hogy milyen médiumot tulajdonol, azokat az ismert információkat így hozzátettük, amit így láttunk, és ebből úgy néz ki, hogy ha a magyar tulajdonú szegmens nézzük, akkor nagyobb a kormányhoz közelebb álló tulajdonosoknak a tulajdon része, hogyha az árbevétel alapú adatokat nézzük. Nyilván itt lehetne nézni médium számot, lehetne nézni médiafogyasztást, mi médium szinten nem osztályozunk semmit, tehát mi egy cégre, hogyha a tulajdonosi struktúrájából az derül ki, ami, és ebben teljes konszenzus van így a piacon, akkor szoktunk ezekkel az adatokkal számolni, tehát médium szinten nem tudom a választ, cég szinten, hogyha mondom az árbevétel, éves nettó árbevételi adatokat nézzük, akkor nagyobb a kormányhoz köthető médiumok tulajdonlása.
2: Jelentősen?
3: Van egy ilyen nagy ábránk, amiben benne vannak a külföldi tulajdonú cégek, média cégek, benne vannak a globális platformok, akikhez nekünk nincsen adatunk. Az IAB és a Magyar Reklámszövetség által közzétett platform becsült bevételi adatokat használjuk, illetve ugye teljes magyar médiapiac, akik Magyarországon mint letelepedett cégek üzemeltetnek, vagy üzemelnek, és abból úgy néz ki, hogy a külföldi tulajdonú cégeknek az aránya 25%, a globális platformoké 26, tehát kb. Ilyen negyed-negyed, a másik fele ugye a magyar, azon belül a kormányhoz közel lead cégeknek kb. 35% az aránya, és a maradék 11 néhány százaléka az egyéb magyar tulajdonú. És ebben ismét hozzá kell mondanom, hogy ez a kis százalékú árbevétel alapon kis százalékú magyar cég szegmens, médiacég szegmens, ez nagyon-nagyon sok céget jelent, mert ugye ők a jellemzően a kicsik árbevételben, és belülük van sok.
2: És azzal kapcsolatban egyébként, hogy mondjuk az elérés, hogy alakul mondjuk, nem tudom, látogatottság vagy olvasottság, ezzel kapcsolatban van valamilyen, ha nem is számod, akkor ezek szerint valamilyen benyomásod, hogy áll ez a fajta egyensúlyi állapot?
3: Ezt nem szoktuk elemezni. Alapvetően mi ugye piaci elemzők vagyunk. A tulajdonosi struktúrát is csak azért kezdtük el elemezni, mert azt láttuk, hogy azokat a trendeket és fejlődési lehetőségeket, amik a piacon vagy bekövetkeznek, vagy nem, azokat a tulajdonosi háttér jelentősen meghatározza. Most gondolok arra, hogy egy nemzetközi tulajdonban levő lapkiadó sokkal-sokkal több pénzt költ fejlesztésre, másképp néznek ki az oldalak, másképp szólítják meg az embereket, az adott célcsoportjukat nyilván különböző lapok, szájtok vannak, amiknek különböző a célcsoportja, de úgy jellemzően az látszik, hogy próbálnak digitalizálódni, előfizetéses modellekkel próbálkoznak, új eszközökkel, tehát próbálnak valamilyen módon így haladni a korral, és valami hasonló élményt adni, még hogyha nyilván nem is ugyanaz, mint amit mondjuk egy nemzetközi platformtól vagy szájtól megkaphat az ember.
2: Külföldi régiós országokhoz képest mennyiben más a magyar médiapiacnak a szerkezete?
3: Szerkezetileg szerintem nincsen alapvetően jelentős különbség. Mindenütt az van, hogy nőnek a politika által dominált média súlyok, hogyha továbbra is ugye árbevételről beszélünk, mint súlyról. Nőnek a globális platformok általában átlag fölött. Erről vannak külön számaink is egyébként a mediaspace.global platformon, egy részük ingyen hozzáférhető, és ott látszik, hogy ott csak a legnagyobb szegmens vizsgáljuk egyébként nemzetközileg, akik vagy hagyományos médiacégek, a New York Times-tól kezdve a Disney-n át ilyesmi típusú, tehát tartalom cégeket, illetve platformokat, akiket hivatalosan ugye online platformoknak tekint a piac, és az látszik, hogy 2019 első negyedévétől a tavalyi év, azt hiszem harmadik negyedév az utolsó adat, 18%-ot nőtt talán a tartalomszolgáltatók piaca, és ez a csúcs, tehát ezek nem a magyar média cégek, hanem nemzetközi, nagyon komoly tőkerővel rendelkező cégek, és több mint kétszeresére nőttek a platformok, eközben árbevételileg.
2: Az össz média piac mérete az mekkora Magyarországon?
3: Nálunk, ami ugye az éves nettó árbevételeknek a totálja, a top 100-ra ilyen 320 milliárd, még ehhez hozzá tevődik egy körülbelül 10%, aki mikor ezt az elemzésünket csináltuk, akkor még nem volt benne, tehát a top 1000 ilyen 350-360 milliárd, és akkor ehhez jön még valamivel több mint 100 milliárd forint, ami a platformoknak a piaca. És ismét mondom, hogy ez a magyar szám ebben nem csak a reklámbevételek, hanem a terjesztés és egyéb bevételek is benne vannak a médiavállalatoknál.
2: Jól gondolom azt, hogy a legnagyobb szelet ebből a tévé?
3: Igen, tévé, egyébként a sajtó is viszonylag nagy, mert ugye az előfizetéses lábuk az nagy, meg a platformok. Ez a három vezető.
2: Hogy áll az online?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert attól függ, hogy definiáljuk az online-t, hogyha a digitális úgy általában, akkor az ugye több mint 150 milliárd az IAB szerint. Ebből kétharmad körülbelül a platformok, és a maradék a magyar online reklámbevétel, de ebben benne vannak az apró hirdetési szájtok is, és a kicsit több mint a fele az, ami a tartalomszolgáltatók. Tehát az online piacot, hogyha ebben a hármas szegmensben nézzük, akkor azok, akik egyébként a legkeservesebb munkát végzik, mert ugye a tartalom előállítás nem egy egyszerű munka, nem akarom a többieket se nyilván lebecsülni, de az ő súlyuk viszonylag kicsi, akkor, amikor így tényszerűen a bevételi adataikat nézzük. De azért van ez a nagyon erős összefüggés ugye az online platformokkal, az teljes online egymásra utaltság azért egy sokkal erőteljesebb ökoszisztéma, hogyha egyéb szempontok szerint nézzük, de bevétel szempontjából azért a magyar online nem hasít annyira, mint amennyire azt úgy gondolhatnánk.
2: Mire számítasz, Kinga, hogy idén 2024-ben hogy alakul a médiapiac? Most még ugye január van, bár már lassan végéhez közeledünk, második felébe vagyunk. Mik a kilátások?
3: Ez nagyon jó kérdés. Azt reméljük, hogy ha lassul az infláció, akkor talán az inflációval együtt növekvő árbevétel növekedés következhet be a magyar piacon. Ez egy ilyen remény, inkább mint előrejelzés.
2: Tehát akkor te optimista vagy abszolút, hogy idén ez akkor javulhat ez a helyzet a stagnálásból, talán akkor reál értéken is elindulhat fölfelé.
3: Optimista vagyok abban az értelemben, hogy elindulhat. Az eddigi két évről tudtuk, hogy nem fog elindulni, mert egyszerűen képtelenség volt azt gondolni, hogy ilyen magas kétszemélyű inflációkat le tudna követni a média és reklámpiac, sajnos. De hogyha most azok a gazdasági elemzők győznek, azoknak lesz igazuk, akik ezt a milyen 5-6% körüli inflációt mondják, akkor azt gondoljuk, hogy így van remény arra, hogy összeérjenek a szálak.
2: Maradjanak velünk, egy kicsi szünet következik itt a Média 1-ben vendégemmel, Ince Kingával, a White Report ügyvezetőjével fogjuk folytatni.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
2: Folytatódik a Média 1 vendége, Ince Kinga, a White Report ügyvezetője, és ugye arról beszélgettünk az imént, hogy alakult a médiapiac, mekkora, milyen formájú, és ezt elemezgettük, meg hogy mi várható. Idén optimista voltál ezzel kapcsolatban, hogy idén talán akkor az infláció, hogyha mérséklődik, akkor a növekedés ez nagyobb lehet, mint az infláció. Vannak arról is adataitok szerintem, hogy az adott médiumok miből élnek, vagy legalábbis hogy tevődnek össze a bevételi lábaik. Az utóbbi években ugye nagyon kezd beindulni ez, hogy akkor az olvasóktól támogatást kérnek, vagy akár előfizetési díjakat. A számok szintjén is ez látszódik, hogy ez beindult, hogy áll ez?
3: Erről nincsenek egyértelmű adataink, mert nincsen minden cégről bevételbontásos adat. De hogyha így makroszinten nézzük, akkor körülbelül az árbevételnek tényleg nagy vonalakban a fele reklám. Ezt csak azért mondom, hogy nagy vonalakban, mert van, ahol 100% van, ahol meg ugye alig van reklámbevétel. És igen, mi is látjuk ilyen nyomokban, hogy ez a nevezzük előfizetéses modellnek valamilyen szinten terjed. Nyilván egyébként szuper, meg minden olyan fajta fogyasztói kapcsolódást, ami a médiumokhoz erőteljesebb affinitást mutat, mi üdvözlünk, mint független elemzők, de azért jobban szeretnénk azt látni, hogyha nem feltétlenül pártszimpátia alapján adnának pénzt, hanem a médiumok olyan értékeket tudnának teremteni, amiért ténylegesen aztán pénzt fizetnek a végfelhasználók, vagy a lakosság, vagy akár nyilván az üzleti felhasználók. Tehát ez azért még szerintem viszonylag gyerekcipőben jár, és nyilván az egész világ ezzel küzd, és amikor a nemzetközi beszélgetéseinket folytatjuk, szoktam magamban mosolyogni, mert most van egyfajta ilyen reneszánsza annak, hogy ismét megtaláltuk a fogyasztót, már a megtaláltuk alatt az iparágat értem. Van ez az ilyen audience first stratégiai kiáltvány, hogy most akkor vissza a közönséghez, ami azért vicces, mert ugye elvileg nem is kellett volna soha, hogy elfeledkezzünk róluk, csak a reklám piaci bevételekért való hajszában nyilván sokkal hátrébb kerül az, hogy az egyes fogyasztóknak mit ad az egyes médiavállalat, és sokkal inkább a B2B üzleti célcsoportok kiszolgálása volt előtérben a média cégeknél. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez alapvetően az irány, annak ellenére, hogy tényleg 25 éve vagy 1000 éve körülbelül mióta ugye tartalomszolgáltatás folyik valamilyen formában, de mondjuk nevezzük a 90-es évek óta, mióta ugye van internet és az ingyenes tartalom, mint olyan így új kihívásokat hozott, hogy finoman fogalmazzak az értékláncban. Szóval azt gondolom, hogy annak van most tényleg minden viccet félretéve az ideje, hogy a média cégek és egyes média márkák megtalálják, hogy kihez akarnak szólni, jobban a közönséghez szóljanak, sokkal inkább tudják, hogy ki van a cső végén, olyan tartalmat, eseményeket, kapcsolódási pontokat fejlesztenek, amik neki szólnak. Itt hadd mondjak egy konkrét példát, és ez kicsit az AI témánkhoz is visszatér, hogy ez a bizonyos konferencia, amin voltam decemberben Londonban, ennek az volt számomra az egyik csúcspontja, amikor egy 50 ezer fős angol kisvárosnak a helyi média főszerkesztője és egy egyetemi kutató tartott egy rövid előadást, ezek mind ilyen konkrét esettanulmány jellegű tudásmegosztások voltak, tehát nem ilyen nagy konferencia, ahol kiállnak az előadók és megmondják a tutit, hanem ilyen nagyon praktikus információkat próbáltak megosztani, és megjegyezhetetlen neve van a kisvárosnak, de ebben a megjegyezhetetlen nevű kisvárosban a fő attrakció meg az élet a birkák körül forog. És azzal kezdődött az AI konferencián az első slide, hogy mutatták a birkánkat, amit először így nem is, ha én értettünk, én nem tudom, hogy most valamit nem értek
2: hogy
3: jól.
2: Hogy kerül a média konferenciára a birka, ugye?
3: Igen, de aztán kiderült, hogy igazából az volt, hogy ők nagyon régóta, nagyon jól megy abban a kisvárosban a helyi média, mert hogy ezt felismerték, hogy ott az élet a birkák, meg nyilván a birkákkal foglalkozó emberek körül zajlik, és olyan dolgokat kezdtek el csinálni, amik kiszolgálták ezeket a napi életet, másrészt pedig olyan AI fejlesztéseket, amikből jobban meg tudták nézni, hogy mi érdekli az embereket, milyen irányba menjenek, ezt az egész birka bizniszt kereskedéstől fogva nyilván ott nevelik ezeket az állatokat, hogyan lehet a média eszközeivel jobban segíteni, és akkor így azt gondoltam, hogy akkor így most körbeértek a dolgok, tehát visszatértünk az audience-hez, ahhoz, hogy valójában ugye kik azok, akikhez szólunk, és hogyha ezek a birka nevelők, tényleg nem tudom a bocsánat, hogy hívják
2: birka tenyésztők?
3: Tenyésztők, vagy? Igen. akkor nekik kell releváns tartalmat csinálni, és ez nyilván csak egy sarkított példa, amit csak azért hoztam, mert hogy ez nyilván igaz az általánosabb profilú médiumokra, tematikusakra, réteg médiumokra, hobbi médiumokra, stb.
2: Ha már mesterséges intelligencia, itt a magyar médiacégek mennyire használják már ki, és ha igen, akkor mire az EMI adta lehetőségeket?
3: Ezzel nem vagyok teljesen képben. Egy-két dolgot hallottam, policy-k vannak itt-ott, hogy mit, hogyan kezelnek, nyilván az is kérdés, és tényleg a tartalmi része nem a mi szakterületünk, hogy akkor most mi a különbség, tehát hogy ki milyen emberi vagy nem emberi, vagy hibrid tartalmat állít elő, stb. Nagyon sok példát nem láttam, de szerintem talán ebben az évben lesz ezekre is példa, nem akarom elkotyogni azokat, amikről így hallottam, hogy előkészítés alatt vannak, és ezt nem feltétlenül kell nagy dolgokra gondolni. Szerintem inkább csak olyanokat, ami segíti a fogyasztókat, vagy segíti az adott céget, optimalizálja a folyamatokat. Nagyon sokszor ugye ezek inkább belső folyamatok, nem is feltétlenül látszanak a fogyasztó felé, de a chatbotok, voicebotok, mindenféle lehetőségek korábban szerintem lesznek itt. Azt gondolom, hogy újítások Magyarországon is.
2: Nemrég egyébként láttam egy olyan chatbotot, ami a Facebookon a kommentelőknek a válasz szolgált az adott lapnak a nevében gyakorlatilag, vagy legalábbis segít.
3: Magyarul?
2: Hát én azt látom, hogy angol, de valószínűleg időkérdése, hogy akkor ez magyarul is beszéljen, hiszen mondjuk a ChatGPT-vel lehet magyarul is beszélgetni, és akkor miért ne? Tehát végső soron lehet ilyen. De mindenképpen izgalmas lesz globális szinten. Mennyire látod elfogadottnak, és mennyire van riadalom a média cégek körében? Sokakkal szoktál beszélni, külföldre jár, stb.
3: Ez ilyen nagyon vegyes. Egyrészt nagyon sokan üdvözlik az újításokat, meg az új lehetőségeket, ezzel mi is így vagyunk. Ugyanakkor meg számtalan kérdés felmerül, és ez főleg az ilyen szerzői jogi témákat illeti, ahol inkább riadalom van, hiszen még az előző körök sem alakultak ki, hogy platformok hogyan használják a kiadói tartalmakat, milyen feltételekkel, stb. És akkor erre most itt van az AI, meg a negyedik ipari forradalom, ami most ilyen nagy szónak tűnik, de ugye adatok vannak mindenütt körülöttünk, jönnek egyre több biometriai adat, meg olyan adat, amivel eddig még nem is számoltunk, és azt gondolom, hogy így ez ezek most így együtt hatnak, és emiatt egyrészt van egy kis riadalom, hogy mindenki megpróbálja lefordítani a maga nyelvére, hogy akkor ez most így mit jelent. Másrészt pedig tehát ami lehetőség van benne, azzal megismerkedni, kihozni belőle, nyilván versenyt tartani másokkal, meg versenyelőnyt szerezni, de hát ez a mi lesz a tartalmakkal, amit professzionális tartalomszolgáltatók előállítanak, kifizet érte, milyen jogosultságokkal, azért így szerkezeti oldalon ezek szerintem nagyon komoly kérdések, ahol ugye egyik nemzetközi médiacég pert indít, a másik médiacég meg leszerződik, ugye nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel, de hogy van most minden, és egyébként szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas időszak, mert kb. A 90-es évek második felében volt ennyire mindent felforgató időszak, és ami szerintem különösen érdekes, hogy ugye a magyar piac eleve egy kicsit el van maradva technológiai értelemben, így a média marketing szempontból, stb., és akkor erre most rájön egy új hullám, a mesterséges intelligencia formájában egy újabb kihívás, ami szerintem így érdekes kombinációkat hozhat, de nem, nemzetközi szinten, ez a nagyon erőteljesen ez a kettősség van.
2: Ehhez kapcsolódik egy kicsit az is, hogy az elmúlt években elindult egy ilyen folyamat, hogy fizessenek a platformok, mint mondjuk a Google, azért, hogy a tartalmaikat használják, és hogy ha nem lenne a Google-on mondjuk elérhető bizonyos tartalom, akkor az mondjuk a bevételeiket csökkenteni a Google-nek. Mennyire látod valósnak azt, hogy ez számottevő bevételeket hozzon majd mondjuk a magyar lapok számára?
3: Azt gondolom, hogy ez a trend a világban. Most ugye legutóbb novemberben, 2023 novemberében jött egy hír, hogy a kanadai kormány megállapodott a Google-lel, akik 100 millió kanadai dollárt fizetnek az iparág számára. Ott más rendszerek vannak, mint Európában, mert ugye Európában van egy ilyen szerzőjogi direktíva, más mederben mennek a dolgok, a kanadaiak megfogták magukat is, kölcsönös fenyegetőzések után végül is a kormány megoldotta ezt a kérdést, és egy új ilyen online news act, azt nem így hívják, formájában deklarálta, hogy 4%-át az árbevételüknek kell a platformoknak, de egyébként csak a két nagy platformnak fizetnie a kiadók számára, aztán ez egy ilyen külön deal lett végül is a Google-é, a Facebookról még nincsen hír. Tehát látszik, hogy itt azért ez mozgásban van, és most egy kicsit visszaugorva a magyar piacra, meg az EU-ra, meg az üzleti modellekre, azért itt van a fizetős Facebook jelensége.
2: Ami most egy pár hónapja indult el, igen.
3: Igen.
2: Hogy ki lehet kerülni a reklámokat, hogyha fizet valaki.
3: Igen. Nem hiszem egyébként, hogy túl sok magyar előfizetőjük lenne, de nincsen erről adat. Ugye ez a fajta transzparencia azért nem jellemző a platformokra, hogy ilyen információkat megadnának, de hát józan paraszt észre, ha az ember végig gondolja, hogy 10 eurót kéne, és egy családban mondjuk van 3 ember, és mind a 3 szeretne Facebookozni, az már havi 30 euró, az már annyira nem vicces.
2: Hát igen, az elég sok a bér színvonalhoz képest mindenképpen, meg ahhoz képest is, hogy egyébként még mennyi minden mást is kell fizetni, akár az online rezsit is, ha nézzük, hogy ott még ha valaki streamingre fizet elő, vagy egyebekre.
3: Igen, viszont abból a szempontból szerintem nagyon-nagyon érdekes szituáció, hogy ugye ezek, ami azért mondtam, hogy most olyan időszakot élünk, mint így a 90-es évek második felében, hogy így recsegnek, ropognak a régi rendszerek, tehát az a fajta működés, amivel eddig mondjuk a Facebook működött, adatalapon szuper hipertargetált módon reklámokat szolgál ki, ami egyébként továbbra is azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó lehetőség a KKV-knak, főleg mikrovállalatoknak, akik nem tudnak bekerülni a nagy hagyományos médiumokba, de közben meg ugye annyira elburjánzott ez az adathasználat, meg a közben felélénkülő személyes adatvédelmi lásd GDPR az EU-ban ugye, szabályozások és közben a versenykorlátozásoknak a hatására ezek most mind így átalakulóban vannak, és ugye a Facebook azt gondolta, hogy ő szeretné használni ezeket az adatokat, már amiket eddig is odaadtunk, azt ő továbbra is, és akkor egyfajta ilyen megfelelési vágyból vezette be a fizetős Facebookot azzal, hogy akkor ugye vagy adatot adunk, vagy fizetünk, ami azért így rendszer szinten szerintem egy nagyon érdekes képlet, mert hogy ezt kimondattatott, hogy ugye a bevételük, ugye vagy adatot adunk, vagy fizetünk, ami azért így rendszer szinten szerintem egy nagyon érdekes képlet, mert hogy ez kimondatott, hogy ugye a bevételükhöz alapvetően adat

0: tónak is jobb lesz nyilván. A másik oldalon meg azon gondolkozunk, hogy jó, de akkor aki eddig Facebook, vagy most csak maradjunk a Facebooknál, mert ugyanáluk van ez a fizetős vagy-vagy, alapon akart reklámozni, úgy adta a sarki fűszeres a kecske sajtját, ami szerdán mindig frissen érkezett, akkor azzal most így mi lesz? Szóval, hogy minden, hogyha egyszer ugye ebbe a rendszerbe belenyúl valami vagy valaki, akkor onnantól kezdve ez az egész megborul, úgyhogy ezért vagyunk szerintem egy ilyen nagyon érdekes korban, és akkor, hogy visszatérjek a mesterséges intelligenciára, most ugye az az új irány az összes platformnál, hogyha csökken a személyes adatok használatának a lehetősége, akkor okos eszközökkel, lásd AI, próbálnak milyen szintetikus meg egyéb adatokat generálni, hogy mégiscsak a sarki fűszeres el tudja adni a kecskesatját, mert az jó a sarki fűszeresnek is, meg jó az adott platformnak is. Szóval, hogy ebben vagyunk.
1: A streamingről még viszonylag keveset beszéltünk olyan értelemben, hogy itt ma a magyar médiapiacon vannak egyetlen olyan cégek, akik a streamingből tudnak szakítani pénzeket?
0: Hát a nagy nemzetközi szereplők ugye itt vannak. Azt tudjuk, hogy a Netflix a piacvezető, sok publikus tanulmány is mutatja ezeket. Látszik, hogy nő a streaming, már az előfizetéses streaming piac. Azt, hogy meddig tud Magyarországon nőni, meg hol tetőződik, ez már szerintem lassan kérdés, mert ugye új szolgáltatók is jöttek közben, meg a magyarok is, már hogy nemzetközi cégek.
1: Mert azért Magyarországi. Plusz mondjuk, ha ilyenre gondolsz, ugye?
0: Igen, de én azt gondolom, hogy egy pontig az új kínálat hozhat új fogyasztókat, meg előfizetéseket. Az a kérdés, hogy hol lesz az a pont, ahonnan már nem tud tovább nőni, és egymástól veszik el ugye a nézőket, meg a pénzt. De ezt még nem látom, hogy ezt a tetőződést elértük volna.
1: Még esetleg ott lehet a lehetőség a beszállásra, hogy a magyarok gyártanak bérben, vagy ezeknek a streaming platformoknak tartalmakat, mint műsorgyártók. Látsz már ilyen adatokat erről? Már látsz ezzel kapcsolatos irányokat, hogy magyar cégek elindulnak ebbe az irányba?
0: Igen, tudunk róla, adatunk nincsen, meg ilyen gyártás oldali adatgyűjtéssel mi nem foglalkozunk, de mint jelenséget abszolút igen látom, és szerintem ez nagyon jó kiugrási lehetőség is egyébként, meg hát ugye mutatja ezt a globalizálódó gyártási piacot, meg hát gyakorlatilag minden egyes eleme a tartalomnak ezen a globális piacon mozog. Ez nyilván nem feltétlenül jó a magyar, vagy azoknak a cégeknek, akik Magyarországon akarnak tartalmat gyártani, gyártottak eddig, és kisebb büdzséjük van, kevesebb kísérletezést adnak, stb., de ez is egyfajta verseny, igen.
1: Azon gondolkodtam, hogy nem régen láttam a Spotify-ról szóló Netflixes sorozatot, nem tudom, láttad-e kint esetleg, hogy ugye arról szól, hogy mennyire ki semmizik tulajdonképpen az előadókat, akikhez nagyon kevés pénz jut el, miközben egyébként a dalforgalmazók a 70%-át elviszik mondjuk a pénznek, tehát hogy szinte ugye úgy mutatták be, hogy volt, aki nyomorog, nem bírja kifizetni a rezsijét. Vajon itt a streaming többi részében, meg ezen a részén mi várható? Tehát, hogy várható-e az, hogy ez valahogy megváltozik, és végül is az előadók és a tartalomgyártók ne úgy járjanak, mint mondjuk a filmben. Ami egyébként ugye egy valós alapon készült film.
0: Igen, jó film szerintem is, vagy sorozat. Nem teljesen ugyanaz szerintem a helyzet, mert ugye a zenészek egy más, hogy mondjam, tehát ők így másfajta terméket állítanak elő más konstrukcióban, mint mondjuk a tévégyártók, akik alapvetően szervezetten sokkal inkább üzleti alapon működnek, mint a kultúra egyéb területei. Itt szerintem inkább az a kérdés, hogy ez a fajta igazságos vagy nem igazságos eloszlás, tehát hogy azok, akik mert ugye a kreatív iparágban élünk, meg ez a creator economy dominál, amiben a Spotify, nyilván a videó megosztók, stb. Is működnek, bezárva az influencerekkel a sort. Szóval szerintem itt az a kérdés, hogy ez a fajta pénz újraelosztás, ez hogy zajlik. És számomra a kérdésedben ez az érdekes oldal, hogy zajlott a zeneiparban, hogy zajlik most az AI téren, hogy osztódik, ugye, hogyha valaki YouTube influencer, ott is van egy bevételelosztási dolog, de jönnek a nagy platformoktól is el, kisebb platformokra, saját platformokra, influencerek, hogy a pénz nagyobb

0: részét megtartsák, de azért a tömeg mégiscsak ott van a, mondjuk a YouTube-on, tehát a legtöbb kvázi influencer ott kezdi, és akkor, hogyha már ott jól mennek a dolgok, akkor indít más. Szóval, hogy szerintem ez egy ilyen folyamatban levő dolog, de a nap végén az a kérdés, hogy a monetizálás hogyan zajlik, és az a fajta, és ez is egy ilyen recsegős, ropogós világ most, mert ugye ezekkel a szerzőjogi direktívákkal pont ezt a fajta újraelosztást próbálják megteremteni az EU-ban, meg a világ egyéb pontjain, van, ahol sikeres, van, ahol még csak folyamatban van, de hát az AI meg aztán végképp egy fekete lyuk, ahol nem látjuk, csak ugye a probléma már felmerült, és szerintem még nagyon korán van hogy ez bárki is átlássa, hogy itt hogyan generálódik érték, stb. Viszont ott egyébként létrejött egy újfajta, vagy több újfajta üzleti modell, mert a zeneiparban az van, hogy ugye többnyire a reklámbevételnek valahány százalékát fizeti mondjuk egy rádió a közös jogkezelőnek, és akkor az ugye szétosztja a művészeknek, zenészeknek. AI téren ugye vannak access fee-k, nem 20 dollár talán a ChatGPT-nek az előfizetéses modellje, ott már viszonylag sok pénz generálódik, vannak üzleti modellek, hogy hogyan építsd meg a saját GPT-det. Annak is vannak ugye bevételi másfajta modelljei, és ezek gyakorlatilag így most alakulnak ki, tehát hogy ez egyrészt egy nagyon nehéz rész szerintem, mert miközben ugye mindenkinek a saját területén helyt kell állnia, ugye a fogyasztóit kiszolgálni, növekedni, profitot termelni, stb. Közben meg ezekre az új strukturális óriási változásokra meg föl kell készülni, és mi azt látjuk, hogy Magyarországra kevés információ jut be, tehát mi a Mediaspace-en keresztül benne vagyunk egy csomó olyan dologban, ahol ezek sokkal előrébb járnak, és sokkal kisebb országok is már azt látom, hogy napirendre tűztek olyan dolgokat, amiket itt nem, úgyhogy mi igyekszünk így ezzel foglalkozni különböző formákban, de nem feltétlenül látom a nyitottságot egyébként, hogy mindenki érzékelné, hogy most egy, szerintem az a 2020-as évek, ez olyan, mint a 90-es évek második fele. És ezt már harmadjára mondom, úgyhogy már biztos nagyon unalmas.
1: A youtuberek által megkeresett pénz, az mennyire számottevő, tehát mondjuk ezen a online iparágon belül van-e valamilyen kimutatás arról, meg ezek a cégek, akik itt vannak a média szektorban, hogy mennyi az, amit ők így össze tudnak hozni youtuberkedésből, kreátorkodásból, ugye?
0: Ezt mi is rendszeresen megkérdezzük. Nincsen magyarországi ilyen agregált adat rájuk. Szerintem ilyen több száz millió forintos, de azért nem egy ilyen óriási kategória. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez is fontos része ennek az egész működésnek, hiszen nekik is vannak bevételeik. Ugye most már kezd ez is szabályozódni, hogy nem lehet bármit csak úgy bemondani, hogyha fizetett termékelhelyezésről van szó, meg hasonlók, tehát hogy ez már kezd legitimálódni, azt akarom mondani, ez a fajta tevékenység. Nyilván itt a magyar piacnak a kicsit konzervatív jellege is szerintem, meg a kialakulatlan struktúrák talán, hogy ami miatt így lassabban haladunk, de hát vannak ilyen ügynökségek, meg platformok, tehát hogy szerintem ez továbbra is menni fog.
1: Értem, hát az idei évnek még egy izgalmas kérdése lesz szerintem, az, hogy 2024 őszétől az RTL Plus fogja a focit közvetíteni, a foci, az UEFA meccseket, a Bajnokok Ligáját. Te hogyan vélekedsz, ez be fog jönni, ez fog annyi bevételt hozni, ez kitermelje ezt az óriási nagy költséget, amiben ez kerül, vagy inkább szkeptikus vagy?
0: Nem tudok véleményt mondani, nem vagyok minden információ birtokában, de értem, hogy miért csinálja az RTL. Azt gondolom, hogy ez presztízs értelemben, awareness, ilyen ismertség szempontból, nyilván maga a tartalom is, ami engem különösebben nem vonz, de nyilván tömegeket igen, abból a szempontból is van relevanciája. Szerintem vannak ilyen szimbolikus dolgok, nem tudom, hogy a matek kijönne a nap végén, ezt nem tudom megmondani, de értem, hogy miért csinálják.
1: Jövő évben megbeszéljük, hogyha majd újra jössz, akkor a idei év adatainál, hogy ez bejött-e, vagy nem, addigra már talán látunk valamit ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen Ince Kingának, a White Report Mediaspace globál ügyvezetőjének, hogy itt volt velünk.
0: Én köszönöm. Sziasztok.
1: Ez volt a Média 1. Egy hét múlva jövünk újra. Visszhallgatható az adása a media1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és a webcast.hu-ról, valamint 14 rádió is megismétli beszélgetésünket. Szalai Dániát hallották, viszont hallásra. És ne felejtsenek el feliratkozni a Média 1 hírlevelére a media1.hu-n. Viszont hallásra!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekélyvíz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.

Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főutat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosította kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

0: elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat elöregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az elöregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóság sisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifid köd, a Laguna köd és az Omega köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: Milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki, nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást, és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a vége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja alá.

látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak 2 hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A 4 évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár 1 vagy 2 napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltabb fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes pufferterületek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.

0: vigyáznak ránk!
1: Új módszerekkel állítják helyre a Balaton felvidék tölgyeseit. A Balaton felvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az állóholtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthorták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőgy túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.
2: Balaton Rádió.

leváltak a szigorítások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyarat zárt Balatonlelle az éjszakai buli turizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buli turizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozó helyek miatt rendszeresen nagyobb tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni, vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.

0: Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvízháztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.
1: Ez az FM 88.7
2: Balaton Rádió.

Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben 4 alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A 4 evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő 4 evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári Intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyes. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerrel országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos, hogy húzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az

0: sokan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton rádió.

10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesítették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhagyni.

olaszt, ami végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízi mentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A víz hőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg elleni a teljes táv mellett elérhető volt a kettővesző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 ezredik teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.